0: Építést és kulturális értékátadást is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 30-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László Zenész legendák, legendás történetek legendás roma zenészekről című könyvéből Lakatos Mújkó Gábor című fejezet, aki 1929 és 2005 között élt. Csellóművész, 36 éven keresztül volt a Magyar Állami Operaház tagja. 5 éves koromban kezdtem hegedülni, 6 évesen már 50-60 dalt tudtam. Nem csak nótákat, hanem például operett részleteket, mint a Víjadal a Víg özvegyből. A Kottát még nem ismertem, hiszen még iskolába se jártam, de később a papától megtanultam a Kotta olvasást. Édesapám is zenész volt, nagybőgős, de 46 és 47-ben abba hagyta a muzsikálást, mert nagyon nehéz volt elhelyezkedni. Átképezte magát másik szakmára. Onnan is ment nyugdíjba, és 93 évesen halt meg. Volt Vácon, egy tamburmajor, aki eljött hozzánk vendégségbe. Édesapám Váci volt, az egész rokonsága ott lakott, és a szíve őt is mindig odahúzta. Ez a tamburmajor meghallgatott engem, és kérdezte, hogy tudom-e, hogy a Kottában mit jelent a félhang, a nyolcad, stb. Én ezeket akkor még nem ismertem. Ő kért anyámtól egy almát, és megkérdezte, hogy tudom-e, mi ez. Azt válaszoltam, hogy persze, ez egy alma. Erre ő azt mondta, hogy nem, ez egy egész. Azzal folytatta, hogyha ezt ketté vágom, akkor ez két fél lesz. Így magyarázta el, hogy mi az egész hang, fél hang, és így tovább. Ott volt egy kotta papír, arra le is írta ezeket. Így elmagyarázta a kotta írás alapjait. A nagybátyám roma karmester volt, tanított nálam idősebb gyerekeket. Engem ugyan sajnos nem tanított, de őt is hallgattam, amikor magyaráz nekik, és ebből is sokat tanultam. A nagylányok, akikkel az iskolai kórusban is énekeltünk, vasárnaponként elvittek templomba, mert mindenáron kispap akartam lenni. Templom után fogtam a kis hegedűmet, és elindultam. Megvoltak a kijelölt helyeim. Tudtam, hogy kinek mit kell játszani. Ez szokás volt abban az időben, minden vasárnap 2-3 pengővel mentem haza. Ez a családnak két napi élelmet jelentett. Édesapám ismerte Lovászi Ferencet, aki Vác első prímása volt. Ő az akkori Tabánban, az Attila körúton lévő Kakuk étteremben muzsikált. Ez az étterem egy bárónői volt. Elmentünk őt meghallgatni. Nekem nagyon megtetszett a játéka. Édesapámat mindenki nagyon szerette. Volt egy miniszteri tanácsos ismerőse, akihez elment és mondta neki, hogy a családja lent van Vácon. Szeretne valahogy itt Pesten egy lakáshoz jutni. Ez a tanácsos telefonált egy hölgynek, aki által szerzett nekünk egy lakást. Így 1940-ben kaptunk a Pongráci úti városi házakban egy félkomfortos lakást. Édesapám mindig romákhoz vitt tanulni. Már kezdtem ideges lenni, hogy nem jó ez így, mást is kellene tanulnom. El tudtam hegedülni sok mindent, még a Tannhäuser bevonulási indulót is, meg a Radics Béla valcert, amire azt mondták, hogy nagyon szépen játszom. Egyszer édesapám hazahozott egy csellót, amit meg kellett javítani, és amikor elkészült vele, én elkezdtem játszani rajta. Megkérdezte, hogy tetszik-e nekem ez a hangszer. Nekem a hangja nagyon megtetszik, válaszoltam neki. Erre ő azt mondta, hogy akkor te csellista leszel, kisbőgős. Ezután elvitt egy rokonunkhoz, aki katonazenész volt. Pozzanozott és csellózott. Ő kezdett el oktatni. Aztán ő ajánlotta Bálint Jóskát, aki az operaházban volt csellista. Vele később kollégák is lettünk ott. Ő azt mondta, hogy nem vállal tanítást, de ajánlotta Banda Edét, a nagyon híres prímás Banda Marci unokáját. Egyébként az én nagyapám Banda Marci zenekarában volt brácsás. Így hát megkerestük Banda Edét. Ők a Terész körúton laktak a 16 szám alatt. Edus bácsi, Banda Ede apja fogadott minket. Banda Ede az akkori fővárosi zenekarban játszott. Elvállalta a tanításomat, de őt 1943-ban behívták katonának. Telefonált a Nemzeti Zenedébe Friss Antal tanárúrnak, és beajánlott neki. Az én apám is éppen akkor katona volt. Bevitt a rádióba, a 6-os stúdióba, és ott bemutatott Friss Tóni bácsinak. Na jól van, mondta. Tudod, hol van a Semmelweis utca? Hozd a hangszeredet, ekkor is ekkor. Ezután nála kezdtem tanulni. Ekkor 11 éves voltam. Aztán jött 1944-45, Tóni bácsi pedig csak technikai dolgokat tanított nekem a hangszeren. Én meg könyörögtem neki, hogy etüdöket szeretnék tanulni, mert minél előbb szeretnék egy zenekarba elkerülni. Eközben 43-44-ben Rigó Gábor felvett az akkori Rajkóba, az Ostende Kávéház zenekarába. Engem ő már 37-38-ban fel akart venni, csak a nagyanyám nem engedett. Akkoriban a pesti rokonoknál laktunk, és még nem hegedültem. Velem a zenekarban nem volt probléma, mert Rigó Gábor odaadta a kottákat, amiket játszott a zenekar. Költő és paraszt, Orfeusz Nyitán, Strauss keringők, és én ezeket gond nélkül lejátszottam. Akkoriban nagyon sok hegedűs volt ott. Banyák Kálmán is ott volt. Vele 44-ben, 45-ben sokszor bent maradtunk. Ott aludtunk az Ostende kávéházban. Éjjel hazamenni nagyon veszélyes volt. Akkor mentek a levetkőztetések. Bár rólunk sokat nem tudtak volna levenni, de azért féltünk. Mi ismertük az öreg Grószt, az Ostende tulajdonosát, ő meghalt Auschwitzban. A fia túlélte, és a háború után újra megnyitotta a kávéházat. Akkor ott volt Banyák Kálmán, Bobe Gáspár, a makai testvérek. Az egyik makai öreg Rajkó volt, Olaszországban is kint volt, olasz dalokat énekelt nagyon jól. Kinézetre is olyan volt, mint egy olasz. Velünk muzsikált még a nagybőgős Kolbász. A zenekarban volt két nagybőgő, két cselló, két cimbalom, két brácsa, Zugulu és Dadogós Vili. Ők Mátyástéri gyerekek voltak. Aztán én 45-ben, anélkül, hogy szóltam volna Friss tanár úrnak, bementem a Zeneakadémiára. A meghallgatáson ott ültek mind a híres tanárok. Szabolcsi Bence, Zatureczki Ede, Zsámboki Miklós. Akkor még csak két cselló tanár volt a Zeneakadémián, Kerpei Jenő és Zsámboki Miklós. Miklós bácsi aranyos ember volt, de én Kerpeihez kerültem. Felvettek második előkészítőbe, de aztán egy év alatt ugrottam, úgyhogy a következő évben már első akadémista lettem. Mindent megtanultam, egy hibám volt, hogy azt, amit a többiek 2-3 óráig gyakoroltak, én egy fél, 3/4 óra alatt megtanultam. Könnyelmű voltam, mert nekem akkor is többet kellett volna gyakorolni. Közben 47-ben elvittek a haverok a Beszkárthoz, mondták, hogy gyere, neked dolgozni kell. Öten voltunk testvérek, én voltam a legidősebb, elég nehéz helyzetben voltunk. Jelentkeztem a Beszkárthoz, kalauznak. Nem vettek fel. A tisztvizsga rendben volt, de nem értem föl a villamos csengőjét. Váltóőr lettem itt a Sajó utcában. Itt volt a központ. Ez 3 hónapig tartott, januártól márciusig. Minden nap máshol kellett dolgozni. Az Orci téren, a Mártírok útján, ahova beosztottak. Szörnyű volt, sokat fáztam. A főellenőr azt mondta, hogy nem tud velem mit kezdeni, így betettek a központba. A központban ott ült valaki az íróasztalnál, és azt mondja nekem, hogy te meg mit keresel itt? Barna Zsolt nevű csellista volt, aki szintén a Kerpelyhez járt a Zeneakadémián. Hát mondom, váltóőr vagyok. Erre azt mondja, hogy ne viccelj, délután gyere be a zeneterembe, a Vilma királynő útra. Akkor alakult a Beszkárt Harmónia Szimfonikus Zenekara Majorosi Aladár vezetésével. A Samesza Erdélyi Miklós volt. Oda mentem a zeneterembe. Még egyszer. Oda mentem a zeneterembe, de ott nem volt senki. Azt mondja a szolgálatvezető, hogy fiam, most nincs itt senki sem. Menj át ide a Damjanics utcába, a Józsi bácsi kocsmájába, ott keresse meg Steiger urat, aki a fúvós zenekar karnagya. Átmentem a csellóval. Steiger azt mondta, amikor megkerestem, hogy na öcsi, jól van, Ilka néni, adjon egy házmestert ennek a gyereknek. A házmester az a fröccs, ami 3 deci bor, 2 deci szódavíz. Így kezdte. Jézus Mária, gondoltam, hova kerültem? Mondtam neki, hogy én nem iszom. A lényeg az, hogy meghallgattak és felvettek. Végre leváltottak a Sajó utcában, mint váltóőr. Attól kezdve a Beszkárt zenekaránál voltam 3 éven keresztül. 47-től 50-ig. Közben persze jártam az akadémiára, de nem végeztem el, mert akkor alakult a Honvéd Művész Együttes 50-ben, és az akadémistákat szedték oda össze. Ez egy nagy szimfonikus zenekar volt. Először nem akartam oda menni, mert akkor neveztek ki szólamvezetőnek a Beszkárt zenekarban. Majorosi Aladár még rám is kiabált, hogy mit képzel maga, átjáró ház ez? A Honvéd együttésnél 2 próbajáték volt a Váci utcai Tiszti házban. Első nap Szász Árpi barátom mondta nekem, hogy gyere a próbajátékra, mert téged most fognak bevinni katonának. 2 vagy 3 évet le fogsz ott nyomni, és akkor véged lesz. Hát elmentem a próbajátékra. Dávid Lulu zeneszerző és Gergely Pál vezette az együttest, és Vásárhelyi Zoltán volt a kórusvezető. Meghallgattak, felvettek. Úgyhogy én nem voltam katona. 7 évig, mint polgári alkalmazott voltam a Honvéd művészegyüttesben. Így nem tudtam elvégezni a zeneakadémiát. De ott a zenekarban annyit tanultam, hogy még a művésztanár képzőhöz is elég lett volna. A Honvéd művészegyüttesben az utolsó időben már Kerekes János és Lukács Ervin volt a karmester. Az egész Rigoletto operát előadták az együttes tagjai. A férfi szólisták, a női szólisták, a kórustagok és a zenekar. Én már szólamvezető voltam, mert Szász Árpád, aki eddig a szólamvezető volt, átment az operába. Miután 1956-ban megjöttünk a 4 hónapos kínai turnéról, feloszlott a Honvéd művészegyüttes. Bementem a szakszervezetbe, Kerekes Jánoshoz, és mondtam neki, hogy itt állok állás nélkül. Ő azt mondta, hogy nem tud segíteni. Aztán találkoztam Szász Árpi barátommal. Ő megkérdezi, hogy miért nem jöttem a próbajátékra az operába. Kérdeztem, hogy milyen próbajáték volt. Aztán mondja, februárban volt egy próbajáték az operaházban. Hát én nem tudtam erről. És ráadásul egy olyan gyenge tagot vettek fel, akit hozzánk nem vettek fel a művész együttesbe. Erre azt mondta Árpi, hogy áprilisban lesz még egy próbajáték, arra feltétlenül készüljek fel. Megadta az anyagot, hogy körülbelül miket fognak kérni. Áprilisban el is mentem. Spanyol fal mögött kellett játszani, sorszámot kaptunk, hogy igazságos legyen a meghallgatás. Vittem a Bach G-dur szvitet és egy szonátát. Csak egy tételt kellett volna játszani. Frank Noé bácsi volt a zongora kísérő, és mondtam neki, hogy egy Bachot fogok játszani. Ő leült, én behangoltam, és ő elkezdte a Boccherini koncertet, amit második darabnak vittem. Hát mindegy, eljátszottam. Kerekes még oda is szólt Szász Árpinak, hogy olyan ismerős ez a cselló hang. Erre Szász mondja, hát ő a Mujkó. A lényeg az, hogy felvettek. 1957. május 1-től 36 éven keresztül voltam az Operaház tagja. 66 éves koromban jöttem el. Velem egy napon játszott ezen a próbajátékon a Bőgős Béla öcsém. Nagyon szorítottunk egymásnak, de szerencsére őt is fölvették, pedig 25-en jelentkeztek egy állásra. 1958-ban bekerültem Béla öcsémmel együtt a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarába. Ezt a zenekart az Operaház legjobb muzsikusaiból állítják össze. Ebben a zenekarban is nyugdíjazásomig játszottam. Ezzel a két zenekarral bejártam szinte egész Európát. Eljutottam a világ több csodálatos országába. Eljutottam a világ több csodálatos országába, például Japánba és Mexikóba is. Dolgoztam a világ leghíresebb karmestereivel, Kodály Zoltánnal, Solti Györggyel, Komor Vilmossal, Kóródi Andrással, Lamberto Gardelivel, Lori Mazellel, Doráti Antallal, Kobayashi Kenichiroval. Kísértünk kiváló csellistákat, Starker János, Perényi Miklós, André Navarra. Hegedű művészeket, Yehudi Benuhin, Stefan Ruha, Dávid és Igor Oistrakh, Hennék Schering és világhírű zongora művészeket, Cifra György, Szetoszláv Richter. Simándi Jóskától kezdve, Ilos Falvi, Réti Jóska. Velük mind a legjobb barátságban voltam, és persze a balettesekkel is. Fülöp Viktor, Róna Viktor, Lakatos Gabriella, Kun Zsuzsa. Egy nagy család voltunk. Volt az Opera Klub, ahol déltől éjjel egyig mindig volt valaki. Persze, ha előadás volt, akkor nem volt ivászat. Utána aztán lehetett egy kicsit lazítani. Nagyon kellemes volt. A karmesterek közül Ferencsik Jánossal szerettem a legjobban dolgozni. A Zeneakadémián két zenekar volt. A kisebbik zenekarba szinte minden hangszerből csak egy volt, mert nem nagyon jártak erre az órára a diákok. Ezért Ferencsik félkézzel zongorázott, félkézzel dirigált, és közben fütyülte a szólamokat. Amikor tudtam, hogy ő tartja az órát, beosontam és leültem az utolsó pulthoz. Bejött, megköszörülte a torkát, és körülnézett. Észrevett, tudta, hogy én nem tartozom oda, de nem szólt. Csak arra kellett nagyon vigyáznom, hogy ne legyen semmi tévedés, mert akkor kidobott volna, az biztos. Nagyszerű karmester volt. Lukács Ervin és Erdélyi Miklós is nagyon jó karmester volt. Erdélyi Miklóssal nagyon jó barátságban voltam. A Mujkó becenevet hogyan kapta? 1940-ben vagy 41-ben ment a Gülbaba című film. Maklári Zoli bácsi játszotta a Mujkó cigányt, akinek volt 6 purdéja. Futballozás közben megszólal egy gyerek, hogy Mujkó, rúgd ide a labdát! Ezután rajtam maradt ez a név. Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről. A következő fejezet Jávori Vilmosról szól. 1945 és 2007 között élt. Magyarország egyik vezető jazzdobosa volt. Zenei tehetsége kivételes kedvességgel és segítőkészséggel párosult. A fiatal tehetségek sorsát is mindig szívén viselte. Számtalan kiváló dobos került ki tanítványai közül. 2001-ben pedagógiai munkájáért Weiner Leo díjat kapott, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. A Magyar Jazz Szövetség 2007-ben neki ítélte a Szabó Gábor díjat. Hogyan lettél dobos? Hogy indult a karriered? Nekem nagyon könnyű dolgom volt, mert apám, anyám zenész volt, és ami nagyon érdekes, anyám dobos volt. Én úgy nőttem föl, hogy tulajdonképpen már anyám hasában is doboltam. Ott volt a dob az ágyam mellett. Azt kellett kerülgetnem, amióta az eszemet tudom. 4-5 éves koromban már nagyjából ismertem a kottát. Hol, milyen zenekarban játszott anyukád? Abban az időben az úgynevezett vendéglátóiparban muzsikált. Nagyon jó zenész volt, így komoly tánczenekarokban játszott. Én el sem tudtam képzelni, hogy más pályát válasszak, vagy más hangszert. Azóta sem jutott jobb az eszembe. Később jártam konziba, aztán elkezdtem jazzelgetni, amit imádtam mindig. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, aminek a világon semmi értelme, mert éhen kell halni annak, aki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy jazzt játszon éjjel-nappal. Én aztán rájöttem, hogy mindent kell muzsikálni. Imádtam dobolni, játszottam operettekben, a televízióban, az összes szilveszteri műsorban, kabaré műsorokban. Amik léteztek filmzenék, azokat is mind én doboltam abban az időben. Dolgoztam Turán Lászlóval, aki zseniális zongorista volt. Szakcsival is nagyon sokat dolgoztunk úgy, hogy az öreg Turán vitt minket. Mi még gyerekek voltunk, nagyon szeretett minket, és nagyon sok pénzt kerestünk vele. Nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Aztán játszottam Szabó István Oscar-díjas filmjétől kezdve, amit a Begekvártettel csináltunk annó, Bukán összes filmzenéjében. Akkor virágzott a magyar filmgyártás, a 60-as évek végétől a 80-as évek közepéig. Nagyon sok stúdiómunkát is csináltam. A rádióban szinte minden nap bent voltam. Borzasztó sokat dolgoztam, amit persze imádtam, és elhittem, hogy itt egyszer jobb lesz. Hát sajnos nem lett jobb. Rendszerváltás ide-oda. Itt a kultúra a 36. rendbe szorult le. Senki sem kíváncsi arra, hogy jó zene legyen. Ez főleg a média tragikus közönség kiszolgálási harcának köszönhető. Az a céljuk, hogy minél jobban alá tudjanak menni a közönség igényének, és minél ízléstelenebb dolgokkal jönnek elő. Sajnos ez egy 2 évű penge, mert ebből tragédia lesz. Csak a borzalmas zenéken nőnek fel emberek, és nem kapnak információt semmiféle jó muzsikáról. Ez tragikus lesz azoknak, akik ma muzsikát tanulnak, mert nem lesz kinek játszani egy rendes épkézláb zenét. Nekem ez nagyon szívügyem, mert vezetek egy iskolát és tanítok már nagyon régen. Imádom csinálni, és látom, hogy nagyon nagy baj lesz. Élő zenét nagyon kevés helyen lehet hallani. A te gyermekkorod ennek pont az ellentéte volt, rengeteg helyen szólt a zene. Kikkel találkoztál az idősebb generációból? Sokukkal találkoztam, bacsikelekkel muzsikáltam is. Ők szinte mind 56-ban diszidáltak. Mi viszont sokat utaztunk, én például 66-tól jártam külföldre. Majdnem az összes fesztiválon az összes zenekarral én voltam kint. Felváltva csináltuk ezeket az utazó jazz cirkuszokat Kőszegivel. Bécsben, Stockholmban és New Yorkban találkoztam, és játszottam sok régi zenésszel. Olyanokkal, mint Zoller Attila, bacsikelek. Az öreg patkánnyal is találkoztam, de vele nem játszottam, mert akkor cigány zenekarral volt kint. 1971 nyarától 6 hónapig muzsikáltam a New Yorki MK-ben Szakcsival. Fél óránként váltottuk egymást egy cigány zenekarral, aminek Hosszú Géza volt a prímása. Ő nagyon jól hegedült és nagyon zoral is volt. Olyan erős volt, hogy a Manhattani telefonkönyvet, ami nagyon vastag, puszta kézzel el tudta szakítani. Milyen volt annak idején belecsöppenni a New Yorki zenekari életbe? Nekünk ez borzasztóan nagy dolog volt, mi abban a tudatban nőttünk fel, itt Magyarországon, abban az időben, hogy Amerika az egyetlen és utolérhetetlen ebben a műfajban. Ez, azt hiszem, most is így van. A jazz az a zene, amit ott művelnek a legmagasabb fokon. Ott lenni olyan nagy dolog volt nekünk, mint egy gyereknek, aki először életében bekerül egy édességboltba, és bármit ehet. Egyszerűen hihetetlen katarzis volt. Megérkeztünk New Yorkba, és ájúldoztunk szinte mindentől. amikor New Yorkban sétáltunk, már maga a látvány fantasztikus volt. Hétfőnként volt szabad napunk, és akkor aztán bevetettük magunkat az összes jazzklubba. Lett rögtön egy csomó barátunk. Akkor már kint élt Ginda György, azaz Sam, ahogy itthon ismerik, és vele is sokat találkoztunk. Bill Evans-t rendszeresen elmentünk meghallgatni. Szerintem ő volt a világ egyik legnagyobb zongoristája. Szóval egy fantasztikus zenei életbe csöppentünk bele, ami nekünk hihetetlen volt. Ez a 6 hónap olyan volt, mint egy csoda. Gondoltatok arra, hogy esetleg kimaradtok? Én nem, én mindig hazajöttem külföldről, elsősorban a családi tényezők miatt. Nagyon sok nagy nevű zenekarban játszottál egyebek közt a Rákfogóban. A Rákfogót tulajdonképpen még Amerikában alakítottuk meg Bélával, amikor jöttünk haza a repülőn. Először is bevásároltunk, hoztunk színpadi dolgokat. Szakcsi vette egy Fender zongorát és egy Hammond orgonát. Ezek voltak az első ilyen hangszerek Magyarországon. Én vettem egy csodálatos énekberendezést, ami szintén ritkaság számba ment. Addig borzasztó, összeeszkábált erősítőkön játszottunk. Természetesen vettem egy fantasztikus dobfelszerelést is. Amikor hazaértünk, rögtön összeállt az akkori Rákfogó. Ebben Babos volt benne, Bögöly és később Németh Jancsi. Ez volt az alapcsapat. Ezzel nagyon sokat muzsikáltunk. Abban az időben nagyon sok jazzklub volt. Vidéken elsősorban az egyetemeken, főiskolákon, ahol minden héten voltak jazzkoncertek. Pesten a Petőfi Sándor utcában, az építőklubjában játszottunk rendszeresen. Az autóból szinte ki se szálltunk, mert hol Debrecenben, hol Miskolcon, hol Nyíregyházán, hol Szombathelyen játszottunk. Föl sem tudom sorolni, mert az összes nagyvárosban, az egyetemeken komoly támogatást kaptak a jazz programok. Ma az egyetemeken híre hangva sincs az élő zenének. Úgy tudom, hogy nagyon szeretsz tanítani. Most egy kicsit gizdáskodom, elmondom, hogy a gyerekek, akik nálam tanulnak, az élvonalban vannak. A dobverseny 7 versenyzőjéből 5 nálam tanult, természetesen az első 3 is. Kik voltak azok a tanárok, akik rád nagy hatással voltak? Először klasszikus zenét tanultam. Természetesen édesanyámtól tanultam a legtöbbet, aki, ahogy már említettem, dobos volt. Már 4-5 éves koromban megtanított olvasni, és rögtön nagyon jó könyveket adott a kezembe, ami nagyon fontos. Később jártam konziba, de nem voltam az az alkat, aki bírja a gyűrődést. Mindig a saját utamat jártam, és nagyon makacs, önfejű voltam. Ez bizonyos fokig nagyon rossz, bizonyos fokig nagyon jó. Így tudtam azt elérni, hogy kitartottam a szakma mellett, és mindent megpróbáltam nagyon jól megcsinálni. Magánéletet hogyan alakult? Nagyon hamar megnősültem, 23 éves koromban. Aztán rögtön jött a lányom. Összesen 3 gyerekem van, közülük 2 Amerikában él. Mivel foglalkozol mostanában? Jelenleg az időm nagy részét leköti a tanítás. Kicsit kevesebbet muzsikálok, sokat járok Svájcba és Amerikába, ami nagyon fárasztó a tanítás mellett. Hetente 3-szor vagyok az iskolában, reggel 8-tól este 8-ig. Ez bizony nagyon kemény munka. Hétvégéken próbálok pihenni, regenerálódni. Most van egy zenekarom, amivel szeretnék egy kicsit többet muzsikálni. Még hál' Isten úgy érzem, hogy van hozzá energiám, erőm. Majd, ha nagyon megöregszem, csak hallgató leszek. Halpert László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből, Vili Lakatos fejezete. Lakatos Vilmos 1947-től 2008-ig élt. Jazz zongorista hangszerelő. Svájcban, egy jazzklubban a Stampin' at the Savoy című számot játszotta, a zongora szóló közben lett rosszul, és elhunyt. Zenés családból származom, a papám cimbalmos volt. Hárman voltunk testvérek, mind a hárman zenészek lettünk. Legidősebb bátyám Lakatos Elek cimbalmos. Ő Las Vegasban él, a fiatalabb bátyám a szaxofonos Lakatos Ablakos Dezső volt. Én 6 évesen kezdtem zongorázni, amit egy időre abba hagytam. És aztán 12 éves koromban kezdtem újra komolyan tanulni. Klasszikus zenével foglalkoztam 16-17 éves koromig. Aztán jártam az OSK stúdióba, majd Taller Gyulától tanultam. Közben sokat segített egy Csimcsam nevű zongorista. Dezső kollégái, Csík Guszti, Balogcsi Bejenő szintén mutogattak jó dolgokat a zongorán. Így segítették a karrieremet. 16-17 éves koromban kezdtük kialakítani a saját zenekarunkat. A galeriben benne volt a 3 szakszofonos, Németh János, Rádúj Misi, Szajkó Nyerkes József, a dobos Jávori Vili és a 3 bőgős, Súló Csonka Flórián, Piki és Csokkó. Tulajdonképpen így kezdődött a karrierünk. Akkor a bátyámék már nagy srácok voltak. Balogcsi Bejenő és Szakcsi Lakatos Béla olyan 4 évvel voltak idősebbek, mint én és a barátaim. Mi csak jártunk utánuk és próbáltunk tanulni tőlük. Aztán 18 éves koromban kimentem külföldre egy rövid időre Németh Jancsival és Rádúj Misivel. Akkor még nem diszidáltunk, hanem visszajöttünk. Aztán itthon egy egész évig a sportszállóban játszottam. A zenekarban nagyon jó zenészek voltak a kollégáim. A basszusgitáros trombitás Lakatos József öcsi, a dobos Butkai és a gitáros énekes Mercsényi Tomi. Később a Belvárosi Kávéházban zongoráztam. Ezután jelentkezett Szajkó, hogy van egy külföldi szerződése. Így mentünk ki 1969 elején külföldre, és én azóta is kint élek. Külföldön mi volt az első állomás? Először Dániába mentünk, ahol több helyen játszottunk. 3-4 városban is megfordultunk, és mindenhol nagy sikerünk volt. Kopenhágában a legelegánsabb helyen is játszottunk, amit úgy hívtak, hogy Valencia. Ez egy híres karmester klubja volt. Olyasmi hely volt ez, mint Párizsban a Moulin Rouge. A színpad lépcsőzetesen volt kialakítva, a nézők pedig páholyokban ültek. Szajkó Józsi, aki hegedült és szakszofonozott is, ő egy nagyszerű zenész. Annyira tetszett a tulajnak, hogy nem is kellett adót fizetnünk. Nagyon jól éreztük magunkat. 1969 végén, 70 elején pedig Dezső bátyámhoz mentem ki Amerikába, Miami-ba. Ott először sétahajókon játszottam. Amerikában a leginkább Atlantában laktam. Amikor megérkeztem oda, Körösi János jazz zongorista már ott élt. Nagyon kedves volt, mert rögtön segített nekem munkát találni. Egy nagyon kellemes étteremben kezdhettem be, rögtön az érkezésem napján. Így sokkal könnyebb volt az életem. Az akkori feleségem amerikai volt, és ő szintén egy étteremben kapott menedzseri állást. Később 1,5-2 évig játszottam egy klubban. Walter Midisnek hívták. Ez egy funk, jazz, soul klub volt. Itt 3-4 tagú zenekarokkal játszottam. A zenekarban mind jó barátaim játszottak. Ricky Keller volt a bőgős, akivel az amerikai karrierem során legalább 5 évet játszottunk együtt. Az amerikai születésű spanyol Luis Stefanel volt az ütőhangszeres, akivel nagyon sok felvételen dolgoztunk együtt. A dobos Jondrico Scott volt, aki utána Stevie Wonderrel játszott. Még meg kell említenem egy másik dobost is, aki ott játszott velünk. Ő Robbie González, vele szintén legalább 3-4 évet dolgoztam együtt. Robi később játszott Chick Corea-val és Mike Sternnel is. Ebben a klubban nagyon sok jó fekete énekesnővel léptem föl, akiktől nagyon sokat tanultam. Az ember egy idő után rájön, hogy hogyan is kell soul zenét játszani. Templomokban is sokat zongoráztam, ahol ilyen halleluja stílusú zenét kísértem. Ez is nagyon érdekes volt, mert mint zenész minden szempontból szerettem volna fejlődni, és ehhez ez is hozzátartozott. Atlantában született a fiam is, William Andrew Lakatos. Ezután úgy 2,5 évig laktam New Yorkban, a 23. utcában. Ez jó hely volt, mert egész közel volt a Fat Tuesday Jazz Club. a Park Avenue folytatása a University Avenue, ott volt a Bradley's nevű híres zongorabár, ahol párszor felléptem. Ott az összes nagy sztár játszott, beleértve Bill Evans-t és más hasonló kvalitású zongoristákat. A Village Vanguardban is játszottam a Sonny Fortune Quartettel. Később a bátyám Dezső is ott lakott New Yorkban, együtt is dolgoztunk néhány zenekarban. Az osztrák roma gitárossal, Karl Ratzerrel is játszottunk egy kvartettben, egy énekeslányt kísértünk. A világhírű dobossal, Adam Nussbaummal is csináltunk egy zenekart. Rádúj Misi is ott lakott New Yorkban, de vele valahogy sohasem jött össze, hogy együtt játszunk. Meg kell említenem George Gindát, akivel nagyon közeli kapcsolatot tartottunk. Őt néhány privát rendezvényre vittem magammal dobolni. New Yorkban úgy emlékszem, hogy egy fantasztikus periódusa volt az életemnek. Zeneileg egy teljesen új élmény volt. Szerintem minden zenésznek jót tesz úgy zeneileg, mint lelkileg, ha eltöltött néhány évet. New Yorkban tényleg megtalálod a legjobbakat. A konkurencia óriási, hiszen mindenki fel van készülve, és el szeretne valamit érni. Az utóbbi időkben részben visszaköltöztem Európába. Olaszországba kezdtem az európai karrieremet. A popzene világába léptem be Molnár Mária segítségével, aki az életem párja. Az összes olasz nagy sztárnak hangszereltem és készítettem lemezeket. Többek között dolgoztam Gianni Morandival, Renato Zeroval, Celentanoval, Emi Stewarttal, aki ugyan amerikai, de Olaszországban él, és ott nagyon nagy sztár. Emivel 3, Renatoval 4 lemezt készítettem. Mindegyikükkel a turnéjukon is részt vettem, mint zenei igazgató. Zongoráztam és vezényeltem a koncertjeiken. Mostanában Svájcban dolgozom, ahol leginkább amerikai énekesnőket kísérek. Együtt dolgozom például Bonnie Tylerrel és Alice Dale-lel. A szabad időmben hotelekben is játszom és lemezeket készítek. A francia Svájcban gyakran játszom jazzklubokban. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked.
1: Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 3-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Halper László Zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvéből, Szakcsi Lakatos Béla című fejezet. Aki 1943-ban született, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész és zeneszerző. Hogyan alakult meg a legendás rákfogó zenekar? 1971-ben Jávori Villel kint voltunk fél évig Amerikában. Én hoztam onnan egy Fender zongorát, aminek a szállítása a repülőn drágább volt, mint maga a zongora. Szoller Attila segített New Yorkban, hogy olcsón megkapjam ezt a hangszert. Magyarországon nekem volt először Fender zongorám, és én kezdtem először fúziós jazzt játszani. Addig vendéglátóban játszottam. Először Magyarországon, majd Holéci zenekarral Nyugat-Németországban és Amerikában is ezt csináltam. Amikor hazajöttem, úgy gondoltam, hogy kiszállok a vendéglátóból. Csinálok egy zenekart Jávori Vilivel. New Yorkban akkor már tombolt a fúziós zene, és mi Vilivel ott voltunk a Mahavishnu Orchestra bemutatkozó koncertjén. Akkor a jazzzenészek Chick Coreától kezdve mind ezt játszották. Amikor hazajöttem, én is ilyen zenét akartam játszani. Magyarországon a jazzzenészek azt mondták, hogy tönkretettem a jazzt azzal, hogy fúziós zenét kezdtem játszani. Nem tettem tönkre, sőt 5-6 év múlva ők is fúziós zenét játszottak. A Siriust is ugyanezek a hatások érték Ausztráliában. Ők ott élték át ennek az új fúziós zenének az előretörését, és ők is ilyet kezdtek játszani. A Siriusszal majdnem egyszerre jöttünk haza, mi Vilivel egy hónappal később érkeztünk meg, és megalapítottuk a Rákfogó együttest. Viccesen azt szoktam mondani, hogy mi megelőztük a Siriust, mert amire ők hazaértek, nekünk már volt 2 koncertünk. A Rákfogó tagjai úgy jöttek össze, hogy először is én felfedeztem Kati Horváth Lajost. Egyszer elmentem a József utcába, egy kocsmába, ebéd után egy málnát inni, nem alkoholt, és Lajos ott állt az ajtóban. Megismert engem, bemutatkozott, és mondta, hogy menjünk fel az egyik barátjához, mert hegedülni szeretne nekem. Fel is mentünk, de miután a barátjának az egész családja cimbalmos volt, mondta a fiú Lalinak, hogy nekik nincs hegedűjük. Erre Lali azt mondta, az lehetetlen, hogy az egész lakásban nincs egy hegedű. És elkezdett keresgélni a szekrényekben, meg mindenhol. Erre mondta a fiú, hogy ő csak jobban tudja, hogy van-e hegedűjük, de Lali addig keresgélt, hogy az egyik szekrényben az ágynemű húzatok mögött tényleg talált egy hegedűt. Így aztán elkezdett játszani, később én is leültem zongorázni, és játszottam Lajossal valamit. Miután a Mahavishnu Orchestrában volt hegedű, arra gondoltam, hogy az én zenekaromban is legyen. Ezért elhívtam őt a Rákfogóba. Még kellett egy gitár és egy basszusgitár. Jávori Vili mondta nekem, hogy van egy fiatal gitáros, Babos Gyulának hívják. Ők nagyon jó barátok voltak. Mondtam, hogy én még nem hallottam róla, és ismeretlen zenészeket nem akarok bevenni a zenekarba. Vili erősködött, hogy fain gyerek, meg minden. Amikor bemutatta nekem, emlékszem, Gyula öltönyben és nyakkendőben volt. Meghallgattam gitározni, és bevettem az együttesbe. Babos meg a lakatos Bögöly Bélát ajánlotta basszusgitározni, és mondta, hogy Bögöly a basszusgitár mellett énekel is. Énekben ugyan nem gondolkoztam, de gondoltam, hadd énekeljen. Így összeállt a zenekar. Gitár, basszusgitár, hegedű, zongora, dob. Írtam számokat, elkezdtünk próbálni, és felmerült, hogy mi legyen a zenekar neve. Bögöly mondta, hogy ők régebben csináltak egy új Rákfogó nevű zenekart Porszánszki Jackivel, amiben ő dobolt és Mogyorósi László gitározott. Csodálkoztam, hogy miért hívták a zenekart új Rákfogónak, amikor ez volt az első ilyen nevű együttes. Bögöly megkérdezett, hogy mit szólnék ahhoz, ha ez a zenekar Rákfogó lenne. Mondtam, jó legyen Rákfogó. Jól szólt a zenekar, a gitár és a hegedű uniszónóban játszotta a témákat. Először a Petőfi Sándor utcai klubban léptünk föl, nagy sikerünk volt. A Sirius együttes tagjai eljöttek az egyik koncertünkre, és mondták, hogy ők is ilyen zenében gondolkodnak. Porszánszki Jackinek nagyon megtetszett a zenénk, mert a Sirius inkább a modern popzene felé ment, mi meg inkább a jazz felé. Jackie mondta, hogy Rádúj Misivel kedvük lenne velünk játszani. Jávori Vili elment a zenekarból, a helyére Kőszegi Imrét hívtuk. így kialakult rákfogó új felállása. Abból, hogy Jackie és Misi a rákfogóban is játszott, azért volt probléma, mert a Sirius együttes vezetője, Baronis Zsolt nem nagyon akarta, hogy a zenekarának a frontemberei máshol is játszanak. De Orszászki Jackie elég erős egyéniség volt, és azt mondta, hogy majd ők Misivel ezt megoldják. Végül ez a rákfogó Kőszeg Imre, Babos Gyula, Orszászki Jackie, Rádúj Misi és én lett igazán híres. 72-től 74-ig játszottunk így együtt. Voltunk Nyugat-Berlinben, ahol pár napig egy jazzklubban játszottunk, de volt koncertünk Kelet-Németországban is. Ennek az volt az érdekessége, hogy oda eredetileg egy Dixieland zenekar ment volna. Féltünk is, mert a közönség egy ilyen zenekart várt, és nem tudtuk, minket hogyan fogadnak majd. Amit mi játszottunk, az amúgy is egy teljesen új zene volt, nem csak a Dixielandhez képest, pláne Kelet-Németországban. Ez a zene annyira megdöbbentette az embereket, hogy a koncert végén állva tapsoltak. Mi Rádúj Misivel játszottunk Pegével is, vele 1970-ben voltunk a Montreux Jazz Fesztiválon, ahol Rádúj Misi megnyerte a legjobb szólistának járó díjat. Ezzel a díjjal az amerikai Berkeley Jazz Iskolába szóló ösztöndíj is járt. Ezt az ösztöndíjat nem volt egyszerű Magyarországról igénybe venni. Hosszú időbe telt, amire Misi elintézte, de végül kiment Amerikába. Ezután szaxofon nélkül maradtunk. Volt még egy nagy sikerünk, amikor a rákfogó kiment a Varsói Jazz Fesztiválra. Lengyelországban nagyon erős zenei élet volt, és ma is az van. Azon a fesztiválon mi voltunk a sztárok, mert rajtunk kívül csak Jan Garberek játszott fúziós zenét. Nagyon nagy sikerünk volt, a televízióban élőadásban adták a koncertünket. Az ottani zenészek a mai napig emlegetik, hogy ott játszott a rákfogó. Ezután itthon még volt egy pár koncertünk, de aztán Orszanszki Jackie bejelentette, hogy elmegy Ausztráliába. Ezzel a rákfogó megszűnt. Érdekes dolog volt, hogy amikor már Jackie is elment, felhívtak az Interkoncerttől, ami akkoriban egy állami menedzsment iroda volt. Két fiúval beszéltem, akik azt mondták, hogy őket érdekelné a zenekar. Hallották, hogy Varsóban milyen sikerünk volt, és azt mondták, szeretnék a rákfogót nyugatra menedzselni. Mondtam nekik, hogy ez már tárgytalan, mert megszűnt a zenekar. Erre egy évre ez a két srác is diszidált. Ezután Jávori Vili visszajött Magyarországra, és mondta, hogy csináljuk megint egy rákfogót. Lakatos Bögöly Béla visszajött basszusgitározni, Babos maradt a gitáros, és Német Jancsit vettük be szaxofonosnak. A mini együttes akkor nagyon nagy sztár volt. Velük koncerteztünk. Ebben a rákfogóban aztán lettek zenekari problémák, és nem ment tovább a dolog. Egy ideig nem is nagyon beszéltem Babossal. 72-től elkezdtem tanítani a jazz tanszakon, ahová Gonda János hívott. Babos Gyula is tanított ott, és egyszer üzent, hogy szeretne velem egy fontos dologról beszélni. Ezen nagyon meglepődtem, hiszen akkor nem voltunk túl jóba. Ott az iskolában bementünk egy üres terembe, bezártuk az ajtót, leültünk, és Gyuszi mondta, hogy van egy problémája. Elmondta, hogy szólt neki Erdős Péter, a hanglemezgyár igazgatója, hogy csinálhat egy lemezt. Kérdezte, tudok-e valakit, aki zongorázna az együttesében. Én Füsti Balog Gábort ajánlottam, mondtam, hogy nagyon jó zongorista. A Kisrákfogóban játszik. Füsti Balog Gábor az unokaöcsém volt. Őt én vittem be a jazzbe, én tanítottam jazz zongorázni. Babos hallgatott egy darabig, majd megkérdezte, hogy nem vállalnám-e inkább én. Nem válaszoltam rögtön, de ő mondta, hogy hagyjuk a régi dolgokat, vállaljam el. Így elvállaltam. Még a rákfogó idejében, 1979-ben csináltunk egy lemezt Figyelemfelvétel, éjszaka a stúdióban címmel. Presser meg más rockzenészek szerették a jazzt, és közösen csináltunk egy jazzes lemezt. Dandó Péter Pipó basszusgitározott, Kőszeg Imre és Solti Jancsi dobolt, Dés László szaxofonozott, Babos Gyuszi és Karácsony János gitározott, Lech István, Másik János és én zongoráztunk. Ezután Dés Lászlónak a Dimenzió együttessel is felajánlottak egy lemezt, és Babosnak is. Babos a Saturnusba Gritz Pétert hívta dobolni, és Dandó Péter Pipót basszus gitározni. Gritz Péter egy fiatal, nagyon ügyes dobos volt, jó érzékkel tudta játszani azt a zenét, amit elképzeltünk. Amikor összejöttünk próbálni, azon gondolkodtuk, hogy milyen zenét játszunk. Én felvetettem, hogy játszunk cigányos zenét. Jó magyar nótákból próbáljunk kiszedegetni dallamokat, és azokat harmonizáljuk meg jazzesen. Ezt a többiek egy kicsit furcsálották, de elfogadták. A Saturnus első lemezén, amit 1980-ban csináltunk, nem minden szám volt ilyen, de pár számban voltak romás, rubátós dallamok. Azóta beszéltünk erről Babossal, és egyetértettünk abban, hogyha ezt a vonalat továbbítjuk volna, az egy teljesen egyéni hangzású zene lehetett volna. Amikor Gritz Péter elment a zenekarból, egy rövid ideig Lakatos Pece Géza jött a helyére, de aztán Kőszeg Imre lett a dobosunk. A Csigaházak című lemezt már vele vettük föl. Nagy sikere volt az együttesnek, popzenekarokkal együtt turnéztunk. Volt egy tévéfelvételünk, mi játszottunk először, és utánunk Presser Gábor zenekara, az LGT. A műsor végén együtt játszottunk Presser Gáborral két zongorán, és aztán a többiek is beszálltak. Ennek olyan nagy sikere volt, hogy abban a hónapban ez volt a legnézettebb műsor. A Saturnusszal egy kicsit más irányba mentünk, mint a Rákfogóval, de ez is jó zene volt. Katona Klárinak is megtetszett a zenekar, és pár zenésszel kiegészülve őt is kísértük. Az egy nagyon jó zenekar volt, Klári büszke is volt rá. Fogarasi János Hammond orgonázott, én Fender zongoráztam, Solti János dobolt, Babos gitározott, Lakatos Ablakos Dezső szaxofonozott, Dandó Péter Pipó basszus gitározott. A Saturnusszal lett volna még egy holland lemezszerződésünk, de az valamiért sajnos nem jött össze. Én közben elkezdtem Amerikába járni, így a zenekar megszűnt. 'Halper László, zenész legendák második rész, legendás zenészek történetei az új Rákfogótól a kis Rákfogóig című könyvéből, Kati Horváth Lajos című fejezet. Aki 1952-ben született, hegedű művész, zeneszerző, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatója, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Zeneszerzői és előadó művészi munkássága elismeréseképpen 2001-ben a Köztársasági Érdemrend Lovak keresztje, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje állami kitüntetésben részesült. 2011-ben érdemes művész díjat kapott. Az az igazság, hogy szerénykedni nem szeretek, és azt is el kell mondani, hogy az ember nem csak magának tulajdonít bármilyen sikert vagy eredményt, hanem mindenek előtt Istennek, mert ott osztják ki először a tehetséget. Nagyon sokat kell köszönni a szülőknek, a genetikának, mert anélkül ugye nincs semmi. De nagyon szorosan hozzátartozik a szorgalom is. A szorgalom gyakran felér a tehetséggel, vagy bármilyen adottsággal. Az a legszerencsésebb, ha a kettő párosul. Én, mivel a családnak és a dinasztiának egyes tagjai zseniálisak voltak a jazz terén, nagyon imádtam a jazzt, és mindig hallgattam, ahogy apámék próbálnak. Mindig volt zongoránk, gitárunk, hegedünk, brácsánk, tehát váltakoztak a hangszerek. A testvéreim is tanultak cimbalmozni, dobolni, gitározni. Én versenyló típusnak születtem, nem tudtam elviselni, hiába hegedülni vagy gitározni tanultam, hogy a testvérem jobban zongorázzon vagy cimbalmozzon, mint én. Csak úgy ugráltam a hangszerekhez, és nagyon imádtam minden hangszert. Így volt szerencsém jól megtanulni ezeken a hangszereken játszani. Nem hagytam, hogy egyik a másiktól nagyon lemaradjon. Imádtam a hegedű hangját, Számomra mindig az volt a non plus ultra. 1967-ben vagy 68-ban, amikor 17 éves lehettem, azt hiszem Kelet-Berlinben játszottunk. A színpadon egy gyönyörű Bösendorfer zongora volt, és előtte állt a zenekar és a cimbalom. Én édesapám zenekarába játszottam. Záróra felé, 10 órakor, 10:30 körül a vendégek már kezdtek hazamenni. Már csak egy-két asztalnál ültek. Csak a góré meg a pincérek voltak ott. Apám kinyitotta a zongorát, és jazzeket játszott. Aztán volt olyan, hogy apám játszott, én meg jobb kézzel ráztam rá, vagy bal kézzel basszust játszottam neki. Aztán, amikor befejezte, mondtam neki: apukám, most én is játszom egy kicsit. Ő meg azt mondta: persze, játsz csak. Szóval játszottam jazzeket, meg mindent. Egyre jobban belemerültem. Aztán volt olyan is, hogy nagy kegyesen megengedte apám, hogy rágyújtsak. Hát mert nem lehetett előtte cigarettázni, és nekem is öntött egy kis pohár sört, vagy egy fröccsöt, de módjával. Akkor még egy kicsit tüzesebb lettem, és még többet játszottam. Klasszikusokat, meg a saját feldolgozásaimat. Olyannyira, hogy édesapám azt mondta, nem akar engem megbántani, vagy elvenni a kedvemet a hegedüléstől, de legalább ötször olyan jól zongorázom, mint ahogy hegedülök. Na most ennél nagyobb sértést sohasem mondhatott volna senki, pláne az édesapám. Ettől kezdve az az igazság, hogy 2000-rel kezdtem el gyakorolni a hegedűn. De olyanokat, hogy egy tartott hangot képes voltam húzni akár egy percig is, hogy az ne remegjen be, hanem egyforma és egyenletes legyen. A hangszíneket, a skálákat, az etüdökek évekig gyakoroltam. Egy évig képes voltam egy kottának az etüdjeit A-tól Z-ig oda-vissza játszani, aztán amikor már nagyon untam és precízis volt, és úgy éreztem, hogy rájöttem a titokra és a trükkre, akkor más hangnemekben megpróbáltam eljátszani. Emellett rengeteget skáláztam oda-vissza. Közben haragudtam magamra, és nem akartam soha többé zongorázni. De a belső hallásom nem engedte meg, hogy ne zongorázzak. Meg otthon volt a drága zongoránk. Szóval belül éreztem, hogy nem tudok magam elől elbújni, és csak odaültem a zongorához. Aztán, amikor édesapámmal kint voltunk külföldön, és a keleti országokban fillérek voltak a hangszerek, apám rögtön vett egy gitárt. Gitározgattunk, meg minden. És azt mondta: fiam, te nagyon jól játszol ezen a lócombon is. Gyere, akkor most én hegedülök, és te gitározzál. Szóval lócombnak hívta a gitárt. Hát ez az igazság, hogy tényleg nagyon szerettem a hangszereket, de mindig vigyáztam, hogy ne adja ki magamból annyit, nehogy apám vagy valaki túl dicsérjen valamelyik más hangszeren, mert én mindig azt vártam, hogy a hegedűért dicsérjenek meg. Aztán, amikor 18-20 éves lettem, már tudtam, hogy hová tartozom. Már 16 éves koromban Szakcsi Lakatos Béláékkal egy zenekarban játszottam a Szabadság szállóban. Aztán többek között Lakatos Ablakossal kezdtem zenélni. Ahol játszottunk, csak a góri engedte meg, hogy játszak, mert túl fiatal voltam, és ha jöttek a rendőrök, akik éjszaka járták a lokálokat, el kellett, hogy bújjak a függöny mögé. Éreztem azt, hogy a sikereim a jazz területén megvannak. Akkoriban elektromos hegedűn még nem nagyon játszott senki itt Magyarországon. Csak apám és Radics Gabi. Abban az időben kezdett feljönni Jean-Luc Ponty, akivel egyébként jó személyes barátságban is vagyunk. Előtte is csak Staff Smithről lehetett hallani, meg Grappelliről. Akkor azt gondoltam, hogy nem is akarok annyit gitározni, azt inkább csinálja valaki más. Bevettük Babos Gyulát a zenekarba, mert ő volt akkor, aki nagyon jól gitározott. Én akkortól már csak hegedültem. 1969-70 környékén megalakítottuk a Rákfogót, Ráduj Misi, Szakcsi, Babos és én. Bögöly énekelt a bandában. Aztán, amikor hazajött, a Sirius zenekar Ausztráliából, Orszánszki Jackie is csatlakozott hozzánk, és időnként, amikor itthon volt, Lakatos Ablakos Dezső is mindig beszállt. Például az egyetemi színpadi felvételen is csodálatosan játszik. Akkor így játszottunk. ebben az időben játszottam még a Sirius zenekarban is, mint meghívott állandó sztárvendég. Aztán egy év múlva jött Szabados György kvartettje, amely nagyon modern és érdekes zenét játszott akkoriban. Így ingáztam mindaddig, amíg éreztem, hogy jó ez a dolog, ami most megy, meg divat. De tudtam, hogy azt, hogy komolyabban kellene muzsikálni, meg többet kellene profitálni a zenélésből. Édesapám nagyon jó barátságban volt Szász Józsi bácsival, aki a Zeneakadémia professzora, tanára volt, és én tőle vettem órákat. Etüdöket, koncerteket tanultam, emellett a Szófia utcai stúdióba is jártam. Itt Egerland professzor úrnál tanultam. Miután ott befejeztem a tanulmányaimat, már csak Szász professzor úrhoz jártam tanulni, miközben magánórákat vettem a számomra legnagyobb élő hegedűművésztől, Kovács Dénes, Kossuth Díjas professzort úrtól. 1974-ben, akkor voltam pontosan 22 éves, hazajött Cifra György. Persze nem először, hanem akkor már harmadszor vagy negyedszer jött Magyarországra. És meghallgatást tartott a Zeneakadémián. Mondtam édesapámnak, hogy Cifra György a Hiltonban lakik, és kértem, hogy keresse meg, hogy én is bekerüljek abba a létszámba, akiket meg akarnak hallgatni. Ez azért volt nehéz, mert nem voltam zeneakadémiai hallgató. Mondjuk, az nem volt előírva, hogy annak kell lenni, de inkább azokat részesítették előnyben. Apám Cifra György feleségével tudott csak beszélni telefonon. Ő rögtön azt mondta, Katikám, te vagy az? Azonnal gyere, üljél taxiba. Apám kiöltözött elegánsan, elment és mondta, hogy van egy fia, és szeretné, hogyha meghallgatnák. Akkor kérte Cifra, hogy a listára írjanak fel engem is, és adjanak egy időpontot. Utána mondta nekem a felesége, tudod, hogy milyen híres családból származol, ugyan nem vagy akadémiai hallgató, de szépen és jól kell játszanod. A meghallgatáson zsűri is volt, ami a professzorokból állt. Ők döntötték el, hogy ki mehetett Szenlisbe a 3 hónapos ösztöndíjas mesterkurzusra. Nekem volt egy listám, és azt mondtam, hogy arról bármit eljátszom, amit kérnek. Ez egy kicsit nagyképűnek tűnhetett részemről, és utólag is úgy érzem, hogy biztosan az is volt. Mondták, hogy ők nem szeretnének választani, hanem játszam azt, amit akarok. Ne sértődjek meg, ha leállítanak, mert nem hallgatnak mindent végig. Ha úgy gondolják, hogy amit játszom megfelelt, akkor kopognak. Azt is mondták, hogy majd csak később fognak értesíteni az eredményről. Játszottam egy Paganini Caprist. Nézték, hogy Cifra hogyan reagál, és akkor ő azt kérdezte, szeretnék-e még valamit játszani, mert meghallgatnák szívesen. Az az igazság, nem azt mondom, hogy a többiek kutyaütők voltak, de a jelentkezők közül többen beletévesztettek, rontottak, én pedig tényleg koncertszerűen eljátszottam egy Paganini darabot, őrült tempóban. Hát ugye rengeteg munka volt mögötte 10 év. Mindig volt egy olyan időszak, amikor csak hegedűversenyt vagy csak Paganini etüdöt gyakoroltam. De akkor azt egy évig csináltam. Lassan negyedekben gyakoroltam, aztán amikor elő akartam adni, akkor rendes tempóban játszottam el. Szóval tényleg nagyon mentek ezek a darabok. Aztán mondtam, ott a meghallgatáson a professzoroknak, hogy ha lehetséges lenne, nem egy írott darabot játszanék el, hanem egyik saját művemet szeretném előadni. Ez Bartók emlékére írtam, és egy néhány perces szólószonáta volt. Azt szerettem volna végigjátszani. Annak tényleg sikere volt. Kovács Dénes professzor úr is, meg a többiek is azt mondták, hogy zseniális. Így aztán ösztöndíjjal kikerültem Párizsba 3 hónapra. De a 3 hónap letelte után sem akartam hazajönni. Az ösztöndíjamat meghosszabbították 6 hónapra. Akkor még nem ment olyan egyszerűen a követségen keresztüli hosszabbítás. Mondták, hogy jöjjek haza, úgy kell kapnom egy újabb meghívást, hogy itthon vagyok, és akkor egy évre visszamehetek. Közben 1975-ben megnősültem. 76-ban megszületett a lányom, és még abban az évben kaptam meghívást Szenlisbe, Cifrához. Ő mondta, hogy pontosan abban az évben Yehudi Benuhinnak is lesz Franciaországban egy kurzusa. Menuhinnak Svájcban, Amerikában, New Yorkban és Londonban is voltak már kurzusai. Mindig úton volt. Mi utazó apostolnak hívtuk őt. Cifra felhívta a Menuhin alapítványt, hogy Magyarországról van egy tehetséges roma gyerek, és szeretné, ha meghallgatnák. Mondták, hogy nagyon szívesen és örömmel meghallgatnának, de inkább egy hónap múlva menjek játszani, amikor Menuhin is ott lesz. Megmondták a dátumot, én meg elkezdtem rá készülni. Gondolkodtam, hogy mit játszak neki. Tudtam, hogy Bartók Béla írt Menuhinnak egy szólószonátát, és hogy Menuhin játszotta a világon a legjobban a Bartók műveket. Mondtam magamban, hogy neki nem fogok Bartók szólószonátát játszani, hanem eljátszom a saját szonátámat, amit Bartók emlékére írtam, ami tényleg hasonló hangvételű és borzasztóan nehéz és kacifántos. Tudtam, hogy azt ritmusban játszani, meg a hangokat memorizálni fantasztikus dolog, és ezzel meg tudom majd lepni őt. Hála Istennek sikere volt a darabnak, nagyon tetszett neki, úgyhogy abban a pillanatban azt mondta, hogy fel vagyok véve, és dolgozzunk együtt, meg minden. Sajnos nem tudtam jól a nyelvet, de nemhogy a franciát, még a németet sem. Nem tudtam magam jól kifejezni, akkor ott tolmácsoltak nekem rögtön. Volt ott egy magyar elmélettanár, aki kint élt már 20 éve, és ő tolmácsolta nekem, amit a mester kérdezett tőlem. Nem volt valós minden, amit elmondtam, mert én azt is beletettem, hogy Erdélyben végigjártam majdnem azokat az utakat, amiket Bartók Béla. De ennek a fele sem volt igaz, de hát akkor kellett valamit mondanom, hogy ott lehessek és maradhassak. Mindezzel azt szerettem volna érzékeltetni és elmondani, hogy a mostani pályafutásomig bezárólag, tehát gyakorlatilag az egész életemet valahol Cifra Györgynek és Menuhinnak köszönhetem. Amikor itt volt Cifra lánya, keresték azokat, akik ott az alapítványi kurzuson tanultak. A papájáról szerettek volna egy filmet csinálni, és szerettek volna anekdotákat hallani. Én egy hosszú riportot adtam, több mint fél órásat. Akkor is elmondtam, hogy a kinti bemutatkozásomra nem kerülhetett volna sor, ha ők nem segítenek. Szóval akkor én kint nagyon kemény tanulásba kezdtem. Először nem kaptam meg az 5 évre szóló tartózkodási engedélyt, ezért még egyszer haza kellett jönnöm, úgyhogy 82-ben fejeztem be az akadémiát. Párizsban tanultam 6 éven keresztül, és utána tanárként még 8 évig ott maradtam az akadémián. Amire nagyon büszke vagyok, és amit a riportjaimban mindig elmondok, az az, hogy a diplomát úgy kaptam meg Menuhintól, mint az asszisztense. Azután ott tanítottam az alapítványnál, és nagyon sokat utaztam vele Európában, és még többet Franciaország területén, ahol együtt mentünk romákhoz, vándorcigányokhoz. Menuhin nagyon komoly kutatásokat végzett a zenében, de nem hiszem, hogy be kellene mutatnom őt, hiszen ismerik a könyveit, meg a filmjeit. A vérem a tanulmányi időm alatt csak nem nyugodott, mert hívtak a barátok, meg az ismerősök, így jazzistákkal is mentem fellépni, mert pénzt azt kellett hazaküldenem, míg aztán a végén egy év múlva kihozattam a családomat is. Az ösztöndíj az ugye nagyon kevés volt, ezért éjjel lokálokban játszottam, de aztán később nem engedtek éjjel játszani, mert másnap délelőtt nem tudtam megfelelő teljesítmény nyújtani. Cifra is mondta, hogy ha megtudja, hogy éjjel lokálban játszom, akkor ő fog róla gondoskodni, hogy egész Franciaországban kirúgjanak az éjszakai helyekről. Azt mondta, apádék a legnagyobb tehetségek voltak, és világnagyságok lehettek volna. De ne ess bele abba a hibába, amit annak idején mi. És itt magát is beleértette. Úgyhogy aztán már nem volt szabad, hogy olyan jazzklubban játszani. Amit csak 10-11 óráig tartott nyitva. És tényleg azt mondta, legyél művész, mert nagy művész lehet belőled. Aztán Gioco Sereffel játszottam, akkor leültem barátságba Jean-Luc Pontival. Játszottam Bar Philipsel, François Cohennel, aki a Magma alapítója volt. ott játszottam először a Midem Fesztiválon. Herbie Hancockkal, akinek annak idején nagyon nagy sajtóvisszhangja volt itt Magyarországon is. Ő el is akart vinni Amerikába, de nem mertem belevágni, mert akkor a karrierem keresztbe tört volna, meg a diplomát se szereztem volna meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy ami eredményt a zenében elértem, azt mindenféleképpen a jazznek és az improvizációs készségemnek köszönhetem. Jelenleg is nagyon sokat improvizálok. Szakcsi Lakatos Bélával több mint 40 éve muzsikálunk együtt. Sok sikeres koncertet adtunk itthon és külföldön egyaránt. 1970 és 80 között jazzrockot és jazzt játszottunk. Később kizárólag modern, kortárs, klasszikus zenét improvizáltunk. A közös munkánkra nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk itthon és külföldön is. 2002-ben készítettünk egy duólemezt In One Breath címmel, ami komoly nemzetközi sikert aratott. Több külföldi szaklap is elismerően írt az albumról. Ezen a lemezen is kortárs klasszikus zenét improvizálunk. Ennek a CD-nek az az érdekessége, hogy a világ négy legnagyobb élő zeneszerzőjének tiszteletére játszottuk föl a darabokat, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebből három magyar. Kurtág, Ligeti György és Ötvös Péter, míg a negyedik, a francia Pierre Boulez. Mielőtt megjelent volna a lemezem, a kiadó nekik is elküldte, hogy hallgassák meg, és mondjanak róla véleményt. Ők még élnek, vissza tudnak írni, nem olyan, mintha omást írnánk egy már nem élő személynek. Olyan jó kritikákat kaptunk tőlük, hogy például Ötvös Péterét rá is nyomtatták a lemezborító hátoldalára. Egyébként nem szokásos, pláne a kortárs zenében, hogy Magyarországon valakit így feldicsérjenek. Szóval a lemeznek nagyon jó volt a visszhangja. Már a megjelenés előtt is nagyon sikeres volt, ami azt igazolja és bizonyítja, hogy van lehetőség arra, hogy ne csak a jazzben, hanem a klasszikus zenében is legyen improvizáció. Szakcsi Lakatos Béla mondását idézem. Valamikor nagyon sokat improvizált például Mozart is, meg Bach is, mert különben nem lettek volna ilyen géniuszok. És igenis, nem fektettek mindent papírra, hanem leültek és improvizáltak. Bach órákon át tudta játszani az invenciókat. Bachnak benne volt a fejében, meg a vérében a zene. Meg az ujjaiban, amit aztán le is kottázott. Mi most ezt szeretnénk visszahozni és csinálni. Megalkottam az életem egyik legfontosabb művét. Egy 65-70 tagú teljes szimfonikus zenekart egyedül vettem föl különböző sávokra. 6 nagybőgőt, 6 csellót, 5 brácsát, 35 hegedűt, gitárt, hárfát, cimbalmot, zongorát, nagy dobot, ütős hangszereket, elhangolt citerát. Ilyen felállásban megcsináltam a Bibliát a teremtéstől az apokalipszisig. Az a címe a lemeznek, hogy Alfa és Omega. Ennek a különlegessége az, hogy a lemezen hallható összes hangszert, amit csak felsoroltam, azt több sávon fülhallgatóval, visszahallgatva és újra rájátszva, én magam játszottam fel. Amivel a barátaimat és a közeli ismerőseimet is megleptem, az az volt, hogy a fúvósokat, tehát a basszus, az alt, a tenor, a szoprán és a szopranino és piccolo furuját is én játszottam fel. Ezeket a furujákat Csider Károly barátom adta a felvételekhez. A lemezen 12 szájharmonikán is játszottam. Köztük egy nagy basszus szájharmonikán. Ezeket Szabó István hangszerész, ő adta kölcsön, aki szegény akkor még élt. Ami a lemezen is ki van emelve, hogy Babos Gyula volt a zenei rendező. Nagy munka volt, és ő nagyon ért hozzá. Évek óta ő a zenei rendező, és a felvételvezetőm is egyben. Ő volt végig a segítőtársam, aki tényleg nagyon nagy munkát végzett a lemezen, és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, mert, ahogy mondta, ez neki is nagy kihívást jelentett. Ezzel a lemezzel tulajdonképpen a zenész szerető embereket, a világot, és nem utolsó sorban önmagamat szerettem volna megajándékozni. Azt hiszem, ezt azért is egyedül csináltam meg, mert a zenei alkotásomat én ismerem a legjobban, és én tudtam a legjobban megvalósítani. Ahhoz, hogy az interpretátor a papírról bensőségesen le tudja játszani a zenét, és hogy a zene tükrözze a zeneszerző valós elképzeléseit, nagyon sokat kell tanulnia. Ez a munka számomra is nagy kihívást jelentett. Voltak, akik kiszámolták, hogy legalább 1000 évesnek kéne lennem ahhoz, hogy ennyi hangszeren, ilyen színvonalon tudjak játszani. A lemez megjelenése után kaptam egy felkérést az izraeli filharmonikusoktól, hogy ők szeretnék előadni a darabomat. A probléma csak az volt, hogy ez a művem, miután alapvetően improvizációk sora, nem lett lekottázva. Egy nagyon jó barátom vállalta, hogy a stúdió felvételről sávonként leírja az egész darabot. Úgy érzem, én így egyedül tudom megvalósítani a legjobban a zenei elképzeléseimet. A Dallas Pashamad című filmhez írott zeném felvételkor is én játszottam minden hangszeren. A fiammal is készítettünk egy lemezt, amin én elsősorban zongorán kísérem őt, csak egy szólót játszom hegedűn, amikor a fiam brácsázik. Nagyon megtisztelve éreztem magam, amikor többen is megkértek, hogy pályázzam meg ezt az igazgatói állást, mert úgy érezték, hogy komoly esélyem van ennek az elnyerésére, mivel előtte 12 évig vezettem egy kulturális intézményt, a Napházat. A pályázatom alapján engem választott meg a fővárosi közgyűlés főigazgatónak. Nagy reményekkel nézünk az elé, hogy a tervek szerint a fővárosi és a kormányzati vezetésnek egyaránt az a szándéka, hogy országossá teszi ezt a kulturális és oktatási központot. Az intézmény neve Európai Kulturális és Oktatási Központ lesz, amely vezetésének várományosa vagyok. Azt gondolom, hogy a lehetőségeink kiszélesednek, és új színes programokkal tudjuk majd gazdagítani a kultúrát, a társművészeteket és az oktatást. Ezzel is tudjuk majd segíteni a felzárkóztatási programot, a kormányzattal együttműködve, az Európai Unió elvárásainak megfelelően, és nem utolsó sorban mindannyiunk megelégedésére. Ezek mellett rendes tagja lett az Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának is. Nagyon megtiszteltetés számomra, és büszkeséggel tölt el, hogy most 61 néhány évesen megérhettem azt, hogy beválasztottak egy olyan társaságba, amelynek 29 Nobel-díjas tagja van. Köztük van Placido Domingo, Daniel Barenboim, Zumi Mehta, akik meghallgatták az Alfa és Omega című lemezenet. És ennek alapján gondolják azt, hogy 2014-ben én legyek az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia új rendes tagja. Úgy gondolom, elsősorban azt értékelték, hogy ezen a lemezen én szólaltattam meg az összes akusztikus hangszert. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halpert László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány táncoktatás története és jelentősége. A roma táncoktatás mai értelemben vett, szervezett formulája jóval később alakult ki. Magyarországon a 20. század második felében egyre nagyobb figyelem fordult a néptánc mozgalom és a különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak megőrzése felé. Ezzel párhuzamosan a roma kulturális értékek is egyre több helyen jelentek meg a színpadokon, kulturális rendezvényeken és táncegyüttesek előadásaiban. A roma táncok népszerűsítésében jelentős szerepet játszottak a roma művészeti együttesek és táncház mozgalom. A Rajkó művészegyüttes például már a 20. század közepétől fontos szerepet töltött be a roma zenei és táncos hagyományok színpadi bemutatásában. Az ilyen együtteseknek köszönhetően a roma kultúra nem csak a roma közösségeken belül, hanem szélesebb közönség előtt is megjelent. A szervezett roma táncoktatás különösen a rendszerváltás utáni időszakban vált egyre láthatóbbá és elérhetőbbé. A 90-es évektől kezdve több roma kulturális egyesület, művészeti iskola, hagyományőrző csoport és táncegyüttes indítatott foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Az elmúlt évtizedekben pedig tovább nőtt az érdeklődés a roma táncok iránt, és ma már számos helyen találkozhatunk ilyen oktatással. Fontos azonban megkülönböztetni az egyes roma közösségek autentikus tánchagyományait a színpadi koreografált produkcióktól. A hagyományos táncok sok esetben improvizatívak, vagyis a táncos saját érzései és ügyessége alapján alakítja a mozdulatokat. A színpadon viszont gyakran előre megtanult koreográfiát adnak elő, amely látványosabb és egységesebb formában mutatja be a roma tánc egyes elemeit. A roma táncoktatásnak nem csupán művészeti jelentősége van. Fontos szerepet tölt be a kulturális identitás megőrzésében. A gyermekek a táncon keresztül megismerhetik családjuk és közösségük hagyományait, miközben megtanulják értékelni saját kulturális örökségüket. Egy jól működő tánccsoport közösséget is teremt, a próbák és fellépések során a gyermekek együtt dolgoznak, figyelnek egymásra, és megtapasztalják a közös sikerélményét. A roma táncoktatás napjainkban már nem kizárólag roma fiatalokat szólít meg. Egyre több olyan program és táncfoglalkozás létezik, amely minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a roma táncok megismerésére. Ez azért is fontos, mert a tánc egy olyan kulturális nyelv, amely képes közelebb hozni egymáshoz különböző hátterű embereket. Összességében elmondható, hogy a roma tánc maga évszázados hagyományokra tekint vissza, a szervezett, intézményesített roma táncoktatás viszont főként a 20. század második felétől, majd különösen az 1990-es évektől vált egyre elterjedtebbé Magyarországon. A folyamat azóta is tart, és a roma tánc ma egyszerre jelent meg hagyományőrzést, művészeti önkifejezést, közösségépítést és kulturális értékátadást is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 4-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon szeretném folytatni a nemrégen elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Holper László, zenész legendák második rész, legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvéből. A Lakatos Pecek László című fejezet. Aki jazzdobművész és alapító tagja volt a kis rákfogó együttesnek. Pályafutása során egyebek mellett játszott a mini együttesben is. 1956-ban születtem. Mi voltunk az utolsó igazi Mátyás téri generáció. Nálunk a József utca 7-ben minden nap összejöttünk muzsikálni. Ez a József utca 7 egy legendás hely volt. Mindenki ott próbált, Szakcsi, Ablakos Dezső, Pege Aladár, Duka Norbert, Balogcsi Bejenő, Csík Guszti. Az egész Mátyás tér feljárt oda. Mi is a barátaimmal ott gyakoroltunk, és utána mentünk le a Mátyás térre. Ez volt a szórakozásunk, hogy éjjel kín ültünk a Mátyás téren. Ott gitározott Kunu, meg mások is. A lányok énekeltek, táncoltak. Nagyon jó élet volt akkor. A zenével nagyon sokat foglalkoztunk. Mátyás tér egy külön világ volt. Mai napig is, ha Mátyás tériek egymásra néznek, egy szemvillanásból tudják, hogy a másik mit akar. A roma jazzzenészek nagy része a Mátyás térről jött. 8 évig zongorázni tanultam, csak utána kezdtem dobolni. Anyámék nem akarták, hogy dobos legyek. Amikor a bátyám, Lakatos Pecek Géza kiment Amerikába, itthon hagyta a dob felszerelését. Én ezen kezdtem dobolni. Gézától nem tudtam tanulni, mert ő 9 évig Amerikában élt. Jazzt leginkább magamtól tanultam meg dobolni. Akiktől az alapokat tanultam, Portik Iván és Kis Jóska volt. Kis Józsi a Vasutas zeneiskolában tanított, Portik Iván az OSK stúdióban. Az első zenekarunkat Rodesznek hívták. Duka Attila volt a zongorista, Bofi Radics György gitározott, és Kunu Laci basszus gitározott. Többször játszottunk a budai ifjúsági parkban. Egyszer az akkori Olimpia együttes előtt is játszottunk, amiben Charlie énekelt. Eljátszottuk a Merci, Merci, Merci című Zavinus számot, amit egyébként az Olimpia is játszott. Ennek a számnak a megtanulásában már Géza és Szakcsi is segített. Az Olimpia tagjai elájultak, hogy milyen jól játsszuk ezt a nótát. 12-13 évesek lehettünk akkor. A Rodesz után jött a kis rákfogó. A Mátyás téren összejöttünk, a zongorista Füsti Balog Gabi, Kunu Laci, Kegye Jancsi és én. Kegye Jancsi volt az első szakszofonosunk. Nekem Füsti rokonom is volt, de korábban nem nagyon tartottuk a kapcsolatot. Amikor elkezdett jazzelni, mondta, hogy csináljunk egy zenekart. Nekünk a rákfogó volt a példaképünk. Ezért lettünk kis rákfogó. Aztán Lakatos Toni lett a szakszofonosunk. Ő először hegedült, és a szülei nem nagyon akarták, hogy szakszofonozzon. Mi elmentünk hozzájuk, és nagyon kértük a szüleit, hogy engedjék meg, hogy szakszofonozzon. Nagy nehezen megengedték, és Toni egy év alatt úgy megtanult szakszofonozni, hogy mindenki elájult rajta. Ez lett az ő igazi hangszere. Amikor a bátyám, Géza hazajött, nekünk a kis rákfogóval már ment a szekér. Megnyertünk több amatőr fesztivált, a budapestit és Győrben országost is. Ha egy fesztiválra elmentünk, akkor azt mondták, hogy most már csak a második helyért versenyeznek a többiek. Nekünk az volt a nagy előnyünk, hogy minden nap muzsikáltunk együtt. Reggel mindegyikünk otthon 3-4 órát gyakorolt, délután följöttek hozzánk, és akkor próbáltunk. Ez így ment hosszú éveken keresztül. Mi már egymás lélegzetéből tudtuk, hogy mit akar a másik. Gabi állította be a számokat, ő egy különleges tehetség volt. Beült dobolni, megmutatta, hogy mit szeretne, milyen ritmust játszak. Az FMH-ban volt egy verseny amatőr zenekaroknak. Ezt úgy tudtuk meg, hogy Kegye Jancsival kint voltunk az ifjúsági parkban, ahol Komjáti György, aki akkor a Magyar Rádióban dolgozott, beszélt erről a versenyről. Felmentünk az étterem részbe, megkerestük őt, és megkérdeztük tőle, hogy hol lesz ez a verseny. Mondta, hogy másnap lesz az FMH-ba. Mi a következő nap úgy mentünk oda, hogy azt mondtuk, hogy Komjáti György küldött minket. Komjáti tulajdonképpen nem küldött oda minket, de a versenyre már sokkal hamarabb kellett volna jelentkezni. Ezért csak így volt esélyünk, hogy játszhassunk ott. Később megtudtuk, hogy Komjáti izgult, hogyha már ráhivatkoztunk, hogyan fogunk muzsikálni. De büszke lett ránk, mert megnyertük ezt a budapesti döntőt. Örült neki, hogy minket így fedeztek föl, hogy ráhivatkoztunk. Ezután elkezdtünk járni jazzfesztiválokra, még a Ki mit tud előtt. Játszottunk a debreceni jazznapokon, a Kanizsa jazzfesztiválon. Kis Imre a Magyar Rádióban sokat segített nekünk, sok rádiófelvételt készíthettünk. Ezek később lemezen is megjelentek. Ezután jött a Ki mit tud, ahol szintén fölényesen győztünk. Senki sem kapott olyan magas pontszámot, mint mi. Ezután azt hittük, hogy sztárok leszünk, de az égvilágon semmi sem történt. Bementünk az Oriba, de ők sem foglalkoztak a kis rákfogóval. A győzelemből annyi hasznunk volt, hogy mindannyiunkat felvettek a jazzkonziba. Ez azért volt jó, mert ott tanultunk zeneelméletet, zenetörténetet, amit mi sohasem tanultunk volna. Ott módon volt a big band dobolást is megismerni. A jazzkonziban tanultam meg igazán, hogy mi a zene. Addig csak swinget hallgattam. Ott játszottam László Attilával is, egy zenekarban. Alakítottunk egy együttest a zongorista Gárdonyi Lacival és a bőgős darvas Attilával. Később Lakatos Toni is csatlakozott hozzánk. Visszatérve a kisrákfogóra, Toni kiment Totó Blankéval Németországba, Kunu Laci átment a minibe, helyette bevettük Vasvári Parit. Fekete Pistivel a jazzkonziban ismerkedtünk meg, és elhívtuk trombitálni a zenekarba. Ő már akkor is nagyon jól fújt. Aztán én is elmentem a minibe, helyettem a bátyám Géza került az együttesbe. Ebben az időben Német Jancsi szakszofonozott a kisrákfogóban. Én úgy kerültem a minibe, hogy a dobosuk Balogh Szivacs Jenő diszidált. 2 évig játszottam velük, megcsináltuk a Dzsungel című lemezt. Először nagyon furcsa volt rockzenekarban játszanom. Véres volt a kezem a dobverőtől. Meg kellett tanulnom rockot dobolni. Ehhez egy egészen más felfogás kell. Egész más a dob megütés, meg minden. Egyszer aztán ráéreztem, és utána már ment. Azelőtt nem is hallgattam rockzenét. Az Ádám egy nagyon rendes ember. Akkor csak romák voltunk a zenekarban. Kunu Laci basszus gitározott, Német Karcsi billentyűzött, és én doboltam. Ádámot zrikolták is emiatt a zenészek. Annyit akkor egyik zenekarban sem játszott, mint a mini. Rengeteg hakni volt. Mi egy fészerben is tudtunk adni egy koncertet. Nekünk nem kellett vinni hangfalhegyeket a hangosításhoz. Volt egy cuccunk, amivel mi mindenhová el tudtunk menni. Bejártuk egész Kelet-Európát. Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Szovjetunió és Kelet-Németország. Nagyon jó világ volt ez is. A minivel egy egészen más közegbe kerültem. Nagyon sok jó barátot szereztem. Balázs Fecvó, Tátrai Tibi, Jackiék, az LGT tagjai. Akkoriban az Erzsébet sörözőben találkoztak a zenészek. Oda járt mindenki. Előtte a Kis Royalba jártunk, de később átszoktunk az Erzsébet sörözőbe. Akkor volt zenei élet. Amikor vége volt a burinak, nem ment haza mindenki, mint most, hanem oda mentünk az Erzsébet sörözőbe. Ott mindenkivel tudtunk találkozni. Ilyen volt még az Ori büféje. Oda is bementünk minden héten legalább 2 vagy 3-szor. Ha épp nem játszottál sehol, ott lehet, hogy elhívtak muzsikálni. Később hívtak a bikinibe dobolni, de akkor én már kiszálltam a rockból, mert a mini mellett nem láttam a gyerekeimet. Délelőtt 11-kor találkoztunk a Nemzetinél, elmentünk a koncertre, este 11-kor, éjfélkor visszaértünk Pestre, elmentünk az Erzsébetbe, és éjjel 2 körül értem haza. Másnap megint ugyanez. Ez hosszú éveken keresztül ment. Jó pénzt kerestünk, de beleuntam. Elmentem a vendéglátóiparba muzsikálni, hogy a gyerekeimet nevelni tudjam. Nagy szerencsém volt, mert a Wien szállóba küldtek kisegíteni 2 napra, és ezután 10 évig voltam ott. Utána kikerültem Amerikába 2,5 évre. Onnan visszajöttem a Wien szállóba. Ezután a Flamenco Hotelbe mentem, ahol 8 évig doboltam. Ezután Bécsbe mentem, ahol 4,5 évig játszottam. 22 évig muzsikáltam Ökrös Ottóval, aki egy kiváló zongorista. Egyik évben megnyerte a bárzongorista versenyt. Két fiam muzsikus lett, László fiam zongorista, András dobos. Ő több dob versenyt megnyert, például 2002-ben a Magyar Rádió jazz dob versenyét. Halper László zenész legendák második rész, legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig címmel. Tony Lakatos című fejezet. Tony Lakatos szaxofon művész, a nemzetközi jazz élet kiemelkedő alakja. Számos jazz, rock és pop formációban játszott, szólistaként. Emellett több mint 350 lemez elkészítésében vett részt. 1991-ben a svájci televízióban szerepelt zenekarával, ahol olyan amerikai világsztárokkal játszott, mint a dobos Terry Lynn Carrington és a basszusgitáros Anthony Jackson. Első magyar jazzzenészként a CD-je felkerült az amerikai jazz rádió a Gavin Report 10-es listájára. 1993-ban a Recycling című album a 7., 94-ben a The News a 4. legjobb album lett. Mindkét lemezen a világ egyik leghíresebb dobosa, Al Foster játszik. 1997-ben jelent meg a Generation X című CD, amelyen Randy Brecker trombitál. Az utóbbi években rendszeresen vendégszerepel Japánban saját együtteseivel. 2002-ben kizárólagos szerződést írt alá a Skip Records kiadóval. 1958-ban születtem, az apám, a nagyapám és az egész család évszázadokra visszamenőleg prímás volt. Én vagyok az egyetlen a családban, aki szaxofonos lett. Természetesen 6 éves koromban először én is hegedülni tanultam, mint a család többi tagja. 16-17 éves lehettem, amikor szaxofonozni kezdtem. Az első jazzlemez, amit hallottam, John Coltrane Good Bait című lemeze volt. Ez nagy hatással volt rám. Apám is szerette a jazzt, elvitt magával az Erkel Színházba, a Duke Ellington koncertre. Akkor még gyerek voltam, talán még nem is szaxofonoztam. Először pár évig Benke Imrétől tanultam a Vasutas zeneiskolában szaxofonozni. Később a jazz tanszakon Siliga Miklós volt a tanárom. Itt 1979-ben diplomáztam. Volt olyan szaxofonos az idősebb generációból, akivel volt valamilyen kapcsolatod, akitől esetleg tanultál? Nekem nagyon jó kapcsolatom volt Lakatos Ablakos Dezsővel, amikor Münchenben éltem, Dezső szinte ott lakott nálam. Egymásnak adtuk át a munkákat. Nekem akkor már sokkal több összekötetésem volt, mint neki, mert én már régebben voltam Münchenben. Ő aztán elkezdett tanítani, abban az iskolában, ahol előtte én tanítottam. Nagyon sokat voltunk együtt azokban az években. Hogyan alakult meg a Kis Rákfogó együttes? Füsti Balogh Gáborral először 16 évesen találkoztam a Fáklya klubban. Annak idején azok a fiatal cigány gyerekek, akik az OSK-ban tanultak, mind oda jártak gimnáziumba. Én Füstivel jártam egy osztályban. Akkoriban fennékig érő hosszú haja volt. Akkor még nem játszottunk együtt, még hegedülni tanultam. Rá egy évre, amikor elkezdtem szaxofonozni, megismerkedtem Pecek Lacival, Kunu Lacival, és megalakítottuk a Kis Rákfogó nevű zenekart, akikkel 77-ben megnyertük a Ki mit tudott. Pecek Laciékhoz jártunk fel majdnem minden nap próbálni. Az egész Mátyás tér feljárt oda hallgatni minket. Ültek az ágyakon, mentek a viccek, a nagy ájulások, a nevetések. Nagyon jó volt. Abban az időben éjjel-nappal Herbie Hancockot hallgattunk, főleg a Headhunters lemezt, és megpróbáltuk leszedni. Később elkezdtünk saját számokat is írni, különösen Füsti. Ő volt a zenekar vezetője, így aztán elment egy kicsit más irányba a zenénk, ettől a Hancockos világtól. Így lett az együttesnek egy egyéni hangzása. Frusty Hancock mellett nagyon szerette Oscar Petersont és Bill Evans-t is. Amikor megnyertük a Ki mit tudott, Frustyt, Peszek Lassit és engem felvettek a Jazz Konziba. Hogyan jött az ötlet, hogy Kisrágfogónak hívják a zenekart? Nekünk ők voltak a nagy példaképeink, a nagy rágfogó, Szakcsi, Babos meg a többiek. Ők vittek magukkal minket játszani, mint előzenekart. Miután ők voltak a rágfogó, minket elkezdtek Kisrágfogónak hívni. Ez aztán rajtunk is maradt. A Kisrágfogó után hogyan alakult a pályafutásod? Azután elkezdtem másokkal is játszani. Pege Aladárral, Kőszeg Imrével, azokkal, akik akkor a hazai jazz élet krémjének számítottak. A 80-as évek elején elkerültem Magyarországról. Toto Blank német gitáros 1979-ben fellépett a szegedi jazz napokon, ahol hallott engem játszani és elhívott a zenekarába. Akkor még nem éltem kint. Csak ha volt buli, akkor mentem kijátszani. Annak idején ez nehéz volt, mert Németországba vízum kellett, és az útlevélbe ablakokat kellett kérni. A katonaságtól is kellett engedély, hogy kimehessek. Ezután Magyarországon megalapítottam a Bacillus nevű együttest. Ebben először Gárdonyi Laci zongorázott, Tiborc András bőgözött, Gritz Péter dobolt. Ezzel a zenekarral csak saját szerzeményeket játszottunk, főleg Gárdonyi Laci és az én számaimat. Később Tiborc helyére Vasvári Pali jött bőgőzni, és Szente Gabi jött dobolni, mert Gritz kiment Párizsba. Ez az együttes pár évig működött, de aztán Gárdonyi Laci kiment Amerikába, a Berkeleyre, és én is eljöttem Magyarországról. Abból a zenekarból Vasvári Pali kivételével mindenki külföldre ment. Én akkoriban egyfolytában diszidáltam. Valahogy el akartam jönni Magyarországról. Kijöttem, és amikor ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, akkor hazamentem. Aztán megint eljöttem, majd megint visszamentem. 1981-ben játszottam a debreceni jazz napokon. Michael Brecker is fellépett ott, és küldött nekem egy cédulát, amire ez volt írva. You play great! Óriási, ahogy játszol. Természetesen személyesen is találkoztam vele. Lejött a jam sessionre, be is szállt játszani, még dobolt is. Ezután elég sűrűn tartottuk a kapcsolatot, egészen a haláláig. A halála előtt 3 héttel is kaptam tőle egy e-mailt, ami a mai napig is megvan. Azért írt, mert akkor fejezte be az utolsó lemezét. Amikor itt játszott a környéken, vagy én voltam Amerikában, mindig találkoztunk. Azután 82-ben kerültem ki Németországba, Toto Blankén keresztül, akkor már itt is éltem. Abban az időben nagyon ment Toto Blanke zenekara, az Electric Circus, nagyon sokat muzsikáltunk. Főleg Toto szerzeményeit játszottuk. Ez egy elektronikus zene volt. Akkor még nem voltak olyan fejlettek a szintetizátorok, de neki már akkor volt gitár szintetizátora. 86-ban Magyarországon voltam 1,5 évig. Megalakítottuk a Things együttest László Attilával, Solti Jánossal, Latman Bélával, Csanya Zolival és Horváth Kornéllal. Ezzel a zenekarral felvettünk 2 lemezt, mind a 2 külföldön. Ebben az időben tanítottam a jazz tanszakon is. Ezután egy másik zenekarba hívtak ki Németországba, a Pozanos Péter Helbolzheimer Big Bandjében játszottam egy ideig. Aztán elmentem Münchenbe, ahol sokat muzsikáltam mindenkivel. Barbara Dennerlein-től kezdve Charlie Antonelli-ig. Ott nagyon jó volt akkoriban a zenei élet. Münchenben voltam 91-ig, onnan elmentem New Yorkba, ahol 2-3 évig éltem. Azért közben időnként visszajöttem Németországba. New Yorkban ismertem meg Earl Fostert és azokat az amerikai zenészeket, akikkel mai napig játszom. Akkor egész más világ volt még New Yorkban. Michael Brecker is sokat segített nekem mindenben. Amerikában készítettem el a Different Moods című első önálló lemezemet Anthony Jacksonnal, Terry Lynn Carringtonnal és Jim Birdel. Ez fúziós zene volt. 91-ben jelent meg a lemez. 93-ban hívtak a Frankfurti Rádió Big Bandjébe egy állandó állásra. Azóta itt élek. A HR Big Bandnek vagyok a szólistája. Természetesen emellett mindig vannak saját projektjeim. Megpróbálok minden másfél évben egy új lemezt piacra dobni. Amellett, hogy játszom, különböző jazziskolákban szoktam masterclassokat és egyhetes workshopokat tartani. Halper László, zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az Új Rákfogótól a Kis Rákfogóig című könyvének Füsti Balogh Gábor című fejezete, aki jazz zongora művész volt 1958 és 88 között. Minden idők egyik legtehetségesebb zenésze volt, mondta róla Tony Lakatos. Kunu László. Füsti Balogh Gábor nekem gyerekkori barátom volt. Éjjel-nappal együtt voltunk, együtt nőttünk fel. Sokat maradtunk ki együtt, mi négyen. Füsti, Lakatos Tóni, Pecek Laci és én. Amíg gázsit kaptunk, azt rögtön elettük. A Bece nevét édesanyja után kapta, őt becézték Füstinek. Sokat feljártam Füstihez, hogy ketten megnézzünk számokat. Egyszer találkoztunk zenészekkel, azok mondták neki, hogy de meghisztál, Füsti! Ő erre mutatta a kezét, és mondta, így is meghisztam. Ezzel azt akarta mondani, hogy a tudása is sokkal többet. Nem lehetett neki olyat mondani, hogy ő arra ne vágott volna vissza. Az OSK stúdióban Csík Gusztitól tanult, de emellett Szakcsi is tanította, aki a nagybátyja volt. Egy ideig járt a jazz tanszakra is. Kisgyerekként még nem látszott, hogy mekkora tehetség, de egyszer csak úgy kiforta magát. Úgy berobbant a fiatal zongoristák közé, hogy nem mertek leülni mellé zongorázni. Gabi nagyon vidám természetű srác volt, nagyon szeretett zrikolódni, pláne muzsikusokkal, azokat két percen belül ledarálta. Ami a szívén, az a száján volt. Nem érdekelte, hogy épp kivel áll szembe. Ez időnként rossz is volt. Például az OSK stúdióba a kategória vizsgára úgy ment be, hogy jöttem az A kategóriáért. Ezután csak azért is csak B kategóriát kapott. Ezzel persze lejjebb hagyott, amikor idősebb lett. Aztán elkezdett vendéglátózni. Először csak pár számot tudott, de egy éven belül komoly vendéglátós műsora és komoly vendégköre volt. Rengeteget járt Kóró Divánhoz és más neves zongoristákhoz tanulni. Írogatta le a számokat szöveggel együtt. Ő mindig szólóban játszott és énekelt is. A Szép Ilonka nevű helyen játszott a leghosszabb ideig. Oda jártunk őt hallgatni. Abba az időben Torma Rudi és Kóró Diván voltak a sztárok az éjszakában. Egyszer játszott valahol vendéglátóban. Bejártak oda Szakcsi, Babos, Csík Guszti, Balogh, Csibe Jenő. Füsti nagyon szerette Csibe Jenőt. Természetesen mindenki beszállhatott játszani. Amíg a többiek zongoráztak, ő felhergelte magát. Először Szakcsi szétszette a zongorát, aztán Csibe is, és Guszti is. Ezután Füsti felállt az asztaltól, és azt mondta, hogy most olyat zongorázok, hogy a szívetek leszakad. Leült és akkorát zongorázott, hogy utána síri csend volt, mindenki elájult. Szegény nagyon fiatalon, 30 évesen halt meg. Úgy tudom, hogy tüdőgyulladása volt, amit elkezeltek és tüdőembóliát kapott. Pont aznap mentem külföldre, amikor megtudtam, hogy meghalt. El voltam ájulva, először azt hittem, hogy valaki csak kitalálta az egészet. Lakatos Pecek László visszaemlékezései. Gabi gyerekkorában a Diószegi Sámuel utcában lakott. A Baros utcában volt egy táncstúdió. Oda jártunk föl, ahol ő egy rockzenekarban is játszott. Mi Gabival sógorok is voltunk, mert két testvért vettünk el feleségül. Így egy család lettünk, de ez nem számított, mert nekünk a gyerekkori barátság többet ért, mint a sógorság. Együtt volt az esküvünk és a ragzi is. Füsti egyik nagyapja, Szakcsi Dezső, az ország egyik legjobb csellósa volt. A családjában mindenki zenész volt, csak az apukája nem lett muzsikus. Először egy sima zeneiskolában tanult zongorázni, a klasszikus zene is jól ment neki, de hamar átnyergelt a jazzre. Amikor megszülettek a gyerekei, vendéglátózni kezdett. Jazzből nem tudott megélni. Többször volt külföldön, nem hosszú időkre, mert nem tudott hosszabb időt eltölteni külföldön. Sokat muzsikált a Városkapu nevű bárban, onnan ment a kis Mulembe, ahol haláláig muzsikált. Félrekezerték az orvosok, még a saját lábán ment be a Vas utcai kórházba, ahol rossz volt a lift, és gyalog felment a második emeletre. Ott rosszul lett, és egy óra múlva tüdőembóliában meghalt. Gárdonyi László visszaemlékezése, aki Amerikában élő jazz-zongora művész, zeneszerző, a világhírű Berklee College of Music professzora. Én lekéstem egy vonat csatlakozást a Kaliszi zongorista versenyre menet. Ez már Lengyelországban történt, így az egyetlen lehetséges megoldást választottam. Autóstoppal mentem tovább, Kaliszba. Egy nappal a verseny megkezdése után érkeztem meg. A verseny két fordulós volt, az első fordulót így lekéstem. Aznap este Füsti meghívott vacsorára. Lementünk a szálloda éttermébe. Véletlenül a zsűri tagok is ott ettek egy másik asztalnál. Nagyon mosolyogtak a Füstire, és azt is lehetett látni a viselkedésükből, hogy már eldöntötték, kiknek fogják adni a díjakat. Akkor mondta nekem Füsti, hogy ő úgy érzi, hogy megnyerte a versenyt. Ez nem tűnt nekem gizdának, csak optimista, pozitív gondolkodásnak, a szemmel látható jelekre alapozva. Én Füstit fiatal felnőtt korunk óta ismertem. A szüleim lakásától két házzal arrébb a Pecek család lakásában gyakoroltak a kis rákfogóval. Hallottam őket a nyitott ablakon keresztül. Tetszett, és egyszer átmentem megnézni, hogy kik ezek a zenészek. Aztán sokkal később a Kőszegi együttesben váltottuk egymást. Gárdonyi, majd Füsti, majd megint Gárdonyi. Vissza Kaliszba. Szóval jól elröhögcséltünk Füstivel az étteremben. Pesgőztünk. Füsti fizetett azzal a meggondolással, hogy majd az első díj nyereménye fedezi a költségeket. Még a zsűri tagok asztalához is átküldött egy üveg pesgőt. Én úgy gondoltam, hogy azzal, hogy az első fordulót lekéstem, diszkvalifikáltam magam a versenyből. Így inkább csak a pesgőzésre koncentráltam. A következő nap volt a második forduló. Ott a szervezők váratlanul odajöttek hozzám, és megengedték, hogy a második fordulóban én is játszhassak. A viselkedésükből az derült ki, hogy ezt a játék lehetőséget csak vigaszdíjként adják. Ha már eljöttem, legalább felengednek a színpadra. Nem szándékoztak a verseny részeseként megtekinteni. Ez a véleményük megváltozott, amikor meghallottak játszani. A fennmaradó legmagasabb helyezést, a negyedik helyet odaadták nekem. Füsti lett az első, Pleszkán a második, és egy lengyel gyerek a harmadik. Pár évvel később, 87-ben, amikor már Amerikában éltem, első díjat nyertem a Great American Jazz Piano Competition-on, amit Floridában rendeztek, és alkalmat adott nekem 110 000 ember előtt játszani. A Kaliszi verseny körüli események egy jó hangulatú, rejtőkönyvszerű kalandként maradtak meg emlékezetemben. Barátság, kis hóhányás Füsti részéről, vidám este, meglepő fordulatok és jó zene. Egy dolgot sajnáltam mindig, hogy szegény Pleszkán Fricit nem vettük bele a pesgős esténkbe, pedig ő is ott volt az étteremben, egy másik asztalnál. Nagyon tehetséges fiú volt, és tragikus, hogy milyen módon fejezte be az életét. Lehet, hogy kirekesztettnek érezte magát aznap este, de sajnos közte és Füsti között nem volt jó a kapcsolat, csak feszültség és rivalizálás. Én pedig nem igazán ismertem őt. 1998-ban Malosik Róbert egy zongorista versenyt szervezett Budapesten Füsti emlékére, és a segítségemet kérte az első díjjal kapcsolatban. Ekkor már professzorként dolgoztam a Berklee College of Musicban, és sikerült teljes tandíjmentességet szereznem a nyári 5 hetes tanfolyamra annak a versenyzőnek, aki a győztes lesz. Ha a pesgős vacsoráért nem is fizettem, de így tudtam tenni valamit Füsti emlékének fenntartásáért. Halper László zenész legendák második rész. Legendás zenészek történetei az új rákfogótól a kis rákfogóig című könyvének. Németh János című fejezete, aki Németországban élő szaxofonművész, a 70-es-80-as évek magyar jazz életének meghatározó tagja. 1946-ban születtem, és a 8. kerületben nőttem föl. Lakatos ablakos Dezsővel laktam egyházban. Nagyon sok zenész barátom volt, Szakcsi Lakatos Béla, Duka Norbert, Balogcsi Bejenő, Lakatos Peceg Géza. Szinte naponta találkoztunk. Ablakos öccse Vili volt a kenyeres pajtásom. Vele együtt kezdtünk zenélni, csajozni, meg mindent. Először hegedülni tanultam, az öreg romák mindig azt mondták, fiam belőled prímás lesz, mert annak dupla rész jár a borravalóból. Ezért aki élt és mozgott, először hegedült. Édesapám híres címbalmos volt. Mindenki csak úgy ismerte, hogy Biboldó. A Biboldó szó cigányul, megkereszteletlen, azaz zsidót jelent. Azért kapta ezt a becenevet, mert ahogy ő hangolta a címbalmot, az az úgynevezett zsidó hangolás, aminek alapvetően keleties hangzása van. Édesapámon kívül talán csak Ruszki Bandi tudott ilyen stimmelésű címbalmon játszani. Édesapám körmendi születésű, 7-8 évesen kezdett címbalmozni. Akkoriban volt egy legendás címbalom testvérpár, Csitrinek hívták őket. Apukám azt mondta, hogy ilyen címbalmosok nem voltak, és nem lesznek többi a világon. Az egyikük Nagykanizsán, a másik Zalaegerszegen lakott. Az édesapám először Zalaegerszegre járt a fiatalabbik Csitrihez tanulni, akinek zsidó hangolású címbalma volt. A másik Csitri, aki Nagykanizsán lakott, mindkét hangolású címbalmon ugyanúgy tudott játszani. Egy idő után édesapám átment a nagykanizsai testvérhez, ahol a normál hangolású címbalmon is játszott. Ez a testvér zárkózott ember volt, csak nagyon ritkán muzsikált, állandóan horgászott. Amikor édesapám feljött Pestre, a zsidó hangolást használta. Apám inkább klasszikus zenészt akart belőlem csinálni. Én először Sívó Józsi bácsitól, a híres hegedűművész édesapjától tanultam hegedülni. Ő egy pincehelyiségben lakott, a Kállai Éva utcában, ma Alföldi utca, a Rita templom mellett. Minden vasárnap reggel 8-ra oda kellett mennem, és délig a nótákat tanította nekem. 15 éves lehettem, amikor Lakatos ablakos Dezső kapott egy szaxofont. Nekem is megtetszett ez a hangszer, ezért én is elkezdtem tanulni. A miénk egy dupla gangos ház volt, sok roma lakott ott. Én az első emeleten laktam, ablakos Dezső szemben a másodikon. Volt, hogy már reggel 8-kor kiállt a gangra szaxofonozni. Átkiabált nekem, hogy ezt hallgasd, és játszott valamit. Erre kijött egy alacsony kisasszony, megkérdezte, Dezsőkém, nem lehetne ezt abba hagyni? Dezső csak annyit mondott, hogy nem, és elkezdte az Only You-t játszani, mire az asszony visszament a lakásba. Ebben a házban állandóan gyakorolt valaki valamilyen hangszeren. Dezső testvére, Vili, zongorázott. A másik barátom, Purcsi Gyuszi, is zongorázni tanult, alattunk dobolt valaki. Az egész ház zengett reggeltől estig. Az 50-es években nagyon sok utcabál volt a 8. kerületben, ahol az akkori zenészek közül sokan játszottak. Ablakos Dezső is játszott utcabálon. A Lujza utcai bál volt a leghíresebb. Ezek a bálok jó lehetőséget adtak a fiatal zenészeknek, hogy beszálljanak játszani. A 60-as évek egy nagyon nehéz, de mégis nagyon szép időszak volt. Mi kezdtünk el nyilvános helyen jazzt játszani, mert ezelőtte 1961-ig tilos volt. Ezért a jobbnál jobb jazzzenészek a vendéglátóban játszottak. Pege Aladár Kovács Gyulával a Szabói lokálban játszott. Szabó József, a kiváló zongorista is a vendéglátóban muzsikált. Nagyon sok jó zenész és sok jó tanár volt akkoriban. Az OSK-ban nagyon jó zenészek tanítottak, például a zongorista Kertész Kornél, aki egy fantasztikus muzsikus volt, és Nagy Marci a Rádió Big Bandjéből. Ők a 30-as, 40-es évek jazzén nőttek föl. Én az OSK-ban Kulcsár Istvántól kezdtem tanulni, aki egy az egyben úgy játszott, mint Stan Getz. Fantasztikus szaxofonos volt, már akkor volt a Coltrane szólói leírva. Utána Zsolnai Vili bácsitól tanultam, aki már abban az időben akadémiát végzett klarnéton. A mai napon szerettem volna folytatni a nemrégiben elkezdett sorozatomat, ahol népszerű könyveket szeretnék bemutatni. A mai napon Halper László Zenész legendák című könyvére esett a választásom. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék

0: megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indíttatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 10-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A Verne Gypsy Restaurant üzletvezetője Bakos Krisztián a mai vendégem, aki mesél nekünk az új étterem bemutatásán túl a cigány gasztronómiáról és a jövőbeli terveiről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem Bakos Krisztián, a Verne Gypsy étterem üzletvezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
5: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Ez Budapest első cigány étterme, ha minden igaz.
5: Szerintünk is így van, úgyhogy elvileg minden igaz, mi volnánk az egyetlen olyan étterem, aki a cigányságot szeretné bemutatni, tehát igen.
4: Hogy jött ennek az ötlete, hogy egy cigány éttermet fogtok létrehozni?
5: Ez az ötlet megfogalmazódott már bennem legalább 3-4 évvel ezelőtt, de az is lehet, hogy több már. De valahogy úgy hozta az élet, hogy nem volt rá alkalom. Nem volt megfelelő lokáció, nem volt lehetőség kibontakozni ezt ebbe ezzel a kérdésben kapcsolatban, de igazából most történt egy olyan dolog, így nyár elején kaptam egy lehetőséget, amit mindenféleképpen meg akartam ragadni. Nekem ez szívügyem volt mindig is, hogy legyen egy cigány étterem. Ha megnézzük, akkor Budapesten kb. Minden nemzet képviselve van éttermi szinten, gasztronómiában, de a cigányság az nem. Úgyhogy egyrészt hiánypótló cselekedet is volt ez, mindenképpen hiánycikk a gasztronómia piacán, de ezért mindent megtettünk, hogy ezt az ügyt betöltsük, és a visszajelzések alapján jól tettük.
4: Tehát sikerült felfedezni a piaci részt, ami egy alapvető kérdés. A másik nagyon fontos kérdés egy étterem esetében a lokáció, hiszen én azt gondolom, hogy a belvárosban legforgalmasabb utcán tulajdonképpen, ahol turisták is nap mint nap megfordulnak, és egy ilyen helyen nyitni egy cigány éttermet, én azt gondolom, hogy az egy rang.
5: Igen, mindenféleképpen, mert így tulajdonképpen nem csak Magyarországon képviseljük a cigányságot gasztronómia szinterén, hanem nemzetközileg is. Ugyanis óriási a turista átmenő forgalom, és hát a turisták között is vannak romák. És amikor meglátják, hogy van itt egy ilyen étterem, akkor alig várják, hogy kipróbálják, betekintést nyerjenek, és akkor bejönnek, körbenéznek, nagyon tetszik nekik, maradnak is. Nem egyszer körbenézek vacsora alatt, és azt látom, hogy ott van egy Olaszországból érkező cigánycsalád, a másik asztalon ott egy Franciaországból érkező cigánycsalád, és mindenkivel tudunk beszélni. Uh-huh. Nem csak angolul, hanem akár cigányul is.
4: Tulajdonképpen kik az elsődleges célközönség?
5: Az elsődleges célközönség tulajdonképpen minden magyar állampolgár. Aki kíváncsi, és aki szeretne betekinteni a cigányos vendégszeretetbe, a cigányos ízekbe, mert azért otthonról hozzuk, nagyanyáinktól hozzuk a recepteket, nem szakácskönyvből leskelődünk, hanem érzésre. Ezért is alkalmazunk igazából olyan szakácsokat, akik tisztában vannak a házias romás ízekkel.
4: Valahol egy nagy felelősség is, én azt gondolom, hiszen annak ellenére, hogy elsősorban a magyar közönséget célozzuk meg, ennek ellenére rengeteg ott a turista, és ott ismerkednek meg elsősorban a cigány ételekkel és a kultúrával is. Tehát ez egy nagy felelősség, hogy mit mutatunk magunkból.
5: Igen, igazából ezt a felelősséget már kezdjük is érezni. Talán sejtettük az elején, de most kezdett el valódivá válni ez. Mert ugye az első benyomás általában az utolsó is szokott maradni. Tehát ha valaki betér hozzánk, akkor egyszerre képviselünk ételt, italt, cigányokat, vendégszeretetet, Magyarországot, mindent és mindenkit. Úgyhogy valóban nagy felelősség ez, igen, és pont ezért mi mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk minden irányba.
4: Beszéljünk először a gasztronómiai részéről, hiszen ez az elsődleges. A receptek összeállítását azt hogyan találtátok ki? Illetve az étlapnak a menüjét?
5: Tulajdonképpen leültünk cigányasszonyokkal, idősebbekkel, és mindenkinek kikértük a véleményét. Mindenfajta megyéből.
4: Aha.
5: És ezt próbáltuk így egy picit összecsomagolni, hogy egy picit mindenhonnan tudjunk adni. Tehát nem tudjuk kifejezetten azt mondani, hogy mi szabolcsiasan főzünk, hanem azt tudjuk mondani, hogy ha bárki bármilyen térségből érkezik hozzánk, meg fogja találni azt az ízt, amit egy picit azért keres.
4: Mi volt az első étel, ami eszükbe jutott az embereknek, amikor arról kérdezted őket, hogy milyen cigány ételek vannak?
5: Töltött káposzta.
4: Aha.
5: Presztízs kérdés.
4: Igen, így van. Na jó, de akkor viszont menjünk bele egy picit, hogy akkor milyen töltött káposzta, hiszen mi például otthon savanyú káposztából eszük, és anyukám rizst is tesz bele, és rántást.
5: Igen.
4: Ti hogyan készítetek?
5: Van ez a verzió is, van a paradicsomos verzió
4: is. Így van, így van. Édes káposztából.
5: Így van. Van a kukoricadarás is, ugye van a vágott húsos is, van a darált húsos is, elég sokféle fajta verziója van. Mi megpróbáltuk megoldani, hogy egy picit mindenből legyen, de természetesen ezügyben értekeztünk Bangó Margit művésznővel is, és ő adta hozzá a nevét, ahhoz, amit mi elképzeltünk.
4: Jól emlékszem, ő Naményi. Tehát ő,
5: igen, a szabolcsi oldal inkább.
4: Így van. Tehát akkor ők paradicsomosan inkább készítik?
5: Igen, és kukoricadarával, de mi azt mondjuk kihagytuk, nehogy az legyen, hogy valaki félreértse, hogy nincs meg főve rendesen a rizs benne, pedig az, a, az az igazi szabolcsi verzió, igen, tudomásunk szerint. Úgyhogy próbáltuk úgy összekovácsolni, hogy mindenki íze szája szerint egy picit azért találkozzon az otthoni ízekkel.
4: Mi karácsonykor például, amikor töltött káposztát eszünk, akkor nálunk megjelenik mind a kettő. A paradicsomos verzió is, és a savanyú káposzta is.
5: Igen, ez jó ötlet.
4: De nyilván ez nehezen kivitelezhető egy étteremben.
5: Igen, a lakát rendszerben, igen, az ilyesmi azért egy picit bonyolultá tud válni, úgyhogy próbáljuk egyszerűsíteni mi is a dolgainkat, meg próbáljuk azt is elérni, hogy ne kelljen túl sokat várakozni, hogyha bejön egy 10-20 fős csoport, és hogyha szeretne mindenki össze-vissza kérni mindent, azért az időigényes, és egy éhes emberről tudjuk, hogy türelmetlen.
4: Így van, így van. Mondjuk a töltött káposztánál ezt gondolom nem jelent gondot, hiszen nem baj, hogyha mondjuk előre el van készítve, sőt, kívánalom is.
5: Pontosan, pontosan. Aznap nem is jó, minimum másnap.
4: Így van.
5: De hála Istennek nem kell sokáig tartogatni, mert gyorsan fogy.
4: Milyen jellegzetes cigányételek vannak még az étlapon?
5: Tulajdonképpen én a kakaspörköltet emelném ki, amit lehet kérni túros csuszával, vágott tésztával, akár tépett tésztával is. Esetleg az a fajta csülökpörkölt, amit mondjuk nagyanyáinktól tudunk, nem sajnálva a fűszereket, egy ízkavalkád az egész, nagyon szaftosan, egy jó fajta lecsós alappal. Tehát, hogy a lecsó, a szalonna, ezek erőteljesen dominálnak az étlapokban. Hát ezek a cigányosság egyik főbb jellemzői.
4: Tehát a fűszeres ételek azok, amik tulajdonképpen cigányosnak mondhatók? Vagy mik ezek a jellegzetesek?
5: A fűszeresebbek az átlagnál. Aha. Tehát amikor biztosan nem kell nyúlni a sóért, utána fűszerezni. Amikor megkóstolja az ember, akkor azt mondja, hogy na, ebbe már semmi nem kell. Ez úgy jó, ahogy van. Élettelibb, színesebb, gazdagabb egy szóval, én azt mondanám.
4: És van olyan étel, ami például a magyar konyhában kevésbé jellemző? Tehát például nagymamám nekem csinált régen babos tésztát, amikor csinált bablevest. Tehát ez például, én ezt máshol még nem láttam.
5: Bableves tulajdonképpen szerepel nálunk, egy picit a káposztás paszúj, és a, és a jókai bableves közé tettük mi ezt a fajta levest, amit mi kínálunk az étlapunkon. Nagyon finom, nagyon szeretik. Tulajdonképpen csak romák csinálják ebbe a verzióba, de sokszor még nekik is új.
4: Tehát ez olyan... sem mindenki, ez is csak régióként.
5: Igen, tehát hogy ez egy olyan régi recept alapján készült, amivel még a mostani fiatalság nem is nagyon találkozik. De ahogy megkóstolja, kb. A kedvence lesz. Nagyon finom, nagyon laktató, kolbász, minden, ami létezik, benne van.
4: Mi a vendégek kedvence?
5: Cigánypecsenye, ugye a cigányétterembe. Cigányétterembe az első, ami eszébe jut, hogy akkor itt vajon milyen lehet a cigánypecsenye.
4: A cigánypecsenye az cigányétel egyébként?
5: Nem, tehát nem gondolnám azt, hogy feltétlenül, de azért mi próbáljuk ezt is egy picit cigányosítani, mint minden más. Picit nagyobb hússal, egy picit tovább pácolva. Mondjuk a rajta lévő szalonna az lehet háromszor akkora, mint úgy általában, amit megszoktak az emberek éttermekben. Tehát a mennyiség az nyilvánvalóan nagyon fontos. Ugyanakkor a magyar és a cigány konyha azért nagyon-nagyon közel áll egymáshoz.
4: Tehát, hogy azért
5: itt vagyunk Magyarországon, nyilvánvalóan egyik a másiktól szedett, vedett át bizonyos fűszerezéseket, megoldásokat. Persze, hogyha az ember otthon eszik valamit, amit az édesanyjától kapott, nyilván az lesz mindig a mérce. És hogyha azt összehasonlítjuk egy étteremben kapott bármilyen típusú étellel, akkor érezni fogjuk a különbséget, hogy azért otthon csak cigányosabban, csak jobban esik. Ezt a gondolatot próbáltuk átvinni és átkonvertálni éttermi színvonalra.
4: Azért az éttermeknek nyilván megvannak a szabályai, illetve hát a tárolásnak, az elkészítésnek, hogy mennyivel kell előtte elkészíteni ezeket a dolgokat. Tehát tulajdonképpen ezeknek a házias ételeknek az elkészítése jelentett valami problémát, éttermi vagy szakmai szempontok alapján?
5: Igazából semmilyen problémát nem jelentett.
4: Tehát profi szakácsoknak ez nyilván nem jelent gondot.
5: Természetesen komoly szakmai háttér áll mindenhol, tehát a konyhán is, a vendégtérben is, tehát hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga, és hogy hogyan kezeljük, hőkezelések, stb., tehát hogy ezek nem jelentenek problémát. Tehát minden úgy van tárolva és kezelve és tartva, ahogyan az elő van írva a HACCP-nek megfelelően, nyilvánvaló.
4: Tehát ahogy még a nagymamáink se.
5: Ahogy még ők se.
4: Igen.
5: Így van. Hát így ott, van. Amit főzött, az ember főz otthon, az aznap kb. Elfogy, nagyon nem kell gondolkodni, mi lesz vele, max maradhat holnapig is, de nyilván.
4: Tehát nem voltak ilyen különleges kihívások mondjuk ebből a szempontból.
5: Nem. De minden rendelkezésre áll, ami kell, hogy rendelkezésre álljon egy étteremben.
4: Ha már így a vendégteret megemlítettük, akkor az hogyan lett kialakítva? Milyen dizájn, milyen elképzelések alapján?
5: Próbáltunk arra figyelni, hogy elegáns legyen. Tehát, hogy nagyon szívesen térjen be hozzánk akár a leggazdagabb is, vagy az, aki csak előkelő első osztályú éttermekbe szeretne járni, de próbáltuk megközelíteni úgy is, hogy természetesen bárkit nagyon szívesen látunk, ezért mondjuk mi abroszt nem használunk. Ne legyen félreérthető, hogy ide csak szakóban lehet megjelenni például. Tehát az étteremben tulajdonképpen megjelennek természetesen a rózsás, roma motivumokra jellemző díszek, megtalálható a cigányzászló, nem is kisméretben, kb. Takar egy teljes falat. Természetesen ott van a piros szekér is, és ugye a falakat díszítik bizonyos aranykeretes fotók, melyeken találhatók a világ minden tájáról büszkeségeink, roma büszkeségeink, köztük említsünk amerikai hírességek.
4: Hát Charlie Chaplin, gondolom,
5: Charlie Chaplin mindenféleképpen nem természetesen nem hiányozhat. Tulajdonképpen ott van Elvis Presley is, csak hogy még megosztóbb legyen az egész történet. Nem sokan szokták elfogadni.
4: Tudják,
5: nem sokan szokták ők elfogadni, de hát az igazság az, hogy már pedig van cigány vonatkozása. Bob Hoskins, egy angol, nagyon híres színész. Természetesen Bangó Margit, a Száztagú Cigányzenekar, Pap László, de Django Reinhardt, Jill Briner, Western hős. De nagyon érdekes, igen. Számunkra is az volt. De hát Teréz anya, ugye a cigányok anyja, és megtalálható. Tulajdonképpen elég sokan vannak. Mindenkit nem tudtunk föltenni a falra, de azért még tervezünk egy párat. Ők már inkább magyar hírességek lesznek. Magyar büszkeségeink, igen.
4: Tehát tulajdonképpen beszéltünk már itt a felelősség kérdéséről, ami nagyon nagy véleményem szerint, hiszen tényleg a világ számára prezentáljátok a cigány ételeket, a kultúrát, az embereket, és nagyon érdekelne, hogy itt a kultúra milyen szempontból jelenik meg nálatok. Tehát például cigányzenekarokat, kávéházi cigányzenét reprezentáló zenekarokat hallhatunk ott nálatok?
5: Igen, tulajdonképpen éttermünk egyik célja, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is bemutassuk, megőrizzük, népszerűsítsük a roma gasztronómia örökségét, és tulajdonképpen a zenei örökségét is. Csütörtöktől vasárnapig jelenleg így működünk, hogy csütörtöktől vasárnapig van élő zenénk, péntek szombaton ez éneklős, csütörtök vasárnap ének nélkül, jazz, nem feltétlenül a kávéházi, de megtalálható a jazz világa, megtalálható tánczenei stílus, de nem a megszokott, hagyományos cigány zenekari felállással, hanem zongora, gitár, ének. Tervezünk tematikus estéket is, ahol megszólalnak a cigányság eléggé gazdag zenei kultúrában, tehát hogy mindenféle fajta műfajban képviselteti magát a cigányság, én azt gondolom, de a cigány folklór az egy nagyon fontos motivuma lesz a jövőben az élő zenei kínálatunknak.
4: Tehát tulajdonképpen a, mondjuk így, hogy a muzsikus cigányok is képviselik magukat, akkor az olá cigányok, a beás cigányok, és tulajdonképpen akkor Magyarországnak mindenféle szeletét sikerül így bemutatnotok. Nem csak zenei szempontból, hanem kulturálisan is.
5: Mindenféleképpen így van. Tehát hogy ez erős célunk, hogy ezt így be tudjuk mutatni.
6: Kik vannak egyébként a csapatban? Meg lehet kérdezni?
5: Tulajdonképpen a személyzet 80%-a roma származású, de erre tudatosan figyeltünk, hogy ne csak. Természetesen nem szeretnénk, hogyha bárki vádolna minket, ami nagyon távol áll tőlünk. Tehát mindenkit nagyon szívesen látunk, és mindenkivel nagyon szívesen dolgozunk együtt, aki természetesen velünk is. De hála Istennek, hogy erre van példa, és elég sokan jelentkeznek maguktól. De jelenállás szerint a konyhán van cigányasszony, szakácsvégzettséggel, nem is egy, hanem kettő is. Van természetesen magyar séfünk is, aki már egész jól hozzászokott ezekhez a fűszerezésekhez, de azért hozza az ő saját profilját is, tehát sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberekkel dolgozunk konyhán is, étteremben is, tehát felszolgálók is, és mindenki szívvel, lélekkel oda teszi magát, különben nem lennénk igazi cigány étterem. Tehát a cigányos vendégszeretetnek mindenféleképpen látszania kell, és ezt szívünkből adjuk is. Tehát, hogy hála Istennek ezt nem kell gyakorolni.
6: Nagyon fontos kérdés egy új étterem esetében, hiszen egy néhány hónapos étteremről van szó, hiszen előtte is volt Verne étterem, de akkor egészen más jellegű volt ez a dolog. A marketingben ez hogy jelenik meg most nálatok?
5: Egyelőre nem kezdtünk el túl nagy marketing ügyintézéseket végrehajtani, de TikTokon már vagyunk, van az étteremnek, van Facebook oldala, és tulajdonképpen ezek a reklámok mennek még egyelőre, nem sokára fogunk szerintem megjelenni televízióban is, meg egyéb hírportálokon is.
6: Én például, hogyha külföldön vagyok és keresek valami jó éttermet, akkor van néhány applikáció, amit meg szoktam ilyenkor nyitni, és akkor az applikáció ajánlja ezeket a helyeket, és természetesen olvashatok véleményeket is ilyenkor.
5: Google Maps-en természetesen ott vagyunk,
6: akkor ezeket
5: meg
6: is
5: lehet találni bennünket, így van.
6: Nagyon fontos, hiszen alapvetően a külföldiek, akik ide jönnek Magyarországra, és a belvárosban sétálgatnak mondjuk, még ha nem is tudatosan keresik az ilyen helyeket, de azért előfordulhat, hogy rápillantanak a telefonjukra, és akkor ez alapján választanak.
5: Ez elég sűrűn előfordul, hiszen onnan tud tájékozódni a legegyszerűbben.
6: Igen.
5: Mielőtt belép, megnézi Google Maps-en, hogy mik a leírások, de hála Istennek, hogy a leírások alapján is szívesen térnek be hozzánk.
6: Tehát akkor pozitív visszajelzés.
5: Pozitív, mindenféleképpen így van.
6: És úgy általában a romák hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, hogy most lett egy új éttermük?
5: Nagyon érdekes, a sajátjának érzi mindenki. Tehát azok, akiket esetlegesen nem láttak szívesen máshol, ide hazajönnek. És amikor belépnek, már érződik is a hangulaton. Tehát, hogy rögtön úgy mozog, mintha már járt volna nálunk. És veszi elő a telefonját, kamerázik, keresi, hogy mi, merre. Tehát, hogy otthon érzi magát mindenki, aki belép. És nekünk ez fontos célunk volt szintén. Hogy senki ne érezze magát úgy, hogy bármilyen megfelelési kényszere lenne. Tehát mindenkit úgy várunk, mint hogyha hazavárnánk. De nem csak a romákat, hanem mindenki mást is. Ez erős része a cigányos vendégszeretetnek. Ez érződik, ez benne van a hangulatban.
6: A kultúrának mely elemeit emelnéd ki, amiket fontosnak tartottál, hogy megjelenjen az étteremben?
5: Hát a vendégszeretet az mindenféleképpen.
6: Ez elsődleges.
5: Tehát, hogy azért,
6: igen, egy étteremnél ez alapvető
5: igen,
6: kérdés.
5: És ugye,
6: de mondjuk ez egy első osztályú étterem, tehát...
5: Igen.
6: Itt is ez megoldható? Tehát, hogyha bemegyünk mondjuk egy vendéglőbe, ahol kockás abrosz van, akkor jobban otthon érezzük magunknak. Ez viszont egy ilyen első osztályú étterem, az mégiscsak egy picit első ránézésre lehet, hogy valamiféle olyan távolságtartást generál az emberben. Hogy próbáljátok ezt feloldani?
5: Tulajdonképpen megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez az érzés ne alakuljon ki senkiben. Már a bejáratnál. Tehát úgy fogadjuk a vendéget, helyhez kísérjük a vendéget, kihúzzuk a széket, és már olyan kontaktusba kerülünk vele minden vendéggel, hogy érzi egyszerűen, hogy itt nem kell vigyázülésben ülnie, attól függetlenül, hogy első osztályú a hely. Itt úgy eszik, ahogy akar, ha akar késsel, villával, ha akar kanállal, senki nem fog rászólni semmiért. Mindenkinek lássuk és figyeljük az igényeit, és minden igényt megpróbálunk kielégíteni. Igazából a helynek már van egy olyan atmoszférája, hogy ha oda bemegy az ember, már érzi, hogy ez valami más. Ez nem egy hagyományos első osztályú étterem, hanem itt tényleg jó a légkör, tényleg barátságosak a felszolgálók, és mindenki széles mosollyal van, ami nem erőltetett, hanem szívből jön.
6: Említetted az evőeszközöket, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy a nokedlit azt mivel eszik ott a vendégek? Kanállal vagy villával? Mert ugyebár a romáknál azért jellemző, hogy kanállal eszik.
5: Romák kanállal eszik, mindenki más késsel, villával próbálja.
6: Így van.
5: De aztán mondjuk nekik, hogy mi romák, azért ezt úgy szoktuk csinálni, hogy előveszük ilyenkor a kanalat, és akkor annyit merünk, amennyi jól esik.
6: Aha. Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
5: Természetesen nyitva áll a kapu rendezvények előtt is, például decembertől bővülünk. Jelen pillanatban 75-80 fős férőhelyünk van, de kialakulóban van egy plusz 100-150 férőhelyes terem átalakítása, ami valószínűleg december közepétől már üzembe fog kerülni, és akkor már képesek leszünk rendezvényeket is fogadni. De bármilyen típusú rendezvény, tehát üzleti megbeszéléstől kezdve az eljegyzésig mindent.
6: Mi a helyzet a kiülős részével? Nyilván most a téli szezonban ez nem fog üzemelni, de amint kijön a jó idő, akkor feltehetőleg azért ezt is próbáljátok majd megtenni.
5: Jelen pillanatban az étterem tulajdonképpen egy terasz, ami fedett, és téliesítettük. Nyáron el tudjuk húzni a tetőrészt, és akkor igazából egy gyönyörű szép kertben találja magát az ember, de van az utca felőli oldalon is teraszunk, ami most ugye az időjárás miatt már nem üzemel, de nyáron természetesen kerthelység terasszal.
6: És hozzávetőlegesen hány ember fér be ilyenkor?
5: Jelen pillanatban 80-85 főt tudunk leültetni, de hogyha sikerülnek az elképzeléseink, akkor december közepétől ez felugrik 150 főre. Játszótér is van igazából. Az étterem hátsó részén van egy ilyen kiáratunk, ahol van egy ilyen kis udvar, ami még nincsen tulajdonképpen rendesen megcsinálva, tehát hogy folyamatban van, de ott van játszótér is. Tehát, hogy számolunk azzal, hogy gyerekek, családok jönnek, tudjanak nyugodtan enni a szülők, és akkor a gyerekek pedig el vannak, játszanak, de szem előtt nyilván, tehát hogy nem tudnak onnan se jobbra, se balra menni, csak a játszótéren maradni, így a szülők tudnak nyugodtan ebédelni vagy vacsorázni.
6: Hát tulajdonképpen ez is hozzátartozik nem csak a roma kultúrához, hanem ehhez a családi élethez, hogy együtt esznek a gyerekekkel, tehát nagy a család, és ilyenkor ezek szerint valahogy le is kell kötni őket, hogyha
5: ó, persze, ha ez mindig kihívás.
6: Tehát, hogyha mondjuk én is megyek Andriskával, a kisfiammal, aki most 16 hónapos, akkor nyilván ez kihívást jelent időnként számunkra.
5: Így van, még két év múlva meg még nagyobb kihívást fog jelenteni, azt garantálom, hogy nem fog tudni megülni egy helyben. Ez mindig nagy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek szeretnek szaladgálni, a gyerekek szeretnek hangoskodni, a gyerekek türelmetlenek.
6: Igen.
5: A szülő nem tud enni nyugodtan, tehát, hogy igen, ezért kialakítottunk egy kis játszótér részt nekik. Gyorsan esznek valamit, szeretnének, aztán már mennek is játszani, a szülő pedig nyugodtan tud lenni, de tudja őket figyelni, tehát, hogy nem egy erzárt, nem egy elkülönített rész, de szemmel tudja kísérni, hogy mit csinál a gyerek éppen.
6: Ma például volt egy olyan élményem Andriskával, hogy beültünk egy étterembe, amíg anyuka fodrásznál volt, és hát megmondom őszintén, nem mindig tudtam kezelni úgy a helyzetet, hiszen amikor Andriska egy kicsit elkezd sírdogálni, akkor kellemetlenül éreztem magam, hogy mit szólnak hozzá többi vendégek. De akkor itt ezek szerint, itt nem kell aggódnom ilyesmi miatt.
5: Semmiféleképpen sem.
6: Tehát ez ott mondjuk elfogadott, természetes, persze, vagy akkor elviszem
5: persze, játsz, persze. A játszó. Családbarát. Tehát aha, mindenki, igen, személyzet is nagyon.
6: Az étterem egyik, hogy úgy mondjam, szlogenje, hogy egy roma és magyar baráti társaság, akik ugyanabban hisznek még hozzá, a tűz körül mindenki egy család. Ez nekem nagyon szimpatikus volt. Ezzel igen. Indul a weboldaltok is.
5: És ennek minden szava igaz. Tehát, hogy nem csak cigányokért vagyunk, magyarokért is vagyunk. ezért az ő véleményük is nagyon fontos számunkra.
6: Sőt, természetesen.
5: Mert valahol őket is képviseljük.
6: Azon felül, hogy a magyar kultúrát is képviselitek, tényleg alapvetően a roma kultúrát képviselitek, reprezentáljátok, illetve a gasztronómiát, és én azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb teret kell adni a jövőben. Sokkal nagyobb publicitást.
5: Igen, igazából mindent meg fogunk tenni azért, hogy minél több emberhez eljusson a híre, hogy vagyunk, itt vagyunk, és szívesen várunk mindenkit. Tulajdonképpen egyik nagy célunk az, hogy minden kedves magyar állampolgár eljusson egyszer hozzánk, és hát, hogyha sikerül fordítani a véleményüket azoknak, akiknek kialakult esetleg valamilyen negatív gondolat a fejükbe a cigányságról, mert az ételek mesélnek. Ez igaz. Tehát, hogy bárki bármit mond, az ember szívéhez a legközelebb a hasa van.
6: Így van.
5: És ezért dolgozunk, hogy ezt a szívet próbáljuk egy picit lágyítani ott, ahol kemény még.
6: Hát sok sikert és hosszú jövőt kívánok nektek. Remélem, hogy valóban méltóképpen tudjátok majd reprezentálni a cigány kultúrát, a cigány gasztronómiát itt a belváros szívében.
5: Ennek érdekében mi mindent meg fogunk tenni, ezt megígérem.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: A Verne Gypsy Restaurant üzletvezetője Bakos Krisztián volt a mai vendégem, aki mesélt nekünk az új étterem bemutatásán túl a cigány gasztronómiáról és a jövőbeli terveiről is. A folytatásban Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből fogok idézni Kompárti Vadar című fejezetet, aki 1897 és 1961 között élt. Prímás hegedű művész, zenekar vezető. Hosszú ideig dolgozott Svájcban és Angliában. Mágó Károly prímás hegedű művész visszaemlékezése. Tivadar nagybátyámról szeretnék mesélni, mert egészen kiváló muzsikus és egy nagyon érdekes ember volt. Gyermekkorában ott laktak Erzsébeten, ahol sok roma volt. Volt egy olyan hely, ahová romák jártak éjjel. A főnöknek volt egy madara. Tivadar imádta az állatokat. Mindig voltak madarai, kutyái, galambjai, stb. Szóval mindig nézte a madarat, nagyon tetszett neki. Egyszer csak két klarnétos elővette a hangszerét, és elkezdtek játszani valamit kettesben. Az egyik szólamot, a másik szólamot játszotta. A főnöknek is nagyon tetszett, mondta is, hogy milyen szépen játszanak. Azt mondja az egyik, hát a gyerek mutatta meg. Akkor volt Tivadar 12 éves. Kérdi a főnök Tivadartól, ezt te mutattad meg? Azt mondja Tivadar, én. Te karmester vagy. Az vagyok. Azt mondja a főnöknek, hát ide figyelj, fiam, itt van, tessék. És neki adta a madarat. Tivadar bácsiról mesélik, hogy nagyon sok opera részletet tudott. Hát igen, nagyon sokat, és azok mind fejbe voltak nála. Egyszer egy zenekarban muzsikált, és a zenekar prímása megkért engem, hogy mutassak be egy számot a zenekarnak. Tivadar segédprímás volt ott. Úgy is volt, bemutattam nekik a számot. Az volt a címe, hogy Asztali zene. Verbunkos-szerű zene volt, és nem volt hozzá cselló szólam. De csellós is volt a zenekarban. A prímás mondta Tivadarnak, hogy csináljon egy szólamot a csellóra. Ő meg hegedű, és minden nélkül fogta a kottát, és írt egy cselló szólamot, hogy tessék, itt van. Nagyon jól olvasta a kottát, még basszus kulcsban is. És az ő családjában milyen muzsikusok voltak? Nagyon jó muzsikusok. A felmenői között volt a legendás prímás Patikárus Ferkó. Őt azért hívták Patikárusnak, mert egy gazdag ember, aki lelkibeteg volt, azt mondta, hogy Patikárus Ferkó muzsikája meggyógyította őt. Tivadar anyjának a testvérét Parádi Ignácnak hívták. Tivadar mindig őt dicsérte, hogy micsoda nagy muzsikus. Berkes Lajos, akitől gyermekkoromban tanultam, azt mondta, hogy ő még életében két ilyen jó tercest nem hallott, mint Parádi Náci meg Berki, akit vékonynak csúfoltak, és aki ugyanúgy tudott nagybőgőzni is, mert az apja nagybőgős volt. Tivadar apja fiatalon meghalt. A tanárt, akitől tanult hegedülni, megkérte nagyanyám, az ő anyja, hogy tanítsa meg a fiát bandát tanítani, és timmeket, vagyis partitúrát olvasni. A tanár azt mondja, de asszonyom, értse meg, ez egy óriási tehetség neki, nem azt kell csinálni. Ne vegye ki a zeneiskolából. De, csak tanítsa meg arra, én kiveszem. Nem tudták tovább tanítatni, így abba hagyta a tanulást. Óriási tehetség volt, és borzasztó jó technikája volt a hegedűn. A hegedű hangja is olyan volt, hogy az valami csodálatos. Ha jól tudom, még a halálos ágyára is bevitte a kórházba a hegedűt. Csak be akarta vitetni, de nem vittük be neki. Gondoltuk, hogy a kórházban ez furcsa lett volna. Halper László, Zenész legendák, legendás történetek legendás roma zenészekről című könyvéből, Kompár Tivadar fejezetből idéztem egy részletet. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Herceg Dávid egy fiatal roma előadó útja a zenében. Herceg Dávid a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb fiatal előadója, aki zenéjével és személyiségével elsősorban a fiatalabb közönség körében vált népszerűvé. Pályája jól példázza, hogy a roma származású előadók milyen sokféle módon lehetnek jelen a mai magyar zenei kultúrában. Dalai között megtalálhatók a

0: Modern pop, rap és roma zenei hagyományok hatásait is felmutató szerzemények. A zene Herceg Dávid életében fontos szerepet tölt be. Előadóként a modern zenei irányzatokat ötvözi olyan témákkal, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek. Szerelem, kapcsolatok, család, barátság, sikerek és az élet nehézségei. Zenéjének egyik sajátossága, hogy a mai hangzásvilágot közvetlen, könnyen érthető szövegekkel párosítja. Roma előadóként a roma kultúra és identitás kérdése fontos szempont lehet pályája megítélésében. A roma közösségek zenei hagyományai rendkívül gazdagok, ugyanakkor a mai roma előadók már nem feltétlenül kizárólag hagyományos stílusban alkothatnak. Sok művész a modern pop, hip-hop, rap vagy elektronikus zene eszközeivel fejezi ki magát. Herceg Dávid munkássága ebbe a modern irányba illeszkedik. A mai zenei világban az előadók ismertségéhez már nem csupán a rádió és a televízió járul hozzá. Az internet, YouTube, TikTok, Facebook és az Instagram egyaránt fontos szerepet játszik. A közösségi média lehetőséget ad arra, hogy egy előadó közvetlenül kapcsolatot teremtsen a közönségével, új dalokat mutasson be, és a fellépéseiről is rendszeresen beszámoljon. Ez a változás különösen a fiatal előadók számára teremtett új lehetőségeket. Herceg Dávid példája azért is érdekes, mert a mai roma előadók már sokkal változatosabban, zenei környezetben vannak jelen, mint korábban. A roma zenészek hagyományosan is jelentős szerepet töltöttek be a magyar zenei életben, különösen a cigányzenében, a népzenében és a szórakoztató zenében. Napjainkban azonban egyre több roma művész jelenik meg a könnyű zene, a rap, a pop és más modern műfajok területén is. A roma előadók jelenléte a magyar könnyű zenében azért fontos, mert megmutatja, hogy a roma kultúra nem egyetlen zenei stílust jelent. A hagyományos zenétől a modern popzenéig számos különböző műfajban találkozhatunk roma előadókkal és alkotókkal. A fiatal generáció számára ezek az előadók példát mutatnak arra, hogy saját kulturális hátterük megőrzése mellett is szabadon alkothatják a saját zenei stílusukat. Herceg Dávid pályája így nem csak egy előadó karrierjeként, hanem a mai magyar zenei kultúra sokszínűségének egyik példájaként is értelmezhető. Munkássága azt mutatja, hogy a roma előadók a modern könnyű zenében is megtalálják a saját hangjukat, és a közösségi média segítségével közvetlenül elérhetik a közönségüket. Összességében Herceg Dávid a kortárs magyar könnyű zene egyik olyan alkotója, aki a modern zenei világ eszközeivel építi saját pályáját.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
3: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dig.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szitjú veszlosasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma gyermekkor régen is ma? A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak, és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága,

0: vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
2: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövidebb zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7 óra múlt, hát végre itt a péntek, és szeptember 25-e van. Hát akárhogy számolom, ez szeptember utolsó pénteke, ugyanis jövő hét csütörtökön már októbert mutat a naptár. Igazából hétfő óta léptünk be hivatalosan a naptári őszbe, úgyhogy ez a jövő hét október, ez már igazából nem oszt, nem szoroz. Időjárás tekintetében sem olyan nagyon, ugyanis olyan nagy lehűlésnek nem leszünk még tanúi, függetlenül az októberi naptári napoktól, ugyanis 21-22 fok lesz jövő héten. Na de ne rohanjunk ennyire előre, most hétvégén még azt írják, hogy nagyon szép idő lesz, 22-24 fokot mutatnak majd a hőmérők, és gyengén felhős lesz ez a hétvégénk. A mai napra viszont elszórtan záporok, zivatarok, illetve erőszakos szelek ma még lehetnek, sőt, lesznek is. Na de nézzük, hogy mik történtek a mai napon. Először is Eufrozina névnap van a mai napon. Hát ez igazán különleges név, olyannyira, hogy én a 38 évem alatt még nem találkoztam Eufrozina nevű hölgyel, de aki ezt a nevet viseli, annak nagyon boldog névnapot kívánok. Aztán kereken ma 100 esztendeje, hogy Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. Hát, most erre mit mondjunk, a jó Isten áldja meg Henry Fordot, ugye? Kammen. Ma 533 éve, hogy Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot, ez már a második útja volt az új világ felé. Dátumilag ez 1493. Aztán nézem még, mik voltak érdekességek. Például 369 évvel ezelőtt megszületett Tököli Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. Teljes nevén amúgy gróf Késmárki Tököli Imre. Milyen előkelő nevek voltak ezek. Aztán kereken 150 évvel ezelőtt született Audrey Árpád, színész, színiakadémiai tanár, rendező, színi igazgató. A színművészeti főiskolán amúgy Audrey színpadnak nevezik azt a játszóteret, ahol vizsgáznak a tanulók, nem véletlen, ugye? Aztán nézem még, ma született 120 éve Dimitri Sosztakovics, orosz zeneszerző, zongora, művész. És végül, de nem utolsó sorban, 110 évvel ezelőtt született Körmendi László, Kazinczy díjas bemondó, a Magyar Rádió főbemondója és műsorvezető. Szerintem ennél érdekesebbeket már nem is tudnék mondani így péntek reggel, úgyhogy jöjjön a zene, aztán jövök vissza a friss közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.
3: Hamarosan 7:30, köszöntök nagy szeretettel minden drága hallgatót. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert javítják a csatornát. A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Lezárták a félútpályát a harmadik kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom közötti időszakos és szakaszos sávlezárásra lehet számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerület Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 18. kerület Naputcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között méghozzá felújítás miatt. Ezekkel tudtam most nektek így szolgálni, úgyhogy jöjjenek is a zenei blokkok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, ismételten jó reggelt mindenkinek. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kulturális és innovációs miniszter élesen bírálta a nemzeti kulturális alaphoz kötődő ügy nyomozását, amit politikai és kultúrpolitikai koncepciós eljárásnak nevezett. Ezt az MTI-hez eljutatott közleményben fejtette ki, miután a legfőbb ügyész helyettese kérte mentelmi jogának felfüggesztését hűtlen kezelés gyanúja miatt. Hankó Balázs szerint a feljelentők a jelenlegi kormányhoz kötődő kulturális köröket képviselik. Állítása szerint letartóztatását többször nyilvánosan kezdeményezték olyan kormánypárti személyek, mint Magyar Péter, Tar Zoltán, Nagy Ervin, valamint több kulturális politikai influencer. Az egykori tárcavezető hangsúlyozta, hogy volt munkatársait politikai fogolyként tartották fogva, és véleménye szerint ezzel nyomást gyakoroltak rá. Kiemelte, hogy bár ő maga kérte a támogatások kulturális céljának vizsgálatát, ez a mai napig nem történt meg. Hankó Balázs továbbá hangsúlyozta, a nemzeti kulturális alapból származó források felszabadításáról a kormány hozott döntést, ezek felhasználása pedig jogszerű volt és a magyar kultúrát támogatta. A közleményt így zárta, bízom abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben is az igazság győz. A vád szerint az NKA működése során a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumát használták jogellenes célokra Hankó Balázs irányításával. A folyamatban lévő nyomozás eredményeként a legfőbb ügyész helyettese mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Na hát ezzel a hír morzsával én a 7 órás blokkomat le is zárom, 8 óra után jövök hozzátok vissza, nézek addig valami kis fajin programajánlót.
2: Köszönöm!

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
3: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
4: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
5: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
4: Így búko. Van. A sima búko az a tüdő, és a káló búko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
5: Uh-huh.
4: Tehát ezt a szót találták ki, de annak búko. Idején az őseink, káló búko az a máj. Szityuvász losasza.
5: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
3: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk

0: ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövidebb zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 8 óra múlt, csodaszép reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis program ajánló, és bár már a nyár végét rég letapostuk, és már ajánlottam nektek meg annyi kőszínházi előadást, most ismét engedjétek meg, hogy igaz, hogy előre tekintsek a jövőbe, de hogy ismét szabadtéri előadásokat ajánljak nektek jövő nyárra, ugyanis a Szegedi Szabadtéri Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok idő előtt már közé is tette, hogy mik lesznek jövőre, sőt, annyira, hogy képzeljétek el, hogy én már feleségemmel az egyik előadásra vettem is jegyet. Úgyhogy nekem már jövő augusztusban van jegyem a Szegedi Szabadtérire, mert hogy az egyik kedvenc musicalem kerül megrendezésre, méghozzá Béres Attila rendezésében. A szereposztás még nem nyílt sajnos, úgyhogy remélem, hogy jó szereposztás lesz. Úgyhogy el is árulom nektek a fő szenzáció, most 2027 nyarán a Miss Saigon című musical lesz, ami nekem az egyik legkedvencebb musicalem, úgyhogy én ott leszek az egyikem, 6 előadás erejéig. 5 előadás erejéig lesz majd látható Miss Saigon a Szegedi Szabadtérin. Előtte pedig július 30-án és 31-én a We Will Rock You című musical is bemutatásra kerül. A bemutatás az túlzás, mert már játszották ezt több ízben. Például többek között Sári Évi is főszereplő ebben a musicalben. Őt azért eléggé ismerik, nem csak a musical rajongók. Aztán lesz egy operett gála július 24-én, most picit visszafele haladok ugye az időbe, tehát augusztusban lesz a Miss Saigon, júliusban, július végén a We Will Rock You, július 24-én egyetlen egy alkalommal lesz egy operett gála, amelynek címe Csillagfény és Déli Báb. Ez lesz a címe. És a másik nagy szenzáció a Szegedi Szabadtéri jövő évi kínálatából nem más, mint a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Víg Színház koprodukciója. Azért hangsúlyoztam ki, mert hogy ilyen még nem volt, és ezt nem én, hanem Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója mondta egy pár nappal ezelőtt egy videóban, abban láttam én is, melynek musicalnek címe Petőfi. Petőfi Sándorról fog szórni ez a musical. Szerintem nagyon-nagyon érdekes és izgalmas lesz. A szerző párosok Dés László, Geszti Péter, Bíró Bence és Horváth Panna. Tehát egy abszolút magyar eredetű, magyar emberről, magyar szerzők tollából származó ős bemutató lesz jövőre a Szegedi Szabadtéri színpadán, méghozzá július 9, 10, 11, 16 és 17-én. És azért ajánlom nektek most ezeket, mert szerintem érdemes már most megvenni egyeket, ahogy én is tettem, mert most még válogathattok. Most még vehettek drágábbat, közepeset és olcsót. Mi a közepeset választottuk, a nagyon olcsók nagyon rossz helyre szólnak, a nagyon drágák meg, vagy jó helyre szól, az meg nagyon-nagyon drága. Úgyhogy én azt mondom, hogyha van kedvetek, ez egy fantasztikus kirándulási is, Szeged csodaszép hely. Én egy évet éltem ott még lánykoromba szinte. Úgyhogy csodaszép hely, és a Szegedi Szabadtérinek egy olyan varázsa, egy olyan atmoszférája van, amit egyszerűen nem lehet semmi mással összehasonlítani. Úgyhogy ezek a musicalek várnak bennünket 2027-ben a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Nézzetek rá ti is. Most pedig mindjárt jövök vissza a közlekedési

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 8:30 van. Jó reggelt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a 9. kerület Szobienszki János utcában, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerület Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu utca között, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsó utcánál vízvezeték javítása miatt, és lezárták a fél útpályát a 23. kerület Köves úton a Mezsgye utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Hát ezekkel a hírekkel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival, majd a zenék.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dix-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, hát nagyon cuki voltam, hogy tegnap összekapcsoltad a sztorit a szóval, ugye, hogy Báró, ugye ő egy kollégánk itt a Dix médiában, és ugye ő egy nagy ember mindenféle szempontból, és én azt gondoltam, hogy ez nem tök mást jelent, de így is lehet egyébként cigány nyelvet tanulni, hogy valamilyen képet társítunk hozzá.
2: Így van. És képzeld el, hogy most ott tartunk, hogy valami hosszú.
3: Igen.
2: Lungo.
3: Lungo. Ez az olaszban is az, talán.
2: Igen, igen, van egy csomó nyelv, amivel hasonló szavaink vannak, a törökök is, az olaszok is, de ez valószínű azért van, elárulok egy titkot, képzeld, ha Németországba mész, ha Amerikába mész, ha bárhova mész, az a szó, hogy never, azt úgy mondják, hogy soha. És nagyon érdekes, hogy a német cigány is beszél, és azt mondja, hogy soha a mondat közepébe. Tehát ezek biztos olyan szavak, amiket a vándorlás során összeszedtek a cigányok, és akkor behelyettesítették. Csak érdekes, hogy internacionál szinten mindenki azt mondja, hogy soha.
3: Akkor a lungó a hosszú.
2: Így van, szityúvasztas assza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dix.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára 9-et üt az óra. Jöjjön még egy hír, aztán 9 után pár perccel pedig várunk benneteket Zsuzsival sok szeretettel. Itt az FM 100.3-on, Gyűn, a süsfel nap. Kedden szavazta meg a parlament, hogy Polyák Gábor legyen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság NMHH média tanácsának elnöke. A médiajogász és kommunikációs szakember első hosszabb interjúját a Telexnek adta, amiben többek között a közmédia átmeneti pozíciójáról, az egykori propagandisták elleni fellépésről és a Fidesz rombolásáról is beszélt. Csak nem 3 hónappal az előző elnök, Koltai András július 1-jei felmentését követően újból van elnöke az NMHH-nak, az országgyűlés keddi szavazását követően, mely az előzetes pályáztatási folyamat és annak kiértékelését követően Polyák Gábor médiajogásznak adott bizalmat. A pályáztatási folyamat során összesen 11 jelöltet hallgatott meg múlt héten az illetékes szakbizottság, végül a szakmai szervezetek delegátjai 4 főre szűkítették a kört. Köztük volt Polyák Gábor, Schlölleber Zoltán, Kajzinger Ervin és dr. Tóth Csaba. Polyák Gábor közvetlen elődje elnöki mandátumát 2021. december 4-től töltötte be, amikor Karas Mónika korábbi NMHH elnököt váratlanul hivatali idejének letöltése és alig néhány hónappal a 2022-es országgyűlési választások előtt lemondott. Koltai kinevezése eredetileg 9 évre szólt, Polyák most 5 évre kapta meg a média és hírközlési ügyekben illetékes szakhatóság elnöki posztját. Az NMHH egyben a média tanács elnöki pozíciójának hatásköre ugyanakkor továbbra sem változott, így az elnök például továbbra is önálló rendeletalkotási jogkörrel rendelkezik, melyet többnyire hírközlés szabályozási ügyekben gyakoroltak a hatóság eddigi első számú vezetői. Ezzel a hírrel tudok most búcsúzni tőletek, de nem sokáig, ugyanis ahogy már mondtam, 9 után süsfelnap.

0: hogy ilyen szép unokákat adtál.
1: 100.3 Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Magyar Péter miniszterelnök és kísérete vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter Bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli pallotába ment tovább 14. Leó pápával való találkozására csütörtökön. A miniszterelnök néhány perccel 10:30 után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel. A kormányfőt az apostoli paloták bejáratán Peter Rajics érsek, a pápai ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtár szobáig kísérték. A magyar delegáció tagja Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkei György a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Ceti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár volt. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, köztük a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Ádár János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék. A törölt alapítványok vagyona, jogai és kötelezettségei az államra szálltak, a kijelölt miniszterek gyakorolják az alapítói jogokat, illetve a kormány által kijelölt elszámolási biztos október 31-ig elvégzi a vagyonrendezési és egyéb adminisztratív feladatokat. Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban, írta a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban elhunyt. Egészségügyi vagy pszichológiai probléma egyikük esetében sem merült fel. A halálesetek körülményeinek vizsgálata folyamatban van, írta a miniszter hozzátéve, hogy részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjának és bajtársainak. Karbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A munkálatok október elejéig tartanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid bejegyzése szerint a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonal a nyár végére elhasználódott,

0: az évek alatt elhanyagolt karbantartás és a nyári meleg miatt számos helyen sebességkorlátozást kellett bevezetni. A vonatok jelentős késéssel közlekedtek, ezért a MÁV különböző helyszíneken karbantartási munkát végez október elejéig. Emiatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekednie, tette hozzá. Kiemelte, hogy a legkomolyabb munkák Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd állomás között folynak, ahol áttelepül a vágány, kicserélik a síneket, kijavítják az építményt és kitisztítják a vízelvezető árkokat is.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövidebb zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 19 perccel itt a péntek és szeptember 25-e, tehát szeptember utolsó pénteke.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és süt a nap, így hát ne legyetek szomorúak, tegnap délután még egy pici eső érte a kis bőrünket, de ma már esőmentes napunk lesz, igaz, Jussi, ahogy ezeket elnézem?
0: Így van, nagyon-nagyon jól látod, sőt nem csak, hogy most van esőmentes napunk, hanem egészen nagyon sokáig, most azt mutatja így, ha így marad minden, hogy október 9-ig nem lesz eső.
1: Halleluja!
0: Igen, elvileg október 9-én lesz majd egy kisebb zápor, de addig az a helyzet, hogy semmi, de semmi esőre nem lehet számítani. Sőt, hova tovább, most hétvégén, illetve jövő hét elején ismét ilyen tavaszias idő lesz, hogyha élhetek ezzel a két zavarral így ősz. Szel, ugyanis 23-24 fok is lehetséges itt Budapesten.
1: Király!
0: Szegeden ezáltal nyilván még melegebb, ami ugye délen van, úgyhogy így nagyon szép idők lesznek. Ma egy picit még felhős, de mondjuk ebből most speciál nem látunk semmit, délután elvileg felhős lesz, de esni nem fog, és 19 fok lesz ma, az nem olyan nagyon meleg, de holnaptól jön egy felmelegedés, és mondom, holnaptól 20-24 fok között alakul majd a hőmérséklet egészen jövő egészen október 5-éig, ami ugye hétfő.
1: Nagyon király.
0: Úgyhogy addig végig ilyen 20 fok fölött vagyunk, és
1: mehetünk
0: napsütés.
1: Vadasparkba, mehetünk kirándulni, bárhová, ami szabad természet, nem kell, nem akadályoz meg bennünket semmilyen eső.
0: Vagy ehetünk vadast, inkább azt is lehet, nem csak vadasparkba lehet menni, lehet enni vadast is igazából.
1: Egyetek bármit, hájast, igen. Vadast. Már... Hájast,
0: madast. Na jó, igen, szóval...
1: Madast.
0: Szóval igen, nagyon szép idők lesznek, hál' Istennek. Ahhoz képest, ugye, hát most nyilván már 30 fok fölött nem lesz a hőmérséklet sajnos, úgyhogy...
1: Hát engem ez annyira nem bánt.
0: Hát tudod, hogy engem igen, és sajnos én nyár fan vagyok. Hát,
1: mint a fecskék.
0: Úgy kéne ilyenkor.
1: Úgy, de elindulni, jó lenne. Elköltözni.
0: Na, én nagyon adnám ezt, hogyha most így ilyenkor, amikor jön be a hűvösebb idő, főleg majd november, október vége, november, fognám magamat, a feleségemet, felszállnánk, és irány valami nagyon meleg helység, és valami nagyon, nagyon kellemes időjárás. Na mindegy is igazából, hát sajnos ez nem megvalósítható.
1: Megvalósítható lenne, hát vegyél egy repülőjegyet, a szuzsgyi.
0: A szuzsgyi. Na, amit akartam kérdezni, hogy nálatok Csepelen például mi a helyzet ezzel a palasz visszaváltós dolgokkal? Nálatok szoktak bemenni a házba? Nem odavaló emberek a palackok véget?
1: Nálunk azért nem jönnek be a házba a palackokért, mert a kuka kint van a házon kívül.
0: Szóval ott elég nekik csak azt feltúrni, akkor aki
1: de
0: akarja.
1: Hát nem tudják feltúrni, mert többé-kevésbé azok a kukák, amiben a nem szelektív szemetet gyűjtjük, azt nem érdemes turogatni, mert le van zárva.
0: Le van zárva, nagyon jó.
1: Hogy
0: nagyon
1: ne?
0: Jó, nagyon jó.
1: Hát, hogy ott, én azt gondolom, hogy amúgy is egy kukának a házban azért nem nincs jó helye, mert a bogarak, a legyek, és minden egyéb más ilyen rovar, ami csak lehet, csótány, az mind úgy indul el egy épületbe, hogy bent van a kukatárló. Ha csak nincs egy olyan szomszédod, aki mondjuk lomizik, és lomizásból, de ez majd egy másik téma, mert erre is szeretnék majd kitérni, ha már ezzel indítjuk.
0: Kitérhetsz erre akár most is, azért kérdeztem, csak akkor én mondom röviden, igazából azért kérdeztem, mert ahogy most jön a hideg, pont nálunk is van egy csoport a mi házunkba, és hát ugye ez több házból áll ez a lakópark, tehát van A épület, B épület, C épület, stb. És a J épületből írtak a csoportba, hogy tegnap már próbálkozott valaki, hát mondjuk ki nyugodtan, hát őszégyenük, egy hajléktalan ott próbálkozni, hogy hát ő bemenne, mert ugye nekünk meg benn van a parkoló részen a szeméttároló.
1: Tehát így
0: és hogy ahogy kezdődik
1: belső kertbe.
0: Igen, és akkor ahogy jön a hűvös, ráadásul majd, sőt nem hűvös, a hideg, ahogy jön majd, akkor ugye egyre több próbálkoznak ilyenekkel, úgyhogy erre nagyon figyeljen mindenki, aki társasházba él. Hát a 8 kertben ez már tudom, hogy felesleges, többek közt ezért is költöztem el, mert ott konkrétan már oda befészkeltek. Tehát, hogy ott már esély nem volt őket kiküldeni, a rendőrök már nagyon kevésszer is akarnak oda kimenni, mert tudják, hogy ott úgy felesleges szinte. Én még azért bízok, hogy jobb kerületekben ez egy elkerülhető dolog, úgyhogy arra szólítunk föl mindenkit, hogy figyeljenek erre oda, és ne engedjenek be idegeneket, én azt gondolom.
1: Vagy, hát igen.
0: Vagy még a másik, ami nekem
1: de
0: ilyenkor
1: mindig eszembe... De miért engedik be? Beengedik?
0: Hát most hát úgy beengedik, hogy tudod, ilyen beütnek valami számot, kaputelefon, postás, szórólapos, tudod, tehát ez ilyen bevett dolog tud lenni. Vagy valaki mögött tudod, beszalad a házba, mit tudom én, kinyitod te az ajtót, nyílik, aha, bemész, és akkor mit tudom én, ő azt látja, akkor gyorsan odafogja, jaj, köszönöm, mint hogyha kamot lakna, tudod. És nem feltétlenül olyan, hát olyan hajléktalanon látod, aki tényleg ezen nagyon gyérül kinéző, akiből nem nézett ki, hogy egy új építésű lakóparkban lakik, de nem csak olyanok szaladnak be, sajnos igen, az a
1: csak
0: baj.
1: Csak mert azzal kezdtük, hogy, vagy azzal kezdted, hogy a palackok miatt mennek
0: elsősorban
1: be.
0: Elsősorban azért, de most, hogy jön a hideg, akkor még össze is tudják ezzel kötni, erre akartam.
1: Nálatok megszüntették már ezeket a műanyag palackos gyűjtőpontokat?
0: Nem tudom.
1: Te szoktad visszavinni, váltani?
0: Nem, soha. Dehogyis. 50 forintért nem fogok én sorba állni, dehogyis. Nem, én mindig kidobom. Összegyűrjük, kidobjuk.
1: Uh-huh. Én nem gyűröm össze, hanem nálunk van két szelektív kuka, és akkor én berakom a szelektív kukába, ami egyébként nincsen lezárva, tehát abból nyugodtan bárki, úgy vagyok vele, hogyha kiszedi, akkor azt nyugodtan visszaválthatja, mert én se szoktam neki indulni. Igazából azért nem, mert nincsen helyem, ahová még pluszban nagy zsákokat el tudnék helyezni, amiben a műanyagokat legyűjtöm. Így hát úgy vagyok vele, hogy azt akkor így felajánlom azoknak, akik erre rászorultak.
0: Akik gyűjtögetik. Aha. Igen. Hát én a legelején, mikor bevezették, akkor még a Corvinon laktam, és akkor ott szembe volt egy Lidl, és akkor ott volt egy ilyen nagy gyűjtőpont. És akkor össze is gyűlt egy, nem tudom, egy 10-15 darab, hát mondom, akkor vigyük le, és akkor mit tudom én, ebből lehet venni két szelet csokit, vagy mit tudom én. És megláttam azt a sort, meg azokat a fazonokat, akik ott állnak ilyen, nem is tudom nektek elmondani, ezzel a nagy zsákkal, amiben úgy az a tényleg sites zsákkal állnak ott, és van benne vagy 300 üveg. Hát mondtam, hogy jó, akkor ott hagytam nekik, mondom, itt van még 15, mondom, akkor vigyétek. Hát nem fogok, mondom, 50 forintoké, mondom, így izéni, sorbálnia. Na mindegy, szóval, tehát, hogy ez egy
1: tudom,
0: probléma
1: hogy
0: még.
1: Mi van most így kerületenként, hogy szüntetgetik-e meg, vagy ez csak egy ilyen fellebbentett hír volt, mert nálunk még lehet visszaváltani üvegeket.
0: Még biztos, hát az nagy hírt verne, az biztos, hogy tudnánk már róla, de igen, még egyelőre csak tervezett, hogy szóba volt az is, hogy azzal elkerülhető lenne ez, hogyha szépen megszüntetnék ezt az egészet. Én abszolút egyetértenék ezzel, hogyha megszüntetnék, mert nagyon sok probléma. Több kárt okoz ez, mint amennyi haszna van ennek az 50 forintos betét üveg dolognak. Tehát, hogy aki nem váltja vissza, mint például én se, azoknak meg ugyanúgy ki kell fizetni az 50 forint plusz üvegenként mindig, hogyha veszel vagy rendelsz ilyen bevásárló oldalon üdítőt, vizet, stb. Feleslegesen, mert én nem váltom vissza, viszont azért, hogy most én oda kirakjam, hogy aztán valaki majd ott sétálva jöjjön és túrja föl a szemetemet az üvegért, azért megköszönöm, nehogy már még én fizessek üvegenként 50 forintot, és veszek egy 10 üveget, az már 500 forintjával, tehát hogy azért na. Nem tudom. Szerintem ez egy...
1: De mondjuk nem a kukádat túrja föl, hanem a közterületeken lévő kihelyezett kukákat,
0: hát igen,
1: mert hogy neked is bent van a kuka, tehát
0: persze.
1: Nem jut oda be.
0: Hát tudom, viszik el a szemetet, mit tudom, azt hiszem hétfőnként szokták, meg szerd, hétfő vagy csütörtök, mert mindegy, valahogy heti kétszer az biztos.
1: Heti és kétszer akkor visznek szemetet tőletek.
0: Aha. Hát mondom, ez egy nagy ház, tudod, olyan sok összegyűlik, ugye gondolom, azért gondolom, én nem tudom, és kihúzzák mindig oda a ház elő, ugye gondolom a gondnok, kihúzza a ház elé, és akkor ott van ilyen délután, délig, egyig, ott van körülbelül mindig a szemét. Na de, akartál mesélni valamit, úgyhogy ezt kettő zene után el is meséled, hogy mit akartál, ugye a bogarak terjedésével kapcsolatban.
1: Igen.

0: 8 óra múlt 34 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és Zsuzsi a terep, ugyanis egy története van számunkra.
1: Ó, története, nem jó hír. Hát a társasházaknál azért szerintem többé-kevésbé mindig akad. Vagy hát nem tudom, én nem találkoztam, mert az előző társasházban nem találkoztam olyan lakóval, aki gyűjtögető volt. És a gyűjtögető lakókról, a lakókkal az a baj, hogy mindent is, ami lomtalanítandó és lomtalanításra bárki kirak, akkor azt ő begyűjti. Begyűjti, és egyszer csak az a lakás megtelik. És nem csak a begyűjtött lomtalanításról elhozott dolgokkal telik meg, hanem bizony a kártevőkkel is. Tehát az ágyi poloskával, legfőképpen, meg mindenféle csótánnyal, meg ilyen-olyan bogárral.
0: Bizony.
1: És nálunk most ebbe a drága épületbe, ahová sikerült elköltöznünk, az alattunk lévő lakónál kiderült, hogy ágyi poloskája van, és hogy nem is kevés, mert hogy állítólag kinyitja az ajtaját, és az ajtón már a küszöbnél is kotorásznak, jönnek kifelé a poloskák. Most ezzel az a baj, hogy becsukhatja az ajtaját, csak utána olvastunk, hogy réseken, konnektorokon, vezetékeken, csővezetékeken keresztül is le és föl tud közlekedni az ágyi poloska. Tehát keresi folyamatosan a gazdatestet, mert ugye vérrel táplálkozik, ugye az a lényege neki, vagy hát az a fő élet célja, hogy embereket csipkedjen meg, és ilyen réseken mindenhogyan el tud terjedni. Na most hát az alattunk lévő lakó alatt meg egy kozmetika és fodrászat üzemel.
0: De rosszul jött ez össze.
1: Ahol aztán még több ember megfordul folyamatosan napjában, tehát hogyha oda is lemennek a kedves kis állatok, akkor bizony-bizony ez egy nagyon óriási nagy spirált tud eredményezni.
0: Az
1: a legnagyobb probléma itt azzal van, hogy a közös képviselőnk nem egy beleállós hölgy, hanem úgy szereti lesöpörni magáról a problémákat, és nem foglalkozni
0: Figyelj,
1: a problémákkal.
0: Figyelj, minden közös képviselő ilyen. Minden. Tehát, hogy ez a legkényelmesebb munka szerintem a világon. Minden közös
1: képviselő ilyen. Anyukám ugyanezt mondta, hogy ennyire kényelmes munka nincs.
0: A világon. Tudod mi még? A közjegyző. Közjegyző, aki csak pecsétel, elkéri a pénzt, meg a közös képviselő. Ez a két munka. Ez a világ két legegyszerűbb munkája, és én még jó, normális közös képviselőt nem láttam. Pedig laktam már egy pár helyen életemben, sehol nincsen jó közös képviselő, úgyhogy ez nem csak nálatok probléma, hidd
1: el
0: nekem.
1: Az előző házban nagyon jó közös képviselő volt, egy teljesen tisztességes, én azért találkoztam normálissal, minden is
0: szerencséd.
1: Ki volt cserélve, gyönyörű szép volt a ház, tehát ami az ő dolga volt, ki tudtunk fizetni közösen a közös költségből takarítást is, tehát ott ezek nem tudom valahogy egy ilyen jó szervezet volt, és ott egy nagyon jó,
0: van, meg minden,
1: ott egy
0: de...
1: nagyon jó közös képviseleti csoport dolgozott. Hát itt ez ugyanez nem mondható el, viszont hát a kérdés az innentől kezdve az, hogy mivel nem szólítatja föl, az a hölgy az megállítólag próbálja írtani kemotoxal, tehát ez egy ilyen semmi, tehát idegázosítás kellene, tehát egy nagy írtócsoport, aki tényleg azzal foglalkozik, hogy ilyen bogarakat kiírtson, és komolyan így zúdul nálunk a ház. Tehát most zúg nálunk a ház, hogy egyszerűen nincs felszólítva az a lakó, hogy igenis hívjon ki hivatalosan írtókat. Már azon gondolkoztunk, hogy kiket kell akkor ilyenkor értesíteni, hová jelentsük ezt be, hogy az egész ház ne legyen teljesen elpoloskásodva, hogy katasztrófa védelemhez, vagy egyszerűen hova kell fordulni ilyenkor, amikor van alattad egy gyűjtögető, akinél nem csak az a probléma, hogy fölhalmozza a szemetet, hanem ezáltal tűzveszélyessé is teszi az épületet.
0: Az épületet, így van.
1: Tehát az, hogy rongyokkal van betömögetve minden, tehát így ezt én hallomásból tudom azoktól a lakóktól, akik látták, hogy valami embertelen állapotok és körülmények vannak abban a lakásban. Na most ilyenkor
0: mit tudjuk, bocsánat, hogy miért Csinál valaki ilyet? Vagy például akik neked mesélték, ők mit mondtak erről a nőről, aki ezt csinálja, hogy ezt ő gyűjtöget, meg rongyokat, meg mit tudom én, szemetet
1: gyűjt a lakásába. Valószínűleg már elháborodott.
0: Én is de erre gondoltam. De csak mondom, amikor... hát ha mondtak rá valamit, hogy
1: nem,
0: valami konkrétumot.
1: Hát amikor megtalálkozol vele, akkor nem gondolnád róla, hogy elmeháborodott.
0: Egy tiszta, normális embernek tűn...
1: Hát nem annyira, tehát hogy már mint a külleme.
0: Aha, tehát
1: egy hétköznapi, mikre... igen. Aha, aha. Tehát maximum, tehát tényleg ilyen hétköznapi ember, akiről nem gondolnád és nem feltételeznéd azt, hogy az otthona meg szó szerint, igen, szó szerint egy lomtalanításra váró romhalom, amiből azért rengeteg poloska, és ezáltal nekünk is hátrányunk fog keletkezni, hogyha ne adj az ég, megjelennek. Tehát, hogy így azért kezdtek el nekünk is szólni a többi lakónak, hogy kezdjük el figyelni, hogy nehogy. Mert ugye ezek annyira picike kis állatok, vagy hát rovarok, hogy ezeket
0: igen.
1: Nem veszed észre, már csak a csípését.
0: Igen. Fölkelsz reggel, és tele vagy izé, pirosi,
1: nekünk
0: akkor...
1: egyetlen egy szerencsénk van, hogy azok a vezetékek, azok a csövek, amik meglettek szüntetve, gázvezetékek le vannak dugózva. Tehát, de ugyanúgy följöhet egy konnektornál is. Vagy egy apró résen, vagy mondjuk hát, a WC-nél is följöhet.
0: Ja.
1: Tehát ilyen lefolyóknál is simán elindulhat. Szóval rettegés. Most mindenki fél a házba, és nem tudjuk, hogy tényleg ilyenkor mi a teendő. Hova forduljon az ember, hogy felszólítasd azt a lakót, és látod, még a közös képviselőnk sem tudja képviselni az ott lakókat, mert egy beszari, mert fél konfrontálódni.
0: Nem tudja, nem akarja.
1: Meg nem is akarja.
0: Inkább ezen igen, van mindig a hangsúly.
1: Meg hát ő nem akar már veszekedni. Hát
0: a közös képviselők zöme nem lakik abba a házba, amit képvisel.
1: Pontosan.
0: Érted? Tehát én ezt biztos, hogy megszüntetném.
1: Igen.
0: Mikor mi ide költöztünk, azóta
1: ez
0: leváltották.
1: Ez a legnagyobb probléma egyébként.
0: Azóta leváltották nálunk a közös képviselőt, itt, ahol most lakunk a 13-ba, de egy idős bácsi volt, aki itt lakott a déli pályaudvarnál, ahol most mi vagyunk a rádióval. Az meg a lakás, meg a 13-ba van. Persze, hogy leszarják.
1: Nem fog, így van.
0: Hát
1: mert
0: mit érdekli
1: te ott
0: őt,
1: laksz,
0: hogy a 13-ban mi történik, mikor te itt vagy az első kerületben?
1: Nem válik fontossá.
0: Vagy 11-dik.
1: De ahogy ott laksz, mindjárt fontossá válna, hogy igenis.
0: Hát a te érdeked is. Van. Hát persze. És ez a nő is egyen normálisabb, mint az előző bácsi volt, de ez se lakik itt. Érted? Tehát én, nekem az maradt meg emlékeimből, hogy Újpesten panelba laktunk, és a mellettünk lévő házba, tehát panel rengeteg, és egyik blokkba lakunk mi, másik blokkba lakott a közös képviselő. És nem az, hogy mi Újpesten laktunk a közös képviselő meg Kőbányán,
1: bizony,
0: hanem ott lakott a mellettünk lévő ház tömbben. Tehát, hogy ezt én nem is értem, hogy lehet valaki úgy közös képviselő egy háznak, egy blokknak, vagy egy izén, hogy nem ott lakik.
1: Hogy nem tudja
0: hogy nem
1: a problémákat.
0: Nem is abban a kerületben lakik.
1: Igen, és őt nem érinti, tehát ő hazamegy a saját lakásába, otthonába.
0: Hogyne?
1: Őt nem fogja érinteni az, ami ott
0: az,
1: a házban.
0: Hogy téged mit zavar? Persze.
1: Hogy engem bugarak zavarnak,
0: persze,
1: vagy nem
0: vagy
1: zavarnak
0: bármi
1: bugarak.
0: Egyéb, mit érdekli őt? Őt érinti? Nem. Innentől kezdve, jó van Zsuzsika, majd hív, hát igen, azt levasz, ön fölveszi a pénzt érte,
1: igen.
0: Néha, ha úgy van, visszaír, vagy fölveszi a telefon, nálunk ez se sűrűn fordul elő amúgy, tehát, hogy még erre se tudnék azt mondani, hogy mindig elérhető, mert nem. A Corvinon ugyanez volt annó, hogy fölhívtad, hát igen, hát ez a 8-ker, hát ilyen, igen.
1: És kész, le is rásztak.
0: Teszem hozzá, ő se a 8-ba lakott. Én nem engedném, én ezt nem értem, hogy ezt miért nem lehet amúgy ezt is, erre is hozni egy jogszabályt, hogy házon belül legyen a közös képviselő.
1: Igen.
0: Ilyen házi bácsi, ahogy te szoktad hívni őket, vagy házi hölgy, tök mindegy, hogy a házon belül legyen az az
1: igen,
0: ember, aki
1: képviseli
0: a házat. Aki
1: a házat és a lakókat, így van.
0: Hát ezt, mert oké, hogy cégek csinálják már ezt, tehát nem egy privát ember az, aki mint te, Völgyi, Zsuzsanna, Magdolna, Ilona, Gizella beállsz
1: igen,
0: és azt mondod, hogy én vagyok
1: cégek,
0: a közös
1: képviselő,
0: hanem egy cég, egy company képviseli mindig a házakat, de hát kérem, hát nem lehet attól még a házon belül kijelölni valakit?
1: Hát vannak olyan
0: tagok, magam.
1: Igen, én is amúgy, vannak olyan tagok, akik ilyen ellenőrző bizottsági tagok, tehát akik így ellenőrzik azt, hogy nem történik sikkasztás, vagy bármi egyéb, de
0: felügyelő bizék, de most
1: felügyelő bizottsági tagok, igen, de
0: az, amit jársz, te jobban.
1: De nagyon furcsa ez is, hogy nálunk például mindenki fizeti a közös költséget, és semmire nincs soha pénz. Tehát ez is egy kicsit ilyen gyanús, nem akarok vádolni senkit, meg Isten mentsen, hogy én vádaskodjak, de szóval, hogy évvégén például nem láttunk egy kimutatást, és ez nagyon furcsa. Uh-huh. Miért nem? Uh-huh. Hogy mire megy el egy közös képviseleti díj?
0: Hát igen, értem, amit mondasz. Nálunk ilyen szempontban nincs gond, mert tényleg mindig rend van, tisztaság, tényleg úgy néz, jó, mondjuk egy 2 éves épületről van szó, tehát nagyon csúnya világ lenne, hogyha már ez a 2 éves épület is,
1: le lenne
0: lakva. Pár év múlva ez lesz a sorsa, nyilván biztos vagyok ebben a történetben. Ha csak nem lesz tényleg egy nagy változás ilyen közös képviselet szempontjából, de én biztos azt csinálom, hogy oké, van egy cég, aki képviseli ezeket a házakat. De miért nem lehet tényleg házon belül megválasztani? Volt ilyen például, hogy ugye ezekben föl van szerelve, ugye tudod, ilyen tűzjelző, és akkor az megszólal, kijön a nem mentő, mi jön ki? Tűzoltó. Mentő. Kijön a tűzoltó. És egyszer megkérdezték így többen, meg például én is, hogy mondom, miért nem lehet bentről intézni ezt, mert hogy az a csávó, aki le tudja állítani ezt, az is megint másik kerületben lakik természetesen, az a fő gondnok, és mire átér az alsó hangon fél óra 40 perc. Fél óra 40 percig általában zúg ez a, vagy sípol a tűzjelző, ha megszólal. Még kijön tűzoltó, és ő kapcsolják le, vagy ha előbb odaér a gondnok, akkor ő kapcsolja le. De a gondnok se a házon belül lakik. Mm. Érted? Tehát nem az van, hogy ő lemegy
1: a 40 percig hallgatjátok.
0: Hogy lemegy az ötödikről, és azt mondja, hogy jaj, megszólalt, lekapcsolom, még ideér a tűzoltó, vagy megvárom, még ideérnek ők, hogy vizsgálják meg, hogy van-e tűz, ki kell leüríteni az épületet, vagy csak megszólalt, mert valaki füstölőt használ. Mit tudom én? Nem, az ember is másik kerületből jön.
1: Na, hát jó, hogy, igen, nem értem.
0: Jó, hogy Budapestről jönnek, jó, hogy nem Debrecenből jön a közös képviselő amúgy.
1: Igen.
0: Vagy nem tudom, Nyíregyházáról kéne, hogy bejöjjön, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem értem ezt a, ez a hülye magyar
1: igen.
0: logika, ez nem értem.
1: És a másik pedig, én meg azt nem értem még pluszban emellett, hogy hogyan van az, hogyha valakik tudnak arról, hogy egy olyan lakásban lakik egy személy, ami lomtalanításra vár, és tele van lommal, például nem olyan rég láttam erről egy összeállítást a Híradóba, hogy volt egy néni, nem volt épp az elméje, és az ott lakók egyszerűen nem tudtak vele mit csinálni, mert ő a szemétre azt hiszi, hogy műkincsek, és a lentről, a földszintről, a tárolókból, a kukákból összegyűjti a szemetet, és ez egy ilyen körfolyósós, gangos belvárosi lakás volt, és már a folyoson nem lehetett elmenni, mert a lakásából konkrétan a plafontól kifolyt a szemét. És ki a gangos folyosóra, és a közös képviselő, tehát hogy olyan tehetetlennek látszott ott is a közös képviselő, meg ott az ott lakók, hogy nem tudnak velem mit csinálni, mert hogy senki nem foglalkozik ezzel, holott a katasztrófa védelemnek szerintem már ezzel kellene, hogy hatáskörébe kerüljönnek ezek biztos, az emberek, mert most az, hogy elszállítják a nénit, és 3 hétre beteszik a pszichiátriára, zárt osztályra, azzal nem oldódik meg a dolog?
0: Hát nem. Nézd, az a baj, azért nem tudok én semmit mondani, mert én nem vagyok közös képviselő. Na ne féld, én közös képviselő lennék, biztos lehetsz benne, hogy minden jogi korlátomnak utána lépnék, hogy meddig vagyok én jogosult azt mondani, hogy már pedig ez így lesz, meg úgy lesz. Ameddig nyúlna a takaróm, addig nyújtózkodnék, és onnantól, ha nem, akkor utána néznék, hogy igen, katasztrófa védelem, rendőrség, tűzoltóság, TEC, FBI, CIA, mit tudom, de tényleg, érted? Csak hogy sajnos ezek a közös képviselők, észrevethető a közös képviselők mindig idősek.
1: Ez a hölgy például pont nem idős.
0: Pont nem.
1: Pont nem.
0: És ennek ellenére leszarja?
1: Magasról.
0: Nagyon szomorú.
1: Igen, de most nem kénytelen nem foglalkozni vele, mert most mindenki rá van állva, és hívogatják őt, tehát hogy ezzel foglalkozni
0: kell. Ezzel nem tud most nem foglalkozni.
1: Nem. A másik pedig az, hogy honnan tudod ilyenkor, ez szörnyű amúgy, megveszel egy társasházba egy lakást, és akkor egyszer csak kiderül, hogy az alattad lévő lakó soha nem látsz be, érted, nem mész körbe a házon, hogy na, csókolom, nyissa már ki az ajtót, hogy nézek már be, hogy hova fogok költözni, és egyszer csak kiderül, hogy az alattad lévő lakó gyűjtögető.
0: Na, pont emiatt félnék amúgy, pont egy taxi sofőrrel erről beszélgettem legutóbb, pontosan erre, ez is egy indokom volt arra, hogy nem szeretnék venni, mert a bérletből el tudsz költözni, ha ilyen kiderül, mert évek alatt is kiderülhet ilyen, vagy hónapok, évek alatt. Amikor meg a sajátod, abban a sokkal nehezebb és sokkal jobban dühít az téged, hogy te tisztán tartod, fizeted a közösköl, rendedet,
1: felújítottad,
0: stb. És utána egy ilyen bornyú miatt meg esetleg majd el kell adnod.
1: Borzalmas.
0: Szóval én pont valamelyik nap, nem is tudom, a péntek van, nem is tudod. Ezen a héten pont erről volt szó, hogy én mondtam, hogy én nem is vagyok röghöz kötött típus, stb. És pont ezt is indokként fölhoztam, így a sofőr úrral beszélgettünk, nagyon kedves volt, hogy mondom, én ezért sem szeretnék venni, mert mondom, ma a társasházakba, tisztelet a kivételnek, és most imára raktam a kezem, laknak nagyon normálisak, kedvesek, csöndesek, békések, de minden házban van bornyú. Minden házban. Teljesen mindegy, hogy az Csepel, Újpest, 8 kert, 13 kert, 9 kert, mindenhol laknak bornyúk, akiket nem tanítottak meg az együttélés szabályait hírből sem ismer. Hát most mondjuk ki, gyerekek, hát most ez, szerintem ezzel a témakörrel, amiről most beszélgettünk itt negyed óráig, nagyon-nagyon sokan most bólogatnak az autóba, hogyha hallják, hogy ez tényleg így van. És ezért szomorú ez az egész, hogy mindig az a kevés bornyú miatt kell neked még pluszba tenni valamit azért, hogy élhető legyen a környezeted.
1: Meg idegeskedni, utána úgy dönteni, hogy feladod, aztán inkább elmész.
0: Hát ez az. Na ezért mondom, hogy én speciál. Én, ha most itt a házba történt, a Corvinon is ez volt. Tűrtem egy darabig, tűrtem, amikor már hatodik olyan nap volt Zsinórban, hogy nyitom a liftet, vagy bármi, és akkor egy drogos hajléktalan ott fekszik a liftbe elájulva, na akkor mondtam, oké, költözés. És mivel albérlet, oldja meg a tulaj övé. Itt, ha elkezdődik bármi, vagy bármi olyan, ne adj Isten, lekopogom, mert itt most tényleg csönd van és béke, de ha adott esetben az elkövetkezendő hónapokba, vagy hosszú évekbe kezdődne ilyen, abban biztos lehet, hogy azzal a lendülettel csomagolunk össze az asszonnyal, azt megyünk másfele.
1: Én oldja meg a tulajdonos, hogy
0: adja ki olyannak, akit mondjuk az adott esetben nem zavar. Imádtam a Corvinon lévő tulajt, barátom volt már szinte, de megmondtam neki is, hogy Zolikám, ne haragudj, ez egy élhetetlen környék a 8. kerület. Egy normális embernek élhetetlen. Élhetetlen.
1: Szörnyű.
0: Tehát, hogy és én azért eljöttem. Azért mondom, hogy itt most még nyugi van, hála Jóistennek, le van kopogva, de lám ezek szerint Csepelen is, meg mondom, hogy nem minden kerületbe elő tud ez sajnos fordulni.
1: Mindenhol is van ilyen, igen.
0: Ez nem feltétlenül kerületfüggő. Na jó, kicsit megnyugszunk, és 10 óra után jövünk hozzátok vissza, egy kicsit vidámabb vagy lazább témával.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma gyermekkor régen is ma? A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak, és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt

0: hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhatja.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövidebb zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: szeptember 25, nem hagyom ki, szeptember utolsó pénteke, sziasztok!
1: Sziasztok, szép délelőttöt!
0: Szép délelőttöt, napsütés est, 9-kor is elmondtuk, már nagyon szép hétvégének nézünk elébe, sőt, hova tovább nagyon szép hétnek nézünk elébe a jövő héten, hogyha minden így marad, ahogy most van, mert 20 és 24 fok között lesz a hőmérséklet, és napsütéssel lesz nyakon öntve mindez, úgyhogy még nagyon a téli kabátot még ott lehet hagyni a szekrény mélyén. Szerintem arra majd csak ilyen hát október vége, inkább novemberbe lesz már szükség szerintem. De azért egy kis jacky, pulóver az már azért főleg esténként, akkor a reggel.
1: Reggel este.
0: Igen, de esténként, vagy reggelenként, amikor én elindulok, akkor ilyen 10-12 fok szokott lenni. Hát az barátok közse meleg. Na mindegy. Most olvastam viszont, ez viszont itt van előttem, ez a nagy cikk, hogy a Meta jelentős jogi és pénzügyi következményekkel néz szembe, mivel a platformjait, a Facebook, Instagram, ugye, összefüggésbe hozták a gyermekek közösségi média függőségével. A vállalatot összesen akár, és most kapaszkodjunk meg, 18 milliárd dolláros kártérítésre, és további 945 millió dolláros bírságra kötelezték, amelyet 10 évre elosztva kell kifizetniük. Képzeljétek el, és akik ugye ezt megkérdeztem, hogy ki bünteti őket, itt ugye az AI-tól, mert mondom, a cikkbe se szerepel, de az AI viszont tudja. A Meta vállalatot az amerikai tagállamok és azok igazságügy miniszterei, főügyészei büntetik, egy Kalifornia szövetségi bíróság előtt zajló gigaper és az azt lezáró egyesség keretében. 47 tagállam indította a pert, többek között Kalifornia, Colorado, Kentucky, New Jersey és például Washington DC és több amerikai terület igazságügyi miniszterek közösen perelte be a Metát. A kaliforniai Oaklandben a szövetségi bíróságon indult meg a per, ahol végül a ferek megállapodást, egyességet kötöttek, amelyet a szövetségi bíró jóvá is hagyott. Az államok ugye azzal vádolták Mark Zuckerberg cégét, hogy tudatosan úgy tervezték meg a Facebook és Instagram algoritmusait, hogy azok függőséget okozzanak a fiatalkorúaknak, miközben félrevezették a szülőket a platformok mentális egészségre gyakorolt káros hatásairól.
1: Maximálisan egyetértek, tényleg.
0: Gigapénz, gyerekek, még egyszer azért elmondom, bocsánat, 18 milliárd dollár.
1: Sok, igen, el sem tudom képzelni, mennyi az. Volt egy dokumentumfilm, amiben a projekten dolgozókat interjúvolták meg, és akkor hát ők is nagyon komolyan beszéltek erről, hogy hát igen, ez egy tudatos döntés volt, hogy hogyan legyenek függők az emberek, persze. És hogyan csináljanak függőket.
0: Igen,
1: de egyébként azt durva. Hiszem, hogy a gyereknevelésben ma már szinte egyébként szerintem lehetetlen úgy gyereket nevelni, hogy ne legyen képernyőidő, vagy jelen a képernyőidő. Telefon, tablet, tévé, számítógép, tehát ez mind képernyő.
0: Persze.
1: Videójátékok, játékok és a közösségi oldalak, amikről most akkor be is bizonyosodott, hogy tényleg úgy
0: függőséged, igen.
1: Úgy is készítették el a gyártók, hogy ez függőséget tudjon okozni.
0: Így van. Viszont ezen a óriási gigapénzbírságon felül korlátozásokat is be kell vezetniük, és most kapaszkodjunk meg. A tinédzserek alapértelmezetten maximum napi 2 órát használhatják az alkalmazásokat, amit csak szülői engedéllyel lehet majd feloldani. Tehát úgy lesz beállítva a 18 év alattiaknak, hogy 2 óra lehet az alkalmazás, és utána gondolom kikapcsolva leáll, kivéve, hogyha a szülőjeg, olyan, mint a tévén is be lehet állítani ilyen korlátot bizonyos csatornákra, hogy van PIN-kód hozzá, és akkor csak a szülő tudja.
1: Igen.
0: És itt is így lesz.
1: Igen,
0: például,
1: igen, csak egy pillanatra álljunk meg, mert évek óta azért rengeteg gyerek regisztrál fel úgy, hogy elmúlt már 16 vagy 18 éves, tehát már nem gyerekként, közben meg 10-11 éves, és a szülők is belemennek abba, hogy így regisztráljon fel egy gyerek. Na most innentől kezdve, már mivel nem gyerekcsoportba tartozik, így a képernyőkorlátot a szülő nem tudja állítgatni. De ez a hiba. Ez a legnagyobb hiba, hogy és én is elkövettem ezt a hibát. Az én gyerekem mondjuk nincsen közösségi oldalon, viszont a telefonjában ugye egy csomó beállítás miatt egyszerűbbnek láttam, hogyha nem kiskorúként tüntetem fel őt, mint telefonhasználó, és aztán utána vissza is állítottam, mert rájöttem, hogy ez egy butaság volt, mert egy csomó mindent nem tudtam a képernyő idejét így az én telefonomról korlátozni, pedig az egy nagyon jó dolog, hogyha a képernyő időt tudja a szülő korlátozni, mert nem akarja letenni a telefont, akkor rendben van, fogom, és az én telefonomról már le is húztam, és ennyi volt a játék, vagy az éjszakait, hogyha mondjuk esetleg nyáron a gyerek belecsúszik még egy mondjuk egy este 11 órába vagy egy éjféles játékba, akkor fogom, nem akarod letenni, lehúzom szépen. És itt követik el a szülők, hogy közösségi oldalra úgy regisztrálnak föl gyerekeket, hogy azok még nem múltak el, mondjuk 18 vagy 16 évesek, és sokkal idősebbnek állítják be. De szerintem lesz erre is majd szabályozás, mert ID-val, tehát hogy nézd meg, angolul jött, személyigazolványt kell majd szerintem a jövőben befotózni.
0: De egyelőre azt tegyük hozzá, mert azt azzal nem azzal kezdtem, hogy nem, ez nem Európában történik, ez ugye mivel amerikai történik, ez most jelen pillanatban ez az Egyesült Államokban van.
1: Mivel hogy ez egy amerikai oldal, ez úgyis minket is fog érinteni, hiszen mi is
0: tárgyalja,
1: ezt használjuk, azt a Facebookot mondjuk, vagy azt az Instagramot.
0: Persze, az Európai Bizottság jelenleg külön eljárás keretében vizsgálja a Facebook és az Instagram addiktív működését, így majd a jövőben az EU is rákényszerítheti a Metát hasonló globális szigorításra, de egyelőre ez a gigaper, amiről most beszéltem, ez csak és kizárólag jelenleg az Egyesült Államokban van, és hamarosan megkezdik a funkciók fokozatos bevezetését, és minimum 10 évig marad hatályban. Na de miket fognak még ezen kívül bevezetni? Mondtam ugye ezt a napi 2 órás használatot. Lesz ilyen, hogy éjszakai zár, éjfél és reggel 6 óra között a fiatalok nem férhetnek hozzá az appokhoz, bár a közvetlen üzenetküldés funkció ekkor is elérhető marad. Tehát éjfél és reggel 6 között nem lehet majd ezekhez az appokhoz hozzáférni.
1: De ez csak a kiskorúaknak.
0: Arról beszélünk. Igen. A 10 évesek 15 percenként kapnak majd értesítést, amely a képernyőidő csökkentésére ösztönzi majd őket.
1: Igen.
0: Ez is. Aztán tanítási napokon reggel 8 és délután 15 óra között a push értesítések teljesen ki lesznek kapcsolva, hogy a diákok az óráikra tudjanak koncentrálni. Tehát reggel 8 és délután 3 között nem fognak értesítést kapni semmiről. Tehát az, hogy lájkolták a képet, üzenetet küldtek, élőzésre hívnak, sattara, tehát hogy push értesítések.
1: Azért itt nagyon komoly átalakítás lesz innentől kezdve. Látod, csak utól érte őket ez a jogszabály, meg a jog, meg az, hogy ők mindenféleképpen úgy akarták tényleg ezt beállítani, és sikerült is, hogy az emberek függővé váljanak.
0: Igen.
1: És tényleg elérték a célt, de látod, azért itt kellett nyomni egy féket, meg kell nyomni egy féket, nagyon úgy érzi ott az amerikai bíróság, hogy ez nem mehet így tovább a fiatal generációnál, meg a gyerekeknél.
0: De sok felnőttnél is lehetne ezt amúgy nyugodtan, de most egyelőre ugye csak...
1: Előtt az maga el tudja dönteni, hogy mennyire addiktív valami neki, vagy mennyire nem, és mi az, amit függőségnek érez már. Tehát egy felnőttnél más ez a szituáció.
0: Más, persze. Aztán azt mondja, a fiatalok véglegesen átválthatnak időrendi sorrendre, így kikerülhetik a függőséget okozó manipulált algoritmus tartalmakat. Hát, ha észreveszik, ugye most ez is olyan, hogy ez is rájuk van ilyen szempontból bízva, okay.
1: Mi az a függőséget okozó algoritmus? Mi ez a tartalom? Te mire
0: ez
1: gondolsz?
0: Ez jó kérdés.
1: Ezen gondolkodtam most el.
0: Mi okozza? Hát, ami ilyen nagyon virális, tudod, amit nagyon sokszor, mert mindig vannak ilyen trendek, mindig van egy olyan videó, hogy mit tudom én, valaki elkezd, nem is tudom, most mondjunk egy hülye példát, mondjuk egy török táncot, na, most ez jutott eszembe. És akkor minden egyes második videód, vagy harmadik videód az arról fog szólni, hogy Szerbiában is ezt csinálják, Kirgizisztánban is ezt csinálják, Amerikában is, és akkor ez egy virális videó tulajdonképpen. Szerintem itt ilyesmire gondol.
1: meg az, hogy amikor megnézel egy videót, például megnézek mondjuk én egy balesetről egy videót, és onnantól kezdve az algoritmus folyamatosan a baleseteket fogja bedobni onnantól kezdve.
0: Például.
1: Tehát már van olyan, hogy már én tényleg nem, inkább nem nyitok meg mondjuk egy Shakira videót, mert onnantól csak Shakira dalokat, és csak Shakirát fogja a minden harmadikba bedobni az algoritmus.
0: Még ez a jobbik verzió, ha nem baleset, persze, igen.
1: Persze, de ez is milyen durva, nem? Hogy már inkább persze. meg se nézed, mert nem akarsz már onnantól kezdve folyamatosan Shakirát hallgatni, igen. nézni.
0: Nekem mindig ételeket dob be, mert én szeretem megnézni az, hogy hogy készülnek ilyen kaják, meg minden, és tegnap este is, mit tudom én, reklámba így görgetem a izéket, néztük a tévét,
1: a
0: és reklámba, és hallod, rendesen 10:30 olyan éhes lettem, mert már csak az ilyen halózás videó, persze, hamburgerek, pásztá, és csak ilyet dob be, de még ez is egy jobbik verzió, mintha mondjuk tényleg igen baleseteket néz az ember, vagy bármi ilyesmit.
1: Nem, hogyha véletlenül tényleg egy ilyen videóra rámész, megnézed, onnantól kezdve csak azt kapod.
0: Igen. Aztán azt mondja, a kedvelések és a reakciók száma alapértelmezetten láthatatlan lesz a kiskorúak számára, és csak szülői jóváhagyással jeleníthető meg. Ezek az úgynevezett rejtett lájkok lesznek.
1: Értem, tehát akkor a kommentek is, mert a reakciókban hozzátartozik.
0: Igen.
1: Jó, akkor igen. A kiskorúak nem, tehát be tudjuk mi állítani majd nekik. Bár felmerül a kérdés, tehát, hogy egy közösségi oldalon miért van kiskorú? Tehát, hogy én értem, vagy hát nem tudom, szóval, hogy lehet, hogy már, mit tudom, felsőben már azért jó csatlakozni a Facebookhoz, vagy már ott már, mert most nekem kiskorú gyerekem van, 10 éves, de neki ő nincs fent a közösségi médiában, tehát hogy nincs fent sehol, nincs TikTok oldala, nincs Facebook oldala, nincs Insta oldala, és hogy mikor jön el az az idő, amikor majd azt fogja mondani 13 évesen, 14 évesen, hogy igen, anya, csináljunk egy oldalt nekem, mert mindenki fent van, és mindenki a Messengeren beszél, mert volt egy idő, amikor Snapchaten beszélgetett, és akkor mondta, hogy na jó, anya, ebből elég volt, letörlöm, mert hogy olyan idegen emberek is próbálnak befrendelni, akiket azt se tudom, hogy ki az, minden, és
0: világos.
1: Akkor ő magától letörölte a Snapchatet, de a Snapchat az olyan, nem tudom, az olyan gyerekes oldal.
0: Hát, azért hallani onnan is sajnos sok rossz sztorit, ami
1: mindenhol.
0: Történt.
1: Mindenhol.
0: Igen,
1: de
0: sajnos,
1: hogy mondjuk
0: sajnos.
1: Facebookon, vagy
0: pont
1: Instán.
0: Pont emiatt, mert hogy gyerekes oldal, pont emiatt tudnak prédává válni.
1: Igen. Ezt egyébként mindig elmondom a gyereknek, hogy tehát erre figyelmeztetem, hogy ne gondolja azt, hogy az, aki mondjuk Londonból bejelentkezik hozzá, hogy barátja akar lenni, hogy ez egy 13 éves lány, mondom, az bárki lehet. Tehát, hogy erre mindig felhívom a gyerekem figyelmét, hogy ne gondolja azt, hogy ez tényleg egy kis 13 éves tini lány, mert úgy át lehet verni felnőtt embereket is.
0: Bizonyán.
1: Hát még gyerekeket, hát hány ilyen csalóról hallottunk, na de mindegy, nézzük tovább, hogy...
0: Ennyi a záróakkordként ehhez a témakörhöz, hogy a Meta felszólította a többi nagyvállalatot akkor erre ennek a lépéseknek a követésére, viszont a TikTok az elutasította az ötletet. Uh-huh. Nem hülyék, vagy hát de hülyék, mármint olyan szempontból, hogy
1: hát akkor szépen be lesznek szüntetve, hát
0: hogy nyilván nekik
1: utasítani.
0: Ez a fő lényeg, hogy virálissá váljon minden náluk, és ugye főleg fiatalok, és főleg ilyen tinikorúak, vagy annál idősebbek rajonganak a TikTokért tulajdonképpen. Mi felnőttek is nézzük persze rajta a tartalmakat, mert már minket is elért ez a történet, de hogy a TikTok persze, hogy elutasítja ezt. Aztán majd igen, vagy még nagyobb büntetést kapnak, vagy ahogy mondod, volt már erről szó, hogy a Trump azt mondta Amerikában, hogy beszünteti a TikTokot.
1: Nagyon jó.
0: By the way, a TikTok egy kínai cég.
1: Ő
0: ugye amúgy is megy ezzel az izével, és hogy ő szóba volt már, hogy 18 alatt betiltja, és hogy akkor meg is szünteti a TikTok használatot.
1: Felnőttek is belecsúsztak a TikTokon olyanokba, hogy hát pont Magyarországon történt az a borzalmas tragédia is eset, mikor is egy felnőtt nő live-ba felgyújtotta magát.
0: Ja.
1: És szóval, hogy akkor mit várunk, hogyha a felnőttek is bele tudnak menni? Pedig egy szülő volt, egy több gyerekes anya bele tud menni egy felnőtt is egy ilyen TikTok trendbe, vagy nem tudom minek nevezzem, egy butaságba, hogy élő live-ba meggyújtja magát, akkor most a gyerekektől ne várjunk csodát, hogy ha egy ilyen közösségi oldalon részt vesz a közösségi, és akkor ott kérik, meg challenge-ek vannak, meg ezt kérnek, meg azt kérnek, akkor egy gyerektől nehéz elvárni azt, hogy ne csináljon butaságot. Tehát mennyi ilyen challenge van, amit így fiatalok, meg gyerekek követtek, és tragédiába fulladt. Például ez a tarts vissza a levegőt, meddig bírod visszatartani a levegőt a víz persze. alatt, és
0: na
1: akkor
0: és látod, elájultak is fiatalok. Elsősorban igen, fiataloknak készül ezek a hülyeségek, meg a buta felnőtteknek.
1: Meg így van.
0: Sajnos.
1: De hogy még mindig felmerül bennem a kérdés, hogy mikor fog odaállni elém a gyerek, hogy anya, most már szeretnék Facebook oldalt, vagy egy YouTube 3-4 csatornát.
0: Év.
1: Ugye? Tehát egy ilyen 13-14 évesen.
0: Szerintem.
1: Mert vannak osztálytársai, akiknek vannak YouTube csatornái. És akkor ők, azok a gyerekek oda készítenek videókat, feltöltik. Persze nyilván gondolom én, hogy a szülők azért engedélyezik, vagy felügyelik azt, hogy milyen tartalmakat töltenek föl. Szóval, hogy ez nagyon veszélyes.
0: Amúgy még lesz olyan tiltás is, ezt most láttam csak itt az alján, bocsánat, hogy figyelj, letiltanák azokat a szélsőséges mink és plasztikai sebészeti szűrőket, amelyek negatívan befolyásolhatják a fiatalok önképét. Tehát ezek az úgynevezett, mi az? Face up, ugye? Úgy
1: face
0: hívják.
1: Up, igen. De ez ki?
0: Ez is jó.
1: De mit hogy a face up-ot tiltják le a gyerekeknek?
0: Ennyi van,
1: vagy
0: nem nagyon értem. Letiltanák azokat a szélsőséges mink és plasztikai sebészeti szűrőket, amelyek igen, jól értetted, igen. Tehát, hogy alkalmazáshoz a gyerek
1: alkalmazáshoz, ne
0: tudjon olyat,
1: igen,
0: hogy ne legyen rossz az önkép, ne befolyásolja a fiatalok önképét, az van ide írva, és igen, jól értjük a történetet.
1: Igen, mert egy face up-pal simán egy sminket, egy teljesen más arcot is
0: nagy
1: magára.
0: Itt van sebészeti szűrők, aha. Plasztikai sebészeti szűrők.
1: Aha, igen, mert vannak ezek a testformáló, nem tudom, mik ezeknek a neve.
0: Én sem tudom, de tudom, mire gondolsz.
1: Body up.
0: Jó név amúgy, de nem ez a neve biztos, de
1: igen,
0: amúgy mi nevezzük
1: így. Amikor
0: igen.
1: Ilyen melleket tudsz varázsolni, igen. Meg derekat be tudsz húzni, nekem nincs ilyenem, de majd lehet letöltöm, igen. De hogy is, tehát nekem nincs ilyenem, csak úgy mindig bedobja nekem is reklámba olykor, uh-huh. Hogy van ilyen lehetőség.
0: Persze.
1: Tök jó kockás hasakat tudsz csinálni, igen. Magadnak.
0: De ellenőrizni fogja a Meta valóban ezt, hogy a kiskorúak azonosítása, tehát hogy olyan fiókok, amelyeknél felmerül, hogy a felhasználó valótlan életkort adott meg.
1: Hú, de jó. Na, ez jó.
0: Ezzel is tudja védeni ugye a történetet, illetve további korlátozások vonatkoznának többek között az iskolai zaklatásra, az étkezési zavarokra, az önkárosításra és az öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakra, valamint a gyanús felnőtt kiskorú kapcsolatokra.
1: De jó. Igen. Meg a másik pedig az, hogy igen, most egy kicsit leragadtam ennél a arc megcsináló, kép megcsináló programoknál, mert hogyha egy kiskorú, mondjuk egy face-up-os fotójával van fönt a közösségi oldalon, simán bele tud csúszni egy felnőtt férfi, mondjuk csak egy ilyen pedofiliára gondolok, hogy egy felnőtt férfi így rá tud kattintani az oldalára, meg tudja nézni, tehát hogy ott is lehet egyfajta becsapás, hogy többnek néz ki, aztán csak 13 éves, de ugye meg van csinálva, meg van szerkesztve a kép, kinéz a kislány mondjuk 23-nak a képei alapján, és aztán elindul egy olyan beszélgetés, amiből általában annak sosincs jó vége, mert amiket így látok TikTokon, azért már sok ilyen pedofil vadász van, többé-kevésbé ott, amikor már elindul egy ilyen beszélgetés, és hiába tudja meg a felnőtt férfi, hogy egy 13 évessel beszélget, már onnantól kezdve már elindult a vonat, úgyhogy ott már nincs megáll. Szóval ezek jó bevezetések, és nagyon érdekes, miközben egy olvastad ezeket, hogy miket szeretnének korlátozni, és miket szeretnének szigorítani. Így folyamatosan azt vettem észre, hogy ökölbe van szorítva a kezem, és feszülök a témától, mert anyaként...
0: Téged ez érint, igen.
1: Igen, anyaként ez egy olyan téma nekem, hogy igen, ez engem borzasztóan megfeszített.
0: el is hiszem, viszont
1: sajnos... Hogy még nincsenek ezek, és úgy belegondoltam,
0: sőt,
1: hogy...
0: hova tovább, még ezt mondom, még mindig csak Amerikáról beszélünk. Amire Európába eljut, az még nem most lesz, tehát ez most kezdődik el csak Amerikában. Mire egyáltalán ez eljut Európába, még az Európai Bizottság ezt megszavazza, ők is a metával megtárgyalják, sattara, mert más algoritmus van egy amerikainak, és más egy európainak. Szóval mire még oda jutunk, addig még sajnos akkor igen, be lehet a kezed.
1: De közben meg azon is, igen, ezeken az is szorongtam, hogy tényleg, hogy az iskolai bullying oda is be tud gyűrűzni.
0: Persze.
1: Tehát ott is a kommentekben, hogy nézel ki, mi vagy, tehát mint ahogyan a felnőttek is simán bullyingolják egymást, simán, hogy igen. Ki hogy néz ki a közösségi oldalon. Tehát egy gyerek esetében meg ez tényleg egy nehéz feldolgozandó. Mikor egy felnőtt is nehezen tudja feldolgozni, hogy bullyingolva van mondjuk igen. Egy fotója.
0: Várjunk ki a végét.
1: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán a gyerekeknek nem lehetne ilyen közösségi oldalon szerepelniük.
0: Jó lenne, de ha már ezek a szigorítások Európába is elérnek, először kezdjék el akkor az amerikaiak, elvileg kezdik, ugye? Azt mondták, hogy hamarosan. A hamarosan az lehet ma is, holnap is, jövő héten is, meg két év múlva is, de amire Európába jut, győzzük kivárni, és hát igen, az olyan szülők, mint te, akiknek pont érintett korú a gyereke, hát azok nyilván most nagyon lélegzett visszafolytva várják, hogy az európai érába is elérjen ez a metaszigorítás.
1: Jó lenne. Hogy nem tudom, én régen regisztráltam már bármilyen ilyen közösségi oldalra, nem tudom, hogy most a regisztrációnál mi szükséges hozzá, e-mail cím, vagy meg nem kell tudom. Adni a személyigazolványodat, mert szerintem nem kell még megadni a személyigazolványodat, mert az lenne a legjobb, hogyha a személyigazolványt lehetne
0: hát
1: megadni.
0: Ez is szigorítva csak... lehet, ez is mondtam, hogy szigorítva lesz.
1: Igen.
0: Életkor. Most nem
1: de
0: tudom,
1: hogy most
0: mi kell,
1: nincs,
0: nem tudok válaszolni. Nem tudom.
1: Nem tudom ezt, mert hát olyan rég regisztráltam. Én nagyon rég regisztráltam már így oldalra. Tehát
0: én egy... is, fogalmam sincs, hogy mi kell hozzá, hogy őszinte legyek. Na, de a lényeg, hogy győzzük kivárni, hogy az Európában is jöjjenek ezek a metaszigorítások. Reménykedjünk benne, hogy minél hamarabb megtörténik amerikai mintára. Na, ez volt a záró akkord ezzel kapcsolatban. 11 órakor jövünk a hét és a nap utolsó megszólalásával.

0: megfogjuk adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timothy Miller és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos rendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A köztársasági elnök Baka András Alar Karisszal, Észtország elnökével, valamint Alexander Stubb finn elnökkel folytatott kétoldalú egyeztetést az ENSZ közgyűlésén New Yorkban, közölte a Sándor Palota. Közleményük szerint Magyarország és a balti államok kapcsolata az utóbbi évtizedekben leginkább védelmi téren, a NATO balti légtér rendészeti missziója terén vált szorosabbá. A Magyar Honvédség Gripenjei már négyszer vettek részt a nemzetközi elismerés mellett a három balti ország, Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmében. Írták? Több mint 100 pályázat érkezett a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus augusztus 31-én jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium. Közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatainak és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. Gajdos László leszögezte, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. A pályázati kiírás szerint az új vezetők 2026. november 1-én léphetnek hivatalba. Mintegy 100 fa szárad ki a nyáron csak Kaposvár közterületein a csapadék hiány és a magas ultraviola sugárzás miatt. A fák pótlása megkezdődött, közölte a város polgármestere a Somogyi megyeszékhelyen csütörtökön. Szita Károly a közgyűlés ülésén napi rendelőtti felszólalásban beszámolt arról, hogy ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. Arra kell törekedni, hogy egyre több szárazságtűrő fa legyen a városban, mert amikor a jelenlegi faállományt ültették, még nem ez a klíma, nem ez a környezet volt, tette hozzá. Kiemelte, nyáron az egymást követő hőhullámok, hőkupolák mindenkinek komoly kihívást jelentettek. Kaposváron gyakorlatilag egy csepes hő sem esett. Egy időben 4 helyszínen fogták el a kábítószerterjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Török László közölte, szerdán hajnalban a Pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, hogy a balassagyar a rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszonteladói kört is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
3: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után,

0: illetve az Albert-Tirsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Pénteken a napsütést felhő átvonulások zavarják meg, melyekből csak néhol a Dunától keletre alakulhat ki rövidebb zápor. A Dunántúlon még sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Kora reggel 4-11, délután 17-22 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel, szeptember 25-e van, és péntek, vagyis 2026 szeptemberének utolsó pénteke.
2: Jaj, hurrá, annyira jó ez, hogy péntek van.
1: Az jó, az kevésbé jó, hogy szeptember is már véget ér. Nem elég, hogy a június-július véget ért, most már szeptember is véget ér, gyerekek.
2: Én a szünetet várom, úgyhogy nekem nem mindegy. Mert az iskolában majd jön október végén a szünet, hát úgyhogy én már azt várom.
1: Azt még várhatod.
2: Nem baj, várom. Mindig várok valamit.
1: Mindig kell amúgy, igen, mindig kell valamit várni, mert az embernek picit akkor gyorsabban telik az idő, én is azt vettem észre, és nagyon unalmas szürkévé válik a hétköznap, hogyha csak úgy vagy, és nincs tényleg semmi, amit várjon az ember. Ez tényleg egy ilyen, nem is tudom, emberi, saját magunkat be tudjuk malmozni ezzel effektív, hogy jó, hát most még csak szeptember 25-e van, de én annyira várom a október 24-et, mert akkor már gyereknek szünet lesz, és elviszem a gyereket, mit tudom én, Ózdra, mert megyünk, mit tudom én, hova. És akkor azt várod, és akkor az úgy addig is az idődet, azt tölti ki a unalmasabb szürke időszakot, a hétköznapot, hogy nézed a naptárat, hogy hanyadika van.
2: Na azért ennyire unalmas szürke hétköznapjaim nincsenek.
1: Nem neked általánosságban mondom,
2: nekem
1: hogy...
2: nincs ilyen, bár ilyen lenne, de nem ilyen.
1: Hát jó, örülök neki, hogyha neked nem, csak mondom, hogy úgy általánosságban úgy szerintem ilyenek vagyunk, hogy mindig van mit, mindig akarunk valamit várni.
2: Persze,
1: hogy ne legyen
2: de ezek a jók, hogy a várakozás az mindig egy izgalommal telik, az jó, jó a várakozás. Szóval,
1: hogy jön a karácsonyi várakozás.
2: Igen, na az meg a legjobb.
1: Előkerülnek a Mariah Carey számok, George Michael számok, ugye,
2: Last Christmas-ök. Szépen már december elején már feldíszíthetitek a lakást, vagy mi novemberbe.
1: Tetsz? Figyelj, hát a legnagyobb sztori ez a díszek meg ilyennel kapcsolatban, hogy augusztus, hát olyan 20-ai hét környékén voltunk, még ugye hát 33 fokok voltak nappal, éjszaka is már csak, még csak 20-21 fokok, minden. Így képzeljük el a történetet. Légkondis üzletbe bementünk feleségemmel, és már akkor voltak kirakva, most kapaszkodjunk meg, halloweeni és karácsonyi díszek. Úgy, hogy ő szoknyába, én rövid nadrágba álltunk benne a légkondis üzletbe, úgy, hogy kint 33 fok volt, és így nézegettük a hógömböket, hogy ilyen kell-e otthonra majd
2: én
1: karácsonyra.
2: Én már most is látok üzletekbe karácsonyi dekorációkat, és esküszöm, attól féltem, hogy ha nem veszem meg, akkor el fog fogyni, és olyan szép ilyen kerámia mézeskalács házakat láttam, de olyan nagyokat.
1: Hát ezt mondom, hogy nagyon durva ez, hogy
2: durva.
1: Vannak ilyen
2: én
1: helyek,
2: már nem is Halloween, már Halloween el is fogyott, tehát az már le is ment, mert viccelsz.
1: Pedig még az is még egy hónap.
2: Csak most lesz, igen, pedig már Halloweenra, én egy hónappal ezelőtt egy óriási boszorkányt láttam egy üzletbe, de tényleg nagyon csúnya volt, ilyen horrorfilmes, magasabb volt a boszorkány, mint én, és ijesztő volt. És hát igen, mi még előtte vagyunk egy halloweeni buli előtt, tényleg még most jó, hogy mondod, mert a gyerekemnek beígértem a halloweeni bulit, most
1: hol
2: éppen nálunk. Hát mindjárt itt lesz.
1: Nyugodtan, még van időd megszervezni,
2: már
1: nyugodjál meg.
2: Már pókom megvan, már vettem egy óriási pókot.
1: Élőt?
2: Persze élő, ja, te hogy ne, óriási 50 centis átmérő élő pók.
1: De akkor ne hozd magaddal, légy szíves, hogyha...
2: Itt van a kocsimban, amúgy akkor legközelebb azzal jövök föl.
1: Nem, a kocsitban van, ott maradtad is. Szóval igen, tehát tényleg már augusztusban elkezdték
2: ja,
1: ezt a halloweeni dolgot,
2: is,
1: megmondom még karácsony is.
2: Megvettem ezt a pókot. Hát ilyen jelenetet, ezt el kell meséljem, ilyen jelenet nincs minden nap, csak ilyen kandi videókon, ilyen kamerás videókon, hogy a póknak ilyen, hát ilyen damilon lehet felfüggeszteni a pókot, és bedobtam hátra a kocsiba. És ahogy kiszálltam az autóból, rátekeredett, esküszöm a lábamra az a damil, és ahogy kiszálltam, kirántottam
1: húztad
2: a pókot magammal, én úgy megijedtem.
1: Hát gondolom.
2: Én ugrottam egy akkorát, mint a szöcskék.
1: Istenem.
2: Ahogy így kiszálltam, és
1: mintha rádugrott volna.
2: Olyan volt, hogy a lendületből jött volna velem,
1: jaj,
2: az a nagy fekete szőrös pók, de komolyan mondom, tényleg egy ilyen 50 centis, ilyen nagy lábai
1: te
2: vannak.
1: Te meg egyből összehugyantottad magad.
2: Saját magamat ijesztettem meg, de úgy, hogy majd meghaltam.
1: Figyelj, viszont akkor céltért a halloweeni tíz, tehát már egy valaki biztos megijedt tőle.
2: Én.
1: Az borzalmas, mikor igen rádragad valami, és akkor hát ezt csinálják ilyen prank videóba.
2: Kígyókkal.
1: Hogy
2: így csipesszer ráteszik az emberek lábára, a járókelők lábára, és
1: vagy
2: akkor
1: parkokba, igen, hogy valaki ott fekszik fekszik a fűben, igen, és igen, akkor rácsípjük, akkor szól neki, hogy jaj, uram, jaj, vigyázzon, vigyázzon, meg fölugrik, jaj, és
2: szalad, szalad és közben utána meg a kígyó, meg húzza maga után.
1: Figyelj, én ott lehet, hogy engem ott, tehát ott az valaki megcsinálná velem ezt mondjuk a Margit szigeten, onnan már rögtön a fiúmeibe kéne vinni, tehát, hogy ott vége a dalnak.
2: Na hát én ezt magammal sikeresen megcsináltam, úgyhogy óriási jelenet volt, utána rögtem is, hogy én ezt meg, ilyen van, hogy saját magamat ijesztem.
1: Persze,
2: meg.
1: Persze. Szóval igen, valahol szomorú volt ez, emlékszem, mondom, augusztus végén ez a kép erről a dologról, hogy már halloweeni díszek, és mondom, a halloweeni díszek mellett már ott volt augusztus végén ebben az üzletben a karácsonyi ez a cukorka dísz, hógömb. Persze, mert amúgy meg poén volt, ráadásul mondom azt, hogy 33 fok volt még akkor, bennász egy légkondis üzletbe, és karácsonyi díszeket, nem mondom, ilyen érzés lehet Dubajba karácsonyozni, vagy nem tudom. Tehát,
2: Dubajba
1: hogy
2: nem
1: ez...
2: karácsonyozol, mert ott más a...
1: Jó, csak hogyha mondjuk...
2: Más a vallási berendezkedés.
1: Akkor ott is mindig meleg ott van karácsonykor. Igen, bár nem annyira, de azért 25 fok van karácsonykor is, úgyhogy nagyon érdekes ez. De amúgy tényleg érdemes sokszor azt gondolom, hogy előre gondolkozni ilyen téren. Tehát, hogyha mondjuk most találsz egy olyan üzletet, most nem mondom ki a nevüket, de hogy ott nagyon sok jó dísz szokott lenni, meg ilyen kis lakás, ez is az üzletnek a fő profilja, ilyen lakásdekorok, és iszonyatosan olcsón, és P betűvel kezdődik az üzletnek a neve, és érdemes sokszor előre megvenni ezeket, mert mire meg oda jutsz, hogy karácsony van, akkor meg mindenki megrohanja, megy, jön, tolongás, nem, izé, már drágá, akkor meg akkor már nincs.
2: Akkor már rég nincs.
1: Lehet, hogy most érdemes ilyen szeptember vége, október elején ezeket beszerezni, elrakod egy dobozba, aztán majd decemberben előveszed igazából.
2: Az tehát, a helyzet, hogy már annyi van, hogy például én már tavaly már elő se vettem ezeket a díszeket, mert már úgy éreztem, hogy csak zsúfolom tele a lakást, meg aztán lusta is voltam már így dekorálni, pakolni, előpakolni, visszapakolni. Jó van, bőven elég volt a karácsonyfa, már a többi tényleg már nem érdekelt.
1: Uh-huh. Tehát hogy nem is volt, most idén se tervezed akkor azt, hogy nagy...
2: Hát, nem tudom, de már az, igen, azt a nagy dekorálást már, én elfáradtam már ezekbe.
1: Megértem.
2: Elég megépíteni azt a embertelen karácsonyfát.
1: De nektek is mű. A fenyő.
2: Igen, igen. Aha. Igen.
1: Igen, mert ugye egyre több embernek szerintem mű a fenyő, erről majd karácsonyk úgy is beszélgetni fogunk, most ne lőjük le előre, de én is azt látom, meg hallom, hogy egyre több a műfenyős történet. Még régen mennyire sok volt az igazi fenyő árus tényleg.
2: Mindig az
1: akkor...
2: élő fenyőket részesítettem egyébként karácsonykor előnybe, de amikor megszületett a gyerekem, és láttam, hogy kúszik-mászik, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor innentől kezdve maradjunk a nem hullós fákba, ez is hullik, a műfenyő is hullik, de igen, de ez műanyag, ezt felporszívózod, azt meg tényleg hónapokig nem szedett ki, sehonnan.
1: Hónapok után is találsz, emlékszem nálam. Igen. Azt is fel lehet ugyan porszívózni, de
2: meg levinni, fölvinni, már az a levitel, ott kész, ott az egész.
1: Már a fölvitel alatt hullik, a felele hullik, tudod?
2: Na, már karácsonyról beszélünk, látod?
1: Nem akar... Ezek az üzletek miatt. Na, mi Halloweenről se beszélgessünk, mert az is még nagyon odébb van.
2: Nem mi ezt csak az üzletek csinálják. Így reklám, van. Marketing fogás, így hat ránk.
1: Igen, és ha már reklám, akkor mi is elmegyünk, nem reklámra ugyan, de kettő zenére, és jövünk mindjárt vissza.

0: romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 33, vissza is jöttünk hozzátok.
2: Sziasztok, szép délelőttöt, itt is vagyunk. Na, egy nagyon érdekes és megrázó hírrel szeretnénk folytatni, mert Gudics Mátéról van szó. Gudics Máté most ugye tudjátok a TV2-n futó sztárban sztár egyik versenyzője, és a kislányával történt egy megrázó eset, mert hogy a zenész azt írta csütörtöki bejegyzésében, hogy az egyik kislányát egy bicskei iskola közelében leszólította egy idegen férfi, aki arra próbálta rávenni a fiatalt, hogy szálljon be hozzá az autóba.
1: Ó. Oh.
2: Igen. A Gudics Máté azt mondja, hogy a lánya tudta, hogy mit kell tennie, nem ment oda az autóhoz, nemet mondott, majd azonnal az iskola felé futott, és szólt egy felnőttnek. Gudics Máté az eset után a rendőrséghez fordult, és a bejegyzésében pedig arra kérte követőit, hogy világosítsák fel a gyermekeiket az ehhez hasonló rájuk leselkedő veszélyektől. Tehát, hogy idegen autójába soha ne szálljanak be, idegennel ne menjen el sehova, hogyha valaki megszólítja, vagy magához hívja őket, akkor ne menjenek oda, és azonnal menjenek egy biztonságos helyre, és kérjenek segítséget, és mindig mondják el egy felnőttnek, hogyha valami olyan történt velük, amitől mondjuk megijedtek, vagy kellemetlenül érezték magukat. Na hát ez történt, náluk szerintem ez egy nagyon fontos felhívás, mert akkor úgy látszik, hogy Budapesten történnek ilyen esetek, vagy hát lehet, hogy ez nem is Budapesten volt, hanem Bicske, igen. Tehát történnek Magyarországon ilyen esetek, úgyhogy vigyázzunk a gyerekeinkre, és tényleg kétségtelen az, hogy amikor már mondjuk egy gyerek a felső iskolába jár, akkor már nem a szülő viszi, tehát felső oktatási intézménybe. Uh-huh. De hát már felsőbe is, ötödikes, hatodikos gyerekek már simán jönnek, mennek haza egyedül. Sőt, más mondok, még alsóba is tudok jó pár olyan lányom osztálytársáról, akik már másodikba egyedül közlekedtek, egyedül jöttek, mentek. Úgyhogy tényleg érdemes a gyerekeknek ezt elmondani és felhívni a figyelmüket arra, hogy nem szabad senkivel idegennel szóba állni sem.
1: Igen, ez jó felhívás, igen, mert sajnos ez mindig is egy probléma volt alapvetően, és nem véletlen, hogy nekünk is, hát én nekem is megvan az emlékeimben, hogy nekem is megtanították ezt gyerekként, hogy nem állunk szóba idegenekkel, nem fogadunk el csokit idegentől, nem megyünk el vele sehova se, hogyha szól, hogy nincs ilyen, hogy jaj, anyukát küldött, hogy elvigyelek az iskolából, sattara, tudod. Mert egy kisgyerekkel ezt el lehet játszani, hogy jaj, szia, aranyom, szomszéd vagyok a harmadikról, anyukát küldött, hogy jöjjek érted, mert éppen mit tudom én, hol van. És akkor ilyen rengeteg
2: szerintem
1: van sajnos.
2: Szerintem ezt azért többé-kevésbé a szülők azért elmondják a gyerekeiknek, hogy soha ne higgyel ilyesmit.
1: Hát ezt vagy, mondom, igaz, vagy, még vagy nekünk kód, is elmondták vagy
2: vannak,
1: szerintem.
2: Vagy vannak kódok, nekünk például a Glóriával mindig volt valami kód, például van, hogy bekopogok, és akkor kéri a kódot, és akkor mondom, meg hiába ismeri meg a hangomat, akkor se enged be, de akkor is kéri a kódot.
1: Helyes.
2: Így van, nagyon helyes.
1: Szóval
2: ezek nagyon ijesztő dolgok, és szerintem itt a Gudics Máté biztos, hogy frászt kapott. Én tuti, hogy nagyon félteném a lányomat innentől kezdve. És hát tényleg nagyon sok felsőst is látok, meg alsóst is, akik egyedül jönnek, mennek. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekeket se hagyjuk így egyedül, hanem inkább, hogyha tehetik a szülők, akkor beszéljék meg a gyerekekkel, hogyha tudnak, akkor együtt menjenek úgy haza, hogy kísérjék el egymást, vagy akik egy helyen laknak, akkor azok legalább menjenek csoportban, és ne egyedül menjenek a gyerekek hazafele sem.
1: Nálunk
2: meg
1: is
2: az
1: volt
2: iskolában
1: ilyen,
2: menet fele sem.
1: Nálunk is volt ilyen, hogy igaz, hogy még általános iskolások voltunk, de felsősök, tehát már ötödikesek vagy hatodikosok, és Újpesten mi is egyedül mentünk, úgy egyedül, amit mondasz, hogy csoportosan. Tehát igen, többen laktunk ott egy környéken értelemszerűen, ugye hát mindannyian Újpesten laktunk, de hogy egy ilyen lakó tömbbe, tehát egy ilyen panel tömbbe, és akkor mit tudom én, mentünk egy 4-5-6-an együtt egyfelé, így és van. Akkor valaki már mit tudom én, a Krisztike levált ennél az utcánál, a Pistike levált ennél az utcánál, és akkor a legvégéig mit tudom én, 2-3-an maradtunk, és akkor mindenki szépen hazaért. Kora délutánról beszélünk, tehát még akkor nem volt ez ilyen nagy trend, vagy nem tudom, hogy benn kell lenni délután 4-5-ig az iskolában, az mi már 2-kor otthon voltunk.
2: De az alsósoknak kell bent lenni délután 4-ig. Felsősöknek már 2-kor véget ír a suli.
1: Akkor ugyanúgy maradt akkor. Ezek szerint, szóval mi is mondom, ilyen kora délután már így otthon tudtunk lenni. De ez jó, igen, hogyha csoportosan vagy tényleg az, hogy ne, semmiképp ne egyedül menjenek a
2: gyerekek. De amúgy az alsóban nem trend, hanem jogszabály, tehát ott kötelező.
1: Hát úgy értettem, hogy trend, hogy igen. Most ez ilyen, nem tudom, én nem már pont hogy fordítva csinálnám. Inkább akkor már nem tudom, hogy most egy alsósnak miért kell még 8 órát benn lenni, tehát hogy akkor inkább, ha már muszáj ezt, akkor inkább megfordítanám, hogy akkor jó, oké, legyünk benn 8 órát, de akkor mondjuk felsőben, hogy még az első 4 osztályban csak benn vagyunk, mit tudom én, 8-tól délig, 1-ig. Ne, legyünk benn 1-ig, mert hogy anyuka hagy, jöjjön majd ebéd után valamikor, és akkor majd felsőtől így szépen adagolni, nem? És akkor majd gimnáziumban úgy is az lesz, hogy 8-tól 2-ig van tanítás, de utána úgy is van valami még, vagy van 7. meg 8. órád, mit tudom.
2: Azt gondolom, hogy szülőként nem rossz ez, hogy az alsósoknak kötelező a napközi. Nagyon sok szabadidővel működik az a 8 óra, tehát nem egyben történik az órák leadása, tehát ott azért rengeteg szabadidő van beiktatva, és egy kisgyerekkel tényleg sokkal nehezebb az, hogy ha egy szülő délután 4-ig félütig dolgozik, igen, hogy odaérjen a suliba, és egy kisgyereknél nehezebb megoldani azt, hogy kiszállítja, hogy megy haza.
1: Igazad van. Akkor igen. Visszaszívom, jobb ez így.
2: Ez így jobb. Szerintem...
1: Tudod mit, visszaszívom. Jó van ez így.
2: A gyerekek megszokják. Nem olyan nagy kiszúrás az, mert sokat tudnak ők játszani, bandázni ilyenkor együtt a rengeteg délutáni szabadidővel, és még ott még tudják írni a leckéjüket is.
1: Jogos, tényleg, jogos. Jó, nagyon rég jártam iskolába, igazad van. Nem, tényleg, igaz. Most, hogy mondod az ellenérveket, igaz, nem, legyenek csak
2: nehéz a szülőknek.
1: 5-6-ig legyenek.
2: Miért nem 8-ig este?
1: Én már helyükbe csinálnék olyat, hogy bent én lakásos. Beviszem őket hétfőn, most azt majd pénteken ilyenkor. Majd délután lakjon értem ész.
2: Reggel, hétfő reggeltől péntek estig.
1: Láttál Harry Potter filmet? A Roxfordban nem el vannak a gyerekek? És ott nem egy hetet vannak benn, egy egész tanévet nem el vannak? Jó van, néha megtámadják őket ilyen Voldemortok, de azon kívül nem el voltak? Mi halózás lakott le nekik a Dumbledore? Drága nagy halózást minden este. Karácsony. Izé, minden.
2: De azt
1: nem
2: a kaját,
1: jó.
2: Azt nem oda varázsoltak? És olyankor a varázslat az nem tűnik el a hasukba, vagy?
1: Jó a felvetés, ezt sose tudta. Most láttam egy képet, ugye készül sőt már el is készült az első évad, és decembertől lesz ugye az HBO-n az új Harry Potter sorozat, és ott összeraktak két képet, hogy régen volt pénze a Roxfordban, ma már ezek szerint megszorítás van, mert hogy az ebédet mutatták, hogy a régen, tudod, igen, ez, hogy ilyen nagy tálakon
2: nagy terül
1: minden. Most meg bevágtak egy olyan képet az előzetesbe az új sorozatnak, hogy egy szendvicset eszik Conti. A Harry. És akkor odaírták, hogy Roxfordban is vannak megszorítások. Az elmúlt 20 évben jöttek amúgy megszorítások.
2: Szép túlzás volt a filmben ez, hogy óriás terülterű asztalkám, de jó, mondjuk jól nézett ki.
1: Ott nem belaknál? Na, hát nem. Most mit? Nem-e?
2: Nem.
1: Tényleg?
2: Hát
1: én nekem minden vágyam volt.
2: Ilyen között, meg mi? Nem.
1: Hát itt meg bornyúk között lakunk, most ez jobb. Hát én simán laknék benne a Roxfordban. Én mai napig várom, hogy jön egy bagó és hoz egy levelet nekem, hogy
2: végre most már, elvisz.
1: De most már mondjuk tanár lennék ott. Tanár lennék
2: azt
1: ott.
2: Mit tanítanál?
1: Cigányátkokat. Tanítanék nekik.
2: Na én jó, lennék. Ez jó volt.
1: Kurzus, tényleg, kurzusra
2: ezt adom.
1: Kurzusra járhatnának hozzám a kedves varázsló diákok.
2: Cigányátkok.
1: És mindenkin tudod, nagyon fekete jó. Talár van, tudod, és alatta a pulóver. Rajtam rózsás talár lenne.
2: Kalap.
1: Rózsás talár és kalap. Igen,
2: meg bajusz.
1: Igen. Hát az alap, hát azt nem is kell mondanom.
2: Na jó, én is mennék oda tanárnak.
1: Most már ezek után, hogy azt mondtad, hogy nem jönni, most már nem kell, meg fogom mondani az igazgatóságnak.
2: De tanárnak mennék, na.
1: Na ugye, okay. Ugye. Akkor is benn kell lakni.
2: Tanítanám énekelni ott az hey, cigányok!
1: Roxfordból nem járhatsz csak úgy haza, az kim van, tudod, fönn a hegyeken, meg minden, szóval nem lehet. Na jó, szerintem elgurult a gyógyszer így a hét végére, úgyhogy nem is maradt más dolgunk, mint hogy elköszönjünk tőletek, és csodaszép.
2: Sziasztok.
1: Igen, sziasztok, és szép hétvégét, és használjuk ki annyira nem már, hogy strandra menjünk, mert szerintem be is zártak, de hogy még persze. Azért jó kirándulás, jó kajálgatások, kávézgatások beleférnek a hétvégén.
2: Igen, én fel akarok ülni a Budapest buszra, ilyen sightseeingre, tudod?
1: Ja.
2: Igen, fel akarok ülni egy ilyen buszra, meg akarom nézni, el akarom vinni a gyerekemet, úgyhogy most itt a jó idő, elviszem.
1: Hétvégén simán belefér. Mondom, gyerekek, 20-24 fok között lesz a hőmérséklet, sütni fog a napocska, úgyhogy bővel lehet ilyen programokat tervezni, kirándulgatni. Na, menjetek Zsuzsival buszozgatni, és hétfőn találkozunk, szép hétvégét.
2: Csácsumi!

0: Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinasz.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok, újra együtt vagyunk, és beszélgetni fogunk az előző adásból áthozott témáról, amikor is megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgásolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket. A Csőszkunyhónak az a sztoria, az egy valós történet, hogy Távol-Keletre elutazott egy protestáns lelkész, hogy ő majd ott megtéríti az embereket. Elment egy faluba, ott élt már egy ideje köztük, és nem esett eső. És akkor hívtak egy ilyen esőcsinálót. Elhívták az esőcsinálót, aki megérkezett, és ilyen nagy undorral beleszagolt a levegőbe, majd ezután azt mondta, hogy ő visszavonulna, egy csőszkunyhót szemelt ki magának, ott tartózkodott, mondta, hogy ne is érintkezzenek vele, az ételt is csak tegyék le az ajtó elé, nem akar velük találkozni, és akkor eltelt nem tudom hány nap, majd elkezdett szakadni az eső, de szakadni. Nagyon hosszú, aszályos időszak után. Akkor ez a lelkész ledöbbent, és megkérdezte, hogy mi történt, hogyan érte ezt el, és azt mondta, hogy nézze uram, amikor én ide érkeztem, akkor beleszagoltam a levegőbe, éreztem, hogy az emberek nincsenek rendben magukkal. Itt senki nincs rendben saját magával, mondhatjuk is, hogy nem kapcsolódnak magukkal. Bementem a kis csőszkunyhóba, és én igyekeztem magammal teljesen rendbe kerülni, és mi sem természetesebb, hogy akkor elered az eső. Tehát aminek meg kell érkeznie, az megérkezik hozzánk. Ez a csőszkunyhó egy nagyon jó példa arra, hogy vannak időszakok, amikor napon belül is akár, vagy egy hosszabb etapon belül kapcsolódunk el magunkkal, visszahúzódni, egy olyan menedéket venni a saját kis csőszkunyhunkba, amiből aztán majd forráshozhat az élet, és elered az életet adó eső.
2: Igen, olyan oázisokat keresni az életünkben, amelyből életforrások fakadnak, amitől jól élni, így érted?
1: Ahol ezt a rendezetlenséget rendbe rakod.
2: Rendbe rakod.
1: Jelentsen az bármit is.
2: Igen, nagyon korán kapcsolódtam én a tollamhoz. 8 évesen elkezdtem írni. Az volt nekem egyfajta menedékem, a menekülési útvonalam, hogy fogtam egy szép füzetet, és mindent kiírtam, ami belül motoszkált bennem. És akkor megnyugodtam. 10 évesen kamaszként azt mondtam, hogy nekem a tolla barátom. A legjobb barátom. És én sokszor leveleket írtam az Istennek 16 évesen. Vagy ha verseket olvastam, vagy irodalmat olvastam. Mai napig is a könyv az egy menekülés. Az elvisz egy másik világba. Egy olyan cselekvést csinálni, ami megemel, ami több. És ez van akinek az, hogy elmegy templomba, imádkozik, fest, vagy a sportolóknak a sport. Hány ilyen barátom van, aki azt mondja, hogy jó, de jót futottam, és hogy ott kitisztult az agyam? Vagy azt mondja, hogy hú, most olyan feszült vagyok, akkor én elmegyek futni. Vagy járok egy 40 000 lépést, vagy 50 000 lépést. Van egy ilyen hallgatónk is, aki hallgat bennünket, valószínűleg most is, aki állandóan mozog. Igen, mozgásban van, az a menedék. Tehát, hogy kinek mi, de jó, ha van. Jó, ha vannak ilyen menedékeink, ahova vissza lehet vonulni, ahol el lehet csendesedni.
1: Mikrofon van előtted, és akkor abban te azt éled meg, hogy másoknak segítesz, egy olyan anyagot készítesz, ami nekik segít.
2: Nem azért
1: csinálom. De ebbe lehet egy csapda is. Most nem mondom, hogy nálad van, de hogy ebben létezhet egy ilyen dolog is, hogy elfeledkezek a saját problémáimról, igen, és akkor a másoknál való foglalkozásban ugyanakkor lehet, hogy én magam még attól nem haladok. A segítségnek is van egy ilyen csapdája.
2: Másnak segítek azért, hogy magammal ne kelljen szembenézni.
1: Igen, például és ez így, egy nagyon szép, szinte kívülről, szent csapda.
2: Így van, de az én mikrofonhoz való viszonyom, az azért ez nem erről szól. Ez gyakorlatilag ugye vannak olyan emberek, akik megtalálták a hivatásukat, a hívásukat, talentumjainak megfelelően élnek. És én azt gondolom, hogy az én kezembe a Jóisten hol papírt és ceruzát adott, hol mikrofont tett a kezembe, kamerát ugyan nem, de azért ahhoz is volt némi közöm. Ez az én pályám. Ezért érzem magam jól, amikor mikrofon közelbe vagyok, mert azt érzem, hogy a halat visszaengedték a vizébe. Ez az én terepen. A helyemen vagyok, így van. Igen. Én a helyemen vagyok olyankor. És annyira jó, mert elfelejtem a hétköznapoknak a töredezettségét. Azáltal, hogy annyira ráteszem a fókuszt a másikra. Annyira jelen vagyok a beszélgetés alatt, hogy minden más megszűnik. és ezt én roppantul tudom élvezni. De biztos a színész a színpadon élvezi, a táncos a táncterembe élvezi mindezt, tehát, hogy ahol elfelejtem magam, ez baromi érdekes, hol felejted el magad?
1: De én inkább nem is azt emelném ki, hogy hol felejtem el magam, hanem hol vagyok a helyemen. Ez ezek szerint az, amikor a helyünkön vagyunk, az valami módon az megnyugtat minket, bizonyossággal tölt el, és fel is tölt. És lehet, hogy akkor, amikor arra van szükségünk, hogy menedéket vegyünk, nem vagyunk a helyünkön.
2: Hát menekülünk. Igen. Hát valami előtt menekülünk.
1: Igen.
2: Tehát hogy egyértelmű, hogy nem vagy a helyeden, igen.
3: Én még arra lettem figyelmes az elmúlt pár évben, hogy a testünkkel való kapcsolódás az mennyire fontos, és az mennyire vissza tud hozni önmagunkba.
1: Nagyon-nagyon hiányzik.
3: Akár a tánc, ha most belegondoltok, amikor úgy önfeledten táncol az ember, akkor tényleg jelen vagy, ott vagy magadban.
2: Önfeledt.
3: Önfeledt, igen. Meg most nekem ugye a legújabb hobbim, mondjuk így, a hidegvizes merülés. Tehát annál jelenebb pillanat nekem az életemben nem nagyon volt, mikor a jéghideg vízbe beülök, és megszűnnek a gondolataim. Ez valami elképesztő fókusz. Ez, mondanám, hogy javaslom mindenkinek, de, azért, de hogy tényleg.
1: Jó lehet.
3: És ez nekem, ez muszáj rendszeressé tennem most már, mert hogy az annyira, ha csak 3 percről beszélünk hetente, egyszer vagy kétszer, az olyan szinten visszahúzódik minden energia belém. Valahogy így élek.
2: Így élek meg.
3: Így, és egy ilyen teljességet élek meg. Ugye a szétszóródott dolgaim visszakerülnek belém.
1: De azt is említetted, azt mondtad, hogy az elméd lecsendesedik, jól, ugye valami
3: igen,
1: is itt
3: igen,
1: mondtál.
3: Igen, igen.
1: Tehát az is lehet, hogy akkor a menedékvevésnek az egyik ilyen eleme, hogy az elme lecsendesítése.
3: Igen, igen. Abszolút.
1: Tehát, hogy sok minden hat ránk kívülről, de annyit semmi nem rombol valószínűleg, amit persze, mi belül forgácsolunk.
3: Az 100%, igen.
1: Hogyan csendesítitek le az elméteket?
2: A legnehezebb kihívás, mert minden pillanatban bombáznak. Kívülről is, meg ha meg ilyen érzékeny fazon vagy, akkor te magadat is.
1: Az
2: nagyon jól megy gyakorlatilag. Hát ez egy óriási kihívás nekem is a jelen állapotomban, hogy ne hagyjam, hogy az elmém uralkodjon felettem. Hogy hova tudok az elméből menekülni? Az elme nagyon be tud csapni, tehát ez egy nagy becsapós történet. Leginkább egy bibliai jelenet jut eszembe erről, amikor Péterék halásznak, ugye, és nagy vihar van, és egyszer csak hajnalban, azt hiszem hajnalban, megjelenik Jézus a vizen, és akkor Péter kiszáll a bárkából, és még Jézusra helyezi a fókuszt, ő is tud vízen járni. De abban a pillanatban, amikor a tekintetét leveszi Jézusról, süllyedni kezd. Én úgy tudom magamat lecsendesíteni, hogy megpróbálom a lelkemre tenni a fókuszt.
1: Tehát a menedék, mint a fókusznak a jó helyre.
2: Igen, igen, pontosan, hogy az iránytűdet oda tedd. Ne a gondolataidra figyelj, vagy még azt is felülbírálom, hogy ez csak az elme. Ez egy szivacs, ami nem biztos, hogy a valóságot tükrözi. Hogy sokkal jobban a lelkemre figyeljek, és ilyenkor kapaszkodom bizonyos szempontból a Bibliába. Vagy az ehhez hasonló lelkiségi irodalomba. Az segít engem beterelni a saját kis kunyhomba, fókuszomba, a belső menedékembe segít beterelni. És akkor a nagy kilengéseimet, ezt hosszan csinálom, úgy helyre teszi.
3: Én megint csak a testhez tudok visszakapcsolódni, séta. Egy időben rendszeresen csináltam minden este, most egy kicsit nem, de majd most már, hogy nem, nincs jég, meg fagy, így azért könnyebb lesz.
2: Nem olyan el a térregi miatt.
1: Igen. Igen.
3: Mert hogy tempós séta, egy 45 perc, egy óra körülbelül, és hogy ez is egyfajta meditáció nekem, mintha csak ülnék, van is sétáló meditáció, az létező dolog. Jönnek-mennek a gondolatok, de hogy egyiknél sem ragadok le. Nem kezdem el csócsálni, hogy igen, és akkor, hanem oké, gondolat, milyen érdekes, szevasz, mehetsz tovább. És akkor jön a többi 5000 egymás után, de hogy nem belekapaszkodni egy-egy gondolatba, hanem úgy átszellőztetni a fejemen ezeket.
2: De jó átszellőztetni,
1: nagyon
2: milyen
1: szupi,
2: jó.
1: Nagyon jó.
2: Egyébként nem 5000 gondolat megy mennyi az ember tudom, fején, 60-70 ezer egy nap. Ha már statisztika meg tudomány, amit a Tomi szokott mondani, állítólag 60-70 ezer gondolat suhan át az agyadon. Hát gondolj bele, hogy ezerül azért menekülni kell.
4: Igen.

0: Nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Elégedetten nyilatkoztak a felek a csütörtöki magyar-vatikáni találkozókon a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulásáról és a katolikus egyház Magyarország életében betöltött szerepéről. Tudatta közleményében a Szentszéki Sajtóközpont, miután 14. Leó pápa magán audiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, majd a kormányfő találkozott a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával. A tájékoztatás szerint a tárgyalások során kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, így az oktatás és a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Újraindul a Népszabadság online újságként és nyomtatott heti lapként október 8-án, pontosan 10 évvel azután, hogy megszüntették, közölte a lap vezetősége. A közleményben felidézték, hogy a Népszabadság a magyar sajtó történet egyik legismertebb és legnagyobb múltú lapja, amelyet 2016. október 8-án az Orbán kormánnyal összejátszva szüntetett meg akkori tulajdonosa. A Népszabadság 1990 után független napi lapként és magyar médiatér meghatározó szereplőjeként vált ismerté. Szerkesztősége újságírók nemzedékeinek kiváló iskolája volt. A rendszerváltás után innen indulók ma a független magyar média fontos orgánumaiban dolgoznak meghatározó vezetőként, írták. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt országszerte több mint 9000 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között végzett ellenőrzésük során, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata által hirdetett fokozott ellenőrzéshez csatlakozott a magyar rendőrség. Az akció ideje alatt közel 44 000 járművezetőt ellenőriztek, biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9000 emberrel szemben intézkedtek, 214 gyermek nem megfelelő gyerekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-en bukósisak nélkül vezettek, írták. Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a 12 éves kislányt megerőszakoló, majd megfojtó férfit a debreceni ítélőtábla, helyben hagyva ezzel az első fokon eljáró nyíregyházi törvényszék ítéletét. Tájékoztatta a táblabíróság sajtótitkára az MTI-t. Legkorábban 25 év elteltével bocsátható feltételes szabadságra a férfi. A vádlott 2024 őszén nyíregyházára kórházi kezelésre, sebkötözésre kísérte a szállásadója kislányát, akivel korábban a gyerek 12. születésnapja előtt már szexuális kapcsolata volt. A kezelés után a vádlott egy üveg bort vett, majd ittosan egy erdős területre érve szexuális kapcsolatot létesített a sértettel, ezt követően ököllel arcon ütötte és egy ruhadarabbal megfojtotta.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió

0: amit megteszek én.
1: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit.
1: Sziasztok, csajok, újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgácsolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket. Az én menedékem az valami módon mindig az, hogy tudom, hogy a valóság felé kell tartanom.
2: De jó.
1: Valami módon a valóság felé. Próbáljam felismerni, hogy mi az illúzió, és merjek bátran hagyatkozni olyan belső irányokra, ami mindig is megvolt bennem, csak valahogy elhitette velem a világ, hogy ez nem is igazán olyan fontos. És egy bátorság abból a szempontból, hogy mondjuk nekem mindig problémám volt azzal, hogy soha nem tudtam úgy lelkesedni dolgokért, mint mások. Mert hogy engem mondjuk nem tudott az annyira felvillanyozni, hogy most gyűjtünk a hűtőre, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy sok olyan dolog volt, amit én nem tartottam értéknek. És mára ezt így elfelejtettem. Hogy egy csomó minden nem fontos, és ahelyett meg egy csomó minden sokkal fontosabb. És amikor megpróbálok arra figyelni, hogy számomra mi a fontos, érzem ezt a balanszba kerülést, hogy na, akkor csak van egy ilyen valódi tér bennem, és még csak azt sem mondom, hogy ez biztos, hogy kell, hogy minden szempontból helytálló legyen, de a sajátom legyen. Mert az van, abból indulva alakítom majd ki azt, ami egyre jobban tud kapcsolódni a valósághoz. Tehát az én menedékem az, amikor hagyom, hogy az illúziók így lefoszlódjanak rólam, és akkor egy kicsit a valóságra figyelni. És ennek az egy központi lényeg, amikor hova eljutok, az, hogy hát csak a szeretet az, ami valójában tovább viszi ezeket a történéseket, és akkor megnézni, hogy hol kapcsolódok én a valódi szeretethez, és hol nem.
2: Ha most itt lenne vége az adásunknak, akkor azt gondolom, hogy ezek után nincs mit mondani, mert Tomi elmondta a valóságot, az igazságot, a lényeget az elmúlt 2-3 percben. Az a lényeg, amit te most mondtál, Tomi, az 100%. A valóság felé tartani a menedékben, és ott előbb vagy utóbb megtalálod a szeretetet. Tökéletesen elmondtad az előbb. Nem a nagy könyvből mondta el, a saját életéből mondta el. A saját tapasztalatából mondta el.
1: Igen, mert az illúziók kavarnak.
2: Így van, igen.
1: Nem?
2: Pontosan. Igen.
3: Provokálhatok most én egy kicsit?
2: Végre.
1: Provokál.
2: Megérkezett a műsorban.
3: A provokatőr. Mi a valóság? Mert ugye mindenkinek más a valósága.
2: Én kicsit mindig az ellenkező oldalról próbálom megközelíteni, hogy mi a hazugság. Amikor meg kellene különböztetnünk azt, hogy amit gondolunk, és amit látunk, az valóban-e a valóság, vagy az én érzetem, a múltam, vagy amit csak szeretnék rávetíteni a másikra. Hogy tudok-e még mezítelenül nézni dolgokat? Úgy, mint a gyerek, mert a gyerek látja a valóságot. Ha valaki valóságot akar tanulni, nézze meg a 2-3-4 éves gyereket. Akkor tudja majd, hogy mi a valóság. Nagyon sokszor az az érzésem, hogy olyan világban élünk, én magam is nyakig és csúrig, ahol egymásra kivetítünk illúziókat, arra reflektálunk, illúzióból vagyunk szerethetők vagy szerelmesek, vagy bánatosak is, de ha igazából a valósághoz kapcsolódnánk, úgy csupaszan, mezítelenül, nem felöltözve, akkor rendben lennénk. És igaza van a Tominak. Mindig a valóság felé kell menned, hogy nem ruházod fel, és nem vetítesz rá a valóságra mindenféle belső kényszereket, szorongásokat, érzelmeket, és álmodozásokat.
3: Csak sokszor részesen vesszük, hogy ezt csinálják, mert ugye olyan mélyről jön egy-egy séma, megfelelési vágy, vagy bármilyen trauma, hogy nem vesszük észre, hogy az mozgat minket, és azt hiszük, hogy hű, de szabadok vagyunk, hát én szabad döntéseket hozok, és nem, mert a belsőből dolgoznak ezek a dolgok.
2: Még egy technika, hogy tudd, hogy hol vagy, mi a valóság. Menj be a természetbe. A természet nem fog téged becsapni. Hát ezért voltak szerintem egyensúlyba a dédapáink. Akkor nem volt internet, meg nem volt szétpszichologizálva az agyunk. Mert a természetből olvastak. Hát az nem hazudik,
3: Hát nem véletlen, hogy a japánoknál az orvos felírja ugye receptre az erdőfürdőt. Hát igen. Miért?
2: Meg a fák ölelgetését.
3: Ez létező dolog, ott keleten nálunk. De igaz, is most már
2: a fák ölelgetése
3: igen.
2: is.
3: Igen.
1: Igen. Igen, mert ők jelen vannak.
3: Igen.
1: Pont ezen gondolkodtam most, hogy nemrég néztem a madarakat, és hogyha mondjuk kínálok az erkélyen, és nem tudok kapcsolódni jelen pillanattól, akkor mindig fölfelé nézek, mert a madarak belassítanak, de és jó. akkor csak rájuk figyelek, és arra jöttem, hogy hát ezek a lények, ezek olyan szinte jelen vannak a pillanatban, igen. hogyha rájuk figyelek, az engem is úgy bevisz ebbe a jelenlétbe, de egy kicsit gondolkodtam ezen, hogy a valóság mi számomra, most úgy tudnám megfogalmazni, kicsit okoskodóan, hogy a valóság a számomra az adott pillanat, mínusz az egóm. Mert az egó a félelmeim, a vágyálmaim, a tévedéseim, de ezek legtöbbször itt a félelem és a vágy. Ez nagyon össze tudja kavarni a jelen pillanathoz való kapcsolódás, és most nem vágytalan, és még csak nem is félelem nélkül akarok élni, mert mind a kettőnek van haszna, meg jó hatása az életünkre. De valami módon egy kicsit visszavenni a félelmeinkből, a vágyainkból, egy kicsit úgy eltávolodni tőlük, és úgy közelíteni a pillanathoz, az szerintem eléggé tudja okozni a valóságot.
2: És a valóságban azért, látod, te is mondtad a madarakat, hogy belassít, hogy visszavisz valahogy a jelen pillanatba, és nem kivon belőled, hanem pluszba tesz. Tehát azt látod, hogy ez szép.
1: Igen.
2: Tehát a szépség is közelebb visz igenis a valósághoz. Kiragad az egoista világunkból.
1: Ha a szépség alatt értjük a harmóniát is.
2: Igen,
1: a abszolút. Tehát nem ez az összezavar
2: szépség ideál. Nem, a harmónia. Igen. A harmónia, igen.
1: Hogyha tényleg az ember be akar jönni a jelenlétbe, akkor kiválasztasz bármilyen élőlényt, egy hangyát, és követed mondjuk egy 10 percig. Olyan más tudatállapotba rak a dolog, hogy döbbenetes. Bármelyik állatot a természetből, ami körülötted van, kiválasztod, legyen az egy cica, mondjuk ott a házban, ha nem is a természetben, vagy csak figyeled az állatot.
2: Vagy a kutya.
1: Ugye? Vagy a kutya, igen. Igen.
3: Milyen érdekes, ezt összönösen csinálom, ugye rengeteget vagyok otthon, főleg otthon vagyok, és hogy nézem a madarakat, és már ahogy megpillantom, mosoly. Rögtön elmosolyodok, és annyira jó, hogy él körülöttem a természet.
2: De te sokat is vagy kinn, Regi, a természetben, meg gyalogolsz is sokat.
3: Aha. Hát mondjuk városon belül most leginkább, de igen. Ugye ezt én nagyon szeretem a kapcsolódást a külvilággal ilyen formában.
1: És aztán már ugye az emberrel való igen. figyelem is ott van. Most így kicsit így a valóságon még így gondolkodom. Tegyük fel, hogy hagyom magam gondolkodni egy 5 percet, és ha a valósághoz akarok kapcsolódni, akkor aztán előveszem ezt az 5 percet, hogy ebben mennyi volt a félelem, próbálom megkeresni, mennyi volt az a fajta vágyálom, ami egy kicsit olyan rendezetlen bennem, és szerintem nagyon sok mindent le tudok akkor foszlani arról a gondolat etapról, ami nagyon illúzió volt, és nagyon távol vitt a valóságtól. Tehát, hogy az is egy ilyen útvonal lehet, hogy egy kicsit magamra pillantok, hogy na, hogyan gondolkodtam most az elmúlt 5 percben, vagy egy fél órában, és abból mennyi volt a félelem, meg a rendezetlen vágyálmok. Uh-huh. Az is segíthet egy kicsit ehhez a valósághoz közel kerülni, ahol az ember menedéket vesz, bekerül magával. Uh-huh. Mi akadályozhat minket abban, hogy rendben legyünk magunkkal? Volt szó arról, hogy a külső hatások, meg a különböző tematikák, ahogyan akarják beosztani, hogy mi mindennel gondolkodjunk, meg mikről beszélgessünk, meg vannak magunk félelmei, tehát az is lekapcsol arról az állapotról, ahol tudnánk nyugalomban lenni. Belső menedék az csak a nyugalmat jelenti-e, jelente még valami mást is.
2: Azt tudom mondani, ami így hirtelen az eszembe jut, mert Tomi elmondta 10 perccel ezelőtt a lényeget. Én már nem tudom, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, mert mindent elmondtál, hogy az illúziók, amitől menekülünk, vagy szétdobálnak bennünket, meg az, hogy a valóság felé kell lépni. Nagyon jó, hogyha már nagyon összezavarodik minden bennünk, és már a madarakat se figyeljük, meg az állatokat se, meg a gyerekeket sem.
1: A felhőket még lehet.
2: Én igen, és egy időben felhőket fotóztam, kiállítást meg is csináltam. Festettem. De hát úgyhogy mi azért égre nézők vagyunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk. Uh-huh. Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj.

0: és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak, és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam, Balázs Zsuzsa.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: És Molnár Regina.
4: Köszöntök mindenkit.
2: Sziasztok, csajok! Újra együtt vagyunk, és megegyeztünk abban, hogy ebben a nagy szétforgásolt létezésmódban, ami a világ felől érkezik hozzánk, valamilyen módon kellene egy nyugalmat, egy biztos pontot találni, egy menedéket.
3: Elvonulni, kivonulni a világból. Én nagyon javaslom, napokban gondolkodom rajta, hogy megint jó lenne felmenni mondjuk dobogókőre, a hegyre, csak a természetet figyelni, csendben lenni, és mondhatja valaki azt, hogy igen, meg tudod csinálni otthon is, ahol vagy, nem ugyanaz. Annak más az energetikája.
2: Mások az impulzusok.
3: Az, hogy ha mondjuk én bevonulok egy lelki gyakorlatos házba, akkor azért ott minden más, puritánabb, mint esetleg az otthoni kényelmem. Ki kell billenteni magunkat abból a megszokott, rutinos fókuszunkból.
4: Igen. Én ezért szeretek utazni, és persze ez más véglet, meg pörgősebb sok esetben, de hogy komfortzóna tágítás. Nekem az is egyfajta menedékemmé vált az elmúlt években, mert hogy ott tényleg csak magamba tudok kapaszkodni egy tök idegen országba, főleg mondjuk, ahol még internetem sincs.
5: Nincs Albánia.
4: Például igen, tehát hogy ott azért így muszáj magamba kapaszkodnom.
2: Mert nem a jól bejáratott védekezési mechanizmusaid vannak, amit már itt a megszokott környezetedben kapásból nyomsz a dolgokra, hanem ott nem tudsz védekezni a valósággal
4: szemben. Úgyhogy én legtöbbször nem lazsálni, meg pihengetni, nyaralgatni megyek, amikor utazom, hanem tényleg egy komoly belső munka is.
3: Neked ez egy önismereti utazások.
4: Igen, sokszor mondják, hogy jaj, hát te mindig menekülsz. Aha, menekülök önmagamba. Ezt szoktam mondani, mert ez az.
2: Ott tudsz teret nyitni magadra.
4: Hogy sokkal jobban.
3: Jó, de mikor van az a pont, Regi, amikor azt mondod, hogy minden úgy jó, ahogy van, mondjuk ott, ahol laksz Magyarországon, és nem akarok elmenni, mert belül zajlik a világ körüli utazás. Mm-hmm. Vagy hogy minden rendben van most már.
4: Van olyan, most is így a téli időszak az nekem így ősztől tavaszig, igen. Azt én nagyon szeretem. Mondjuk most már úgy érzem, hogy kicsit mennék, de hogy van így azért egy ilyen 2-3 hónapom, amikor így feldolgozom az egész évet, teljesen jó, nem akarok sehova menni, nagyon jól érzem magam a bőrömbe, és valamikor már végére nem érzem nagyon jól magam a bőrömbe, olyan is előfordul, de hogy tudok hálás lenni akkor is, ha otthon vagyok, és az jó. Uh-huh. És akkor jönnek az egyéb technikák, hogy sétálok, meditálok, olvasok, festek, zenét hallgatok, szóval, hogy a tárház az végtelen, és ezért csodálatos az emberi lény, hogy amilyen gubancokat magunknak tudunk okozni, azt jó eséllyel ki is tudjuk bogozni.
2: És mindegyikben, amit felsoroltunk, van egy közös elem, mégpedig az, hogy egy időre kiszakadunk, valami más csinálunk, mint amit szoktunk. Ez egy nagyon praktikus tanács így meghatározni, hogy egy napon belül mennyi időt szeretnék egy ilyen térben tartózkodni, egy héten belül mennyit szeretnék, és egy hónapon belül. És mindegyiknek legyenek egy külön módjai. Tehát azt gondolom, hogy egy hónapban egyszer igenis minden embernek kell, hogy legyen egy napja, amikor elcsendesedik és kiszáll ebből a körforgásból, és mondhatjuk azt, hogy ez nem életszerű, meg stb., de gyerekek, ha ennyit nem tudunk elérni, akkor nem vagyunk urai az életünknek. Tehát egy hónapban egyszer legyen egy olyan nap, amikor neked van arra legalább...
3: Vagy fél nap, öt gyerek mellett mit csinálsz?
2: 5-6 órád, oké, 3-4 órád. De legyen az, hogy havonta ennyi van, hetente is legyen egy ilyen, hogy akkor a héten belül legyen legalább egy vagy két óra, amikor, és a napon belül is.
4: Igen.
2: És akkor meg kell nézni, hogy ez majd Tilitolival, hogy mennyire, hol életképes, hogyan kell ezt megoldani, de szerintem az már nagyon sokat ad az embernek. Ha van egy rendszeres, erre kiszakít tér meg egy idő, mint ahogyan egyébként egy csomó mindenre, ilyen gondolkodás nélkül nyitunk tereket, hogy ja, akkor ezt a részt ebből a filmből megnézem, meg stb., ami helyett egyébként miért ne lehetne akkor egy ilyen csendes zónát tartani.
3: De jó, csendes zóna. Nem élünk tudatosan. Azért nem, mint az előző adásban is beszéltünk, mert minden áron minden meg akarunk csinálni. Egyrészt a munkahely is ránk nyomja, hogy olyan terhelhető legyél, hogy még este 8-kor, 9-kor is a gépednél üljél, mert rád nyomják a munkafeladatokat. Persze mondják azt, hogy arra van időd, amire akarod, de azt látom tök normális, egészséges, még csak nem is torzult gondolkodású embereknél is, hogy iszonyatosan sokat dolgoznak. irgalmatlan sokat. Igen. És amikor hazaérnek, akkor meg már semmire nincs erejük. És ugye sok esetben ott jön a család, mint második műszak.
2: Igen, a nőknek ez egy ilyen...
3: De a férfiaknak is hidd el, ha becsülettel ott akar lenni a családi életében, és jelen akar lenni a gyerekei életében, akkor neki épp ugye a második műszak.
2: Kellene.
3: Hát kellene.
2: Mondom, kellene, de,
3: kellene, de
2: nem,
3: azért...
2: Nem ez a tapasztalat sajnos.
3: Én azért ismerek ilyet. Ilyenek.
2: Legyen, igen, az, én is látok hasonlókat, csak hát akkor, amikor ő belead negyed annyit, akkor már nagyon hálás a feleség, igen. Mert hogy valahogy a férfiaktól kevesebbet várnak el ezen a szinten, pedig ma már nem a mamut elejtésből jön vissza senki. Most akkor legyen egy másik körkérdés. Mi a tudatosság?
3: A jelen vagyok. Itt akarok lenni, a szétszórtságomból visszajövök ide, most jelen pillanatban, ebben a stúdióban, és figyelek.
2: Egy figyelem?
3: Biztos, hogy egy figyelem. Uh-huh. Itt vagyok, most jelen. Nem a tegnapomba vagyok, és nem a holnapomba vagyok. Itt és most vagyok az, aki vagyok, és nem is akarok más lenni, mint aki most vagyok. Ezért szeretem a mikrofont, mert itt mindig elérem ezt a jelenlétet.
4: Emellé hozzátenném azt, hogy ha tudom, hogy valami engem rongál, vagy nem jó számomra, azt igyekszem nem csinálni. Most itt rögtön az étkezés jut eszembe, mert én ebben pörgök nagyon sokat, hogy tudatos étkezés, tudatos mozgás, igyekszem arra figyelni, hogy olyan dolgokkal tápláljam az elmémet, a testemet, a lelkemet, ami feltölt, és ki tud egyensúlyozni.
2: Nálad akkor jól értem, olyasmi a tudatosság, hogy arra figyelni, ami előre visz engem,
4: igen,
2: és nem arra,
4: igen,
2: ami hátráltat.
4: Igen.
3: De látod, itt is a figyelem.
4: Igen. Abszolút, a jelenlét az kikerülhetetlen.
2: Igen. Nálam is hasonló, hogy valahogy újra önmagammá lenni. Levetkőzni azokat a felesleges sallangokat, amik befolyásolják a gondolkodásmódomat, a döntéseimet és a cselekvéseimet. Tehát egy ilyen sallagmentesebb létezésmód a tudatosság, mert akkor közelebb kerülök ahhoz, ami valóban bennem mozdulni akar.
3: A nagybőjti időszakban én nagyon szeretem ezt az időt. Pont azért, mert ezerszer tudatosabban élek. Ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb rendszer van az életemben. Odafigyelek az étkezésre, de nagyon szigorúan. És meg is vonok magamtól bizonyos táplálékot. És sokkal többet imádkozom, vagy meditálok, sokkal többet figyelek befelé, tehát a test és a lélek és a szellem megkapja a táplálékot. És mire eljön a húsvét, a feltámadás ünnepe, kicsit azt érzem, mintha én is feltámadtam volna. Mm. És ezért szeretem, hogy ez egy olyan jó ugró lehetőség, és hogy ezt most úgy a világon sokan tesszük, tehát hogy nem csak az én kis magánakcióm, hanem ez egy közösségi cselekedet is, hogy ez összeadódik, mm-hmm. és hogy ez nekem erőt ad ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljek és tudatos legyek. Hogy nekem nagyon jó ez a pöjti időszak.
2: És hány kultúrában jelen van, igen, ez a közel 40 napos, egy évben egyszer eltávolodások mindentől? Na de akkor ezek szerint egy ilyen külső keretrendszer is tudja előmozdítani bennünk ezt a menedékvételt, tehát a magunkhoz való kapcsolódást, amit egyébként meg a világ nagyon kinevet. Tehát igen, amikor én azt mondom a többieknek, hogy ne ragudjatok, balava hívnak, és én már a más terveztem. És akkor ezen mosolyognak, hogy nekem volt egy tervem. Hogy én, mintha én öreges úr lennék, aki tényleg ragaszkodik a kis terveihez, holott azt gondolom, hogy sokszor azok tényleg adnak egy olyan keretet, ami belül lehetséges különböző kapukat nyitni. És azt hiszem, hogy ezt a keretbe rakásnak az elvetését nagyon meg fogja szívni a társadalmunk.
4: Ez biztos.
2: Hogy ez így nagyon eltűnt, hogy a külső keretekben is megjelenik, hogy valami módon összeszedetten akarok élni. Hogy van egy struktúrája az
4: életemnek.
2: És ez kell
4: az önfegyelem is.
3: Igen.
4: Lenged, ami mostanában azért billeg.
2: Na hát, hogyha ezeket már így megállapítottuk, akkor azért azt hiszem, hogy én legalábbis most jutottam előre magamat illetően is, hogy meg tudtam fogalmazni bizonyos dolgokat, meg általatok is. Remélem, hogy a hallgatók is így vannak ezzel. És akkor most megkérdezem, hogy van-e bennetek még valamilyen félgondolat, ami ehhez a témához kapcsolódik.
3: Azt hiszem, hogy megtaláltuk a menedékünket.
4: Igen, nekem is ilyen napom lesz. Sokat kaptam most tőletek, köszönöm ezúton is.
2: Reméljük, ha a hallgatók is. Találkozunk legközelebb, akkor is tartsanak velünk.
3: Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A magyar gazdaság növekedésnek indult üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-os.

0: intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a Budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen az óriás társas kalandjáték hív az ókorig visszanyúló történelmi kalandra. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én tartják a turizmus világnapját. Október 2-án a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet, áll a szervezők közleményében. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztráció kötött.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony-Bánk utca között, valamint a Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszak és a szakaszos sáv lezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat hála a drágaságos jóistennek jelzőlámpa szabályozza. Le van zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, valamint a Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt. Tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefon számra.
1: Időjárás.
2: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni. Például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik, keleten meg mondjuk dél-keleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és

0: 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Hatalmas szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap 3-tól 6-ig a tiétek vagyok, és a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, hanem kövessétek Kriszti példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia Csabika, Kriszti vagyok, Gábor fiamnak Angliába szeretnék küldeni egy számot. Bódi Guszti, legyél te mindig szerencsés, üzenem neki, hogy ne dolgozz sokat, pihenésre is szakíts időt. Hát kedves Gábor, anyukád azt üzeni, hogy ne dolgozz sokat, a kedves Kriszti, és hogy pihenjél. Hát én pedig azt mondom, hogy szerintem meg addig is a vasat, amíg meleg. Hiszen most mondjuk, ha 20 éves vagy, hiába pihensz, és majd bepótolod, majd 40 évesen meg már felállni nem fogsz tudni sétabot nélkül. Úgyhogy addig is a vasat, Gáborkám, még meleg. Főleg, ha kint vagy Angliába, legyél szerencsés, tiszta szívemből kívánom, és azt kívánom még, hogyha majd egyszer hazajössz Magyarországra, úgy gyere haza, hogy legalább 9 számjegyű összeg van nálad, és akkor így volt értelme annak, hogy te külföldön voltál évekig. Minden esetre most édesanyukád kérésére, tehát a Kriszti kérésére a Gábor fiának Angliába fog szólni. Bódi Guszti és Horváth Family.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 rádió.

óriási szeretettel várom, és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Balázstól kaptam, így szól. Balázs vagyok, küldenék a feleségemnek és a fiamnak egy számot, Dögös Robi Kaszinó. Na hát, hogyha én ezt a dalt elindítanám, szerintem abban a másodpercben kirúgnának, illetve hát amúgy is ne kanibáloskodjunk, hogyha a családnak küldünk dalt, akkor mindenféleképpen egy kultúrát, intelligens, kedves, szeretetteljes dalt kell küldeni, úgyhogy kedves Balázs, én nagyon nagy tisztelettel visszautasítom a dalkérést, és helyette a kedves családodnak elindítom az Aranyszemektől. Igen, a Habibit, úgyhogy Balázs kérésére nagyon sok szeretettel a feleségének és a fiának fog szólni a dal. Sajnos a keresztnevüket nem tudtuk meg, Balázs valamiért ezt nem írta meg, de ők tudni fogják, hogy ez a dal csak és kizárólag most nekik fog

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony-Bánk utca között, valamint a Rejter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszak és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat hála a drágaságos jóistennek jelzőlámpa szabályozza. Le van zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, valamint a Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefon számra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni. Például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik, keleten meg mondjuk délkeleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Régiós összehasonlításban óriási különbségek vannak a magyar fizetésekben. Ami Budapesten átlagbérnek számít, az Békésben az elit 10%-ba tartozik valamiért. A magyar átlagbér 2026 júliusában bruttó 745 ezer forint, nettó 523 ezer forint volt, de ehhez képest a legmagasabb keresetűek érdemben többet visznek haza egyes vármegyékben és egyes országrészek között hatalmas szakadék tátong pénzügyi téren is. Hát azért több megjegyzésem is lenne, tehát hogyha nettó 523 ezer forint lenne igazából az átlag kereset, akkor az emberek igazából nem fantás flakonból innák a csapvizet, hanem akkor megvennék azt a nagyon drága, brutális 200 forintos ásványvizet. Igazából ez a véleményem, meg hogy most a bruttó van amúgy itt kiemelve vastagon ebben a cikkben, hát most lehet bruttó 500 ezer milliárd forint is, hogyha nettóba csak 300 ezeret visz haza, úgyhogy a nettó fizetés a lényeg, és hát én szerintem 523 ezer semmiféleképpen nem lehet Magyarországon. Szerintem nagyon sok mindenki örül, hogyha már 350 ezer fölött keres, és nem is nagyon bírom elképzelni, hogy többet keresnének az emberek, hiszen akkor ugye nem egy darab almát ebédelnének, nem egy fantás flakonból innák a csapvizet, amit a munkahelyen feltöltenek, amúgy a fantás flakonnak a csomagolása már le is van kopva, mert már fél éve azt az egy flakont használja, és ezzel nem megbántok senkit, hanem ez a valóság, csak nem a telefont kéne nyomkodni, amikor sétáltok az utcán, hanem körbenézni, és 10 emberből 9 sajnos így van. viszont nem értem, hogy miért. Szóval 2026 vége van lassacskán, az már mindjárt 2027. Ha már fölkerekítjük, már mindjárt a 2030-as években járunk emberek. Tehát olyan tartalomgyártók keresnek milliókat havonta, nem évente, havonta, hogy kifizetik mondjuk a nagyon brutális, nem tudom milyen 30 ezer forintos AI programot, ami nagyon profi videókat tud csinálni. És akkor beírják a programba, generálj egy videót, ahol az eper megcsalja a banánt egy dinnyével. És nagyon szomorú a vége, de közben tanulságos is. Na, körülbelül vár nagyjából 22 másodpercet, lementi a videót, és feltölti a piros videó megosztó oldalra. És ezt megcsinálja egy nap körülbelül 30 alkalommal, és 30-szor feltölti, a 30-ból, hogyha csak egy bejön, és mondjuk van rajta, mit tudom én, 300 ezer megtekintés, a többi meg csak 10-20 ezer megtekintés, már jó. Na, hogyha ezt minden nap megcsinálja, simán 2-3 millió forintot megkeres. És ez csak egy lehetőség, és még mondhatnék százat meg százat. Tehát például van egy család, ahol mondjuk a fiú nagyon profi, nagyon ért a számítógépekhez, és nagyon profin kezeli a számítógépeket. Akkor miért nem keresi meg azt az oldalt, ahova a tartalomgyártók feltöltik a videóikat, te neked azt le kell mentsed, megvágod igény szerint, ahogy a lei előírásban megvan, és visszaküldöd a tartalomgyártónak, és mondjuk küld 50 dollárt. Na most ne én segítsek már mindig mindenkinek tanácsokban, tehát, hogy 100 meg 100 lehetőség van, amit otthon, online, iskola közben, még óra közben is ezt meg lehet csinálni. De hogyha valaki digitálisan mégis analfabéta, akkor menjen el futárkodni. Esküszöm nektek az életemre, hogy nagyon komolyan lehet ebből keresni, hogyha az ember komolyan veszi. Tehát nekem az ismerősöm naponta 4-5 órát dolgozik összvisz, 20-30 ezret megkeres. Most minden nap, ha rászánja az ember azt a 4-5 órát, még vasárnap is, hiába a munkaszüneti nap mondjuk, csak egy példa, ő akkor is pénzt keres és pénzt termel, simán meg lehet keresni még 20 ezrével is 600 ezer forintot. Úgy, hogy naponta 4-5 órát dolgozik, nem 8-10 órát. Tehát, hogyha mindenki csak a napi képernyő idejét rááldozná mondjuk arra, hogy pluszba futárkodjon, már is plusz 600 ezer forint bevétel. És akkor nem pazaroltuk el az időnket arra, hogy ezt vagy azt a kormányt ócsároljuk, hogy nekünk nem jó. Tehát tényleg kapjuk össze magunkat, és találjuk föl magunkat. Hát nem mindig én segítsek már nektek tanácsokba.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 rádiódikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni, gyakorlatilag szinte már fizikailag a műsoridőbe, úgyhogy ne keressétek magatokat, tárcsázzátok a telefonszámunkat, és várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már teljesítem is az újabb kívánságot, melyet Bettitől kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia Csabika, a Lolé Gabinak, a szerelmemnek szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy mindig számíthat rám, és nagyon, de nagyon szeretem. Varga Zoli, ne add fel soha, köszi, puszi mindenkinek, Betty. Na hát akkor Betty élete szerelmének fog szólni Varga Zolitól, a ne add fel soha, kedves Lolé Gabi, never give up, nagyon sok szeretettel ez fog neked szólni, addig pedig várom a további zenei kívánságokat.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikta.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: Rólunk neked.
0: Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus.

0: követeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományonként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bánk utca között, valamint a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakosan és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat hála a drágaságos jóistennek jelzőlámpa szabályozza. Le van zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, valamint a Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt. Tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefon számra.
1: Időjárás.
2: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni. Például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik, keleten meg mondjuk dél-keleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, tehát még mindig

Mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Zsuzsanna vagyok, és a kollega nőimnek szeretnék kérni egy dalt, hogy jobban teljen a műszakunk. Takarítók vagyunk. Na hát akkor lényegében úgy is lehetne fogalmazni óvatosan, hogy akkor Magyarország takarító király nőinek fog szólni egy nagyon jó kis dal, legyen Lorenzótól a Nem értem miért kell című slágere, szerintem a zene is jó önmagába, meg hát azért most ez eléggé trendi dal, úgyhogy jöjjön Lorenzó!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3.

0: Nagyon sok szeretettel várom a további zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbbet teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy ne húzzátok tovább az időt, ne kérdessétek magatokat, nyugodtan tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és kövessétek például a kedves hallgató példáját, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Csabi, Giulietta vagyok. Rafael D'Arcezzo Romo testvére, akit nagyon sokan ismernek, és velem kijelenteni, hogy országon a legjobb D'Arcezzo, hiszen sok olyan slágert csinált, ami még mai napig is a csapból folyik, mint például a Gabi a hozzám tartozol, vagy a Lejlától a megfoly, és még sok ilyen más.
0: Na,
1: és hála Istennek nagyon szeretik az ő munkásságát. És azért telefonáltam, mivel holnapi nap lesz a Cüli napja, és a család üzeni neki, hogy Isten értesse őtet erőben, egészségben, még van 100 évig velünk együtt.
0: Amen.
1: És akkor szeretném kérni neki a Lejlától a Aztalisztét.
0: Na, ez egy kiváló dalválasztás, és mesélj, hogy telt a mai napod?
1: Hát, elment a mai napom. Nagyon vártam már, hogy tudjunk beszélni.
0: Ha már rossz, nem azt mondtad, hogy rossz volt, hanem elmegy. Nem biztos, hogy jó, de rossznak biztos nem volt akkor rossz.
1: Így van.
0: Hát figyelj, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és akkor nagyon sok szeretettel fog szólni a dal Lejlától a Hasta la Vista.
1: Így van, köszönöm szépen.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Deepen.

0: Közlekedési hírek.
1: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bánk utca között, valamint a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között időszakos és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat hála a drágaságos jóistennek jelzőlámpa szabályozza. Le van zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, valamint a Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Szél Kálmán tér felé a Mikó utca előtt. Tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni, például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli esze szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik. Keleten, meg mondjuk dél-keleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Vajon mekkora az árkülönbség, hogyha 50 litert tankolunk a határ magyar és szlovák oldalán Észak-Komáromnál? Nem csak a benzin, hanem a gázolaj árát is felmérte a Kemma, amikor átment a Duna túloldalára, hogy összevesse, hogy vajon Magyarországon vagy Szlovákiában olcsóbb tankolni, és hát nem egyszerű a feladat, hiszen az üzemanyagárak folyamatosan változnak dinamikusan, úgyhogy amikor a cikk megírásra került, akkor Magyarországon a benzin 634 forint volt, a dízel 707 forint. Szlovákiában 671 a benzin, 722 a dízel. Röviden és tömören a lényeg, hogy mondjuk 50 liter dízel tankolásánál az árkülönbség gyakorlatilag nagyjából 750 forint volt egy 50 literes tanknál. Legyünk már egy kicsit azért vagányabbak szerintem, és kerekítsük fel 1000 forintra. Benzin esetében ez 1850 forint így nagyjából átszámolva, ezt is kerekítsük már fel az egyszerűség kedvéért igazából 2000 forintra. Na most, jön el az a pillanat, amikor mindenkinek el kell döntse, hogy a saját élete kinek mennyit ér. Tehát, hogyha leosztjuk órabérbe azt, hogy Szlovákiába valaki fel kell, beül a kocsiba, még kimegy az elkerülőre, még átmegy a hídon, még megtalálja a magyar benzinkutat. Közben nem tud tiktokozni, telefonozni, akármi, mert még nem állt át a magyar hálózatra. Na, még beér a benzinkútra, na ott még megtankol. Akkor ugye előtte nyilván a benzinkúton mindenki kávézóként használja a benzinkutat, és akkor természetesen az előtte lévő pont kér kávét, meg 4 hotdogot, meg nem tudom mit, tehát már tényleg elment az életéből egy egész óra, azért, mert mondjuk 750 forinttal olcsóbb mondjuk Magyarországon, mint mondjuk Szlovákiába. Na most, hogyha valakinek ez órabérre leosztva úgymond megéri, akkor nyugodtan tegye meg, de szerintem ilyen pár száz meg 1-2000 forintoknak ne nézzünk oda, hiszen ha spórolunk, attól soha semmilyen formában nem lesz több pénzünk. Tehát például ebben az esetben a szlovákoknak szerintem, ha leosztjuk órabérre az életüket, nem éri meg az, hogy most 750 meg 1800 forintért tényleg átjöjjenek és itt tankoljanak. De viszont az üzemanyag árakat sem értem. Tehát ugyanaz az üzemanyag, ami mondjuk 2 héttel ezelőtt volt, miért kerül többe? Azért, mert most éppen valami történik. Tehát vegyünk példának mondjuk egy ilyen almafát, amit mondjuk Pityuka tulajdonított el magának, és az az almafa Pityukái. Na most, ő mondjuk 1000 forintért árulja az almát. Minden áldott nap, több évtizede, szinte már évszázadok óta, és több 100 000 milliárd forintot keresett már eddig. Viszont mondjuk a Pityuka összeveszett mondjuk Jancsikával, és ezért mondjuk nem úgy van az alma árulás. Akkor most azért, mert kevesebb almát tud eladni, azért miért kell ugyanazt az almát megemelni? Miért kell az árát megemelni? Egy, nem keresett eddig eleget? Ez már tényleg undorító. Kettő pedig, ez tényleg nem is emberhez méltó viselkedés szerintem, hogy azért, mert mondjuk éppen az almafán az alma már kezd fogyóban lenni, ezért megemeli az alma árát. Tehát szerintem ez teljes mértékben semmilyen formában nem korrekt, de sajnos a gazdaság így működik. Nyáron a klímát megvenni és felszereltetni sokkal drágább, mint télen, pedig ugyanarról a cikkszámról van szó, ugyanarról a készülékről van szó, valamiért ilyen a világ sajnos, de hát ez van.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 rá.

továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap a lehetőség szerint én legtöbb zenei kívánságot teljesítem, délutánonként 3-tól 6-ig, és természetesen most éppen egy újabb kívánságot fogok teljesíteni, kitalálhattátok, olvasom is. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni kincses férjemnek, Gyémántomnak, üzeni felesége Babi, hogy nagyon, de nagyon szeretem, és nagyon hiányzik nekünk, millió csókot küldök neki. Na hát akkor a Babi kérésére fog szólni a drága egyetlen szerelmetes férjének egy jó kis zene, és én úgy gondolom, hogy ez most legyen Váradi Olasz és a Váradi Rikó kis egyvelege, Szeretni csak egyet lehet, ez a címe. Hát egy

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Hétfő reggel 9 órakor kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A napi renden szerepel a legfőbb ügyész megválasztása is. A rendkívüli ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea frakció vezető nyújtotta be. A hétfői üléshez kapcsolódó mentelmi ügyek tárgyalása már reggel megkezdődhet. Felvette egymással a hivatalos kapcsolatot a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, valamint a legfőbb ügyészség, közölte az ügyészség. Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes fogadta Unger Annát, az NVVH elnökét és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettest. A találkozón áttekintették a két szervezet együttműködésének kereteit és az elsődleges feladatokat. Abban is megállapodtak, hogy a közös munka részleteit később külön együttműködési megállapodásban rögzítik. Évvégére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő dokumentumban külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi médiára és a mesterséges intelligenciára. Új nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a tervek szerint alapos előkészítés és kipróbálás után vezetnek be. Több mint 20 második világháborús tűzérségi gránátot találtak egy munkagödörben Baján. A helyszínre érkező tűzszerészek azonnal biztosították a területet, a munkagödör 150 méteres körzetében lezárták az utakat. A szakemberek összesen 22 magyar gyártmányú második világháborús tűzérségi gránátot emeltek ki a földből. A robbanótestek egyike sem volt kilőtt állapotban, vagyis korábban nem használták őket. A gránátokat a tűzszerészek biztonságosan elszállították a Magyar Honvédség központi helyére, ahol később megsemmisítik azokat. Életveszélyes sérülést okozott magának egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán múlt hét szerdán. A férfi minden előzmény nélkül magába döfött egy kést. A kórház szakemberei a helyszínen stabilizálták, majd a mentők egy másik intézménybe szállították emelt szintű ellátásra. A Blik információi szerint a beteg túlélte az esetet és jelenleg lábadozik. A kórház megerősítette a történteket és belső vizsgálatot indított a körülmények tisztázására. Azt is közölték, hogy rendőrségi vizsgálat és folyik, a budapesti rendőrfőkapitányság viszont azt jelezte, az ügyben nem indult rendőrségi eljárás. A történtek körülményeit ezért jelenleg a kórház belső vizsgálata tisztázza.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bánk utca között, valamint a Reiter-Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Napról.

0: A Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Széll Kálmán tér felé a Mikó utca előtt, tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30-30-30-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni. Például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik, keleten meg mondjuk dél-keleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Én a helyetekben mindenféleképpen előkapnám a telefonomat, társáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-be, vagy pedig felhívnám úgymond magamat, és megmondanám úgy, hogy pontosan ki vagyok, kinek, milyen dalt és milyen alkalomból szeretnék kérni, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen logikusan, ha belegondoltok, miért is lenne? Úgyhogy olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem régen kaptam, így szól. Szia Csabika, szeretnék kérni egy dalt nekem, illetve a kollégámnak is, mi segédmunkások vagyunk, és ma vettük fel a fizetést. Én Krisztián vagyok, a barátom pedig Nimród. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod a kívánságomat. Hát akkor szóljon sok szeretettel fizetés nap alkalmából, ha lehet így fogalmazni, akkor Krisztiánnak és Nimródnak egy jó kis dal. Tiszta szívemből kívánom, hogy nem ilyen kis 5, meg mondjuk nagyon durva 6 számjegyű összegű fizetést kaptatok, hanem egy komoly 7 számjegyű fizetést, és legalább mondjuk kezdődik, vagy egy 3-assal. Sok szeretettel ezt megalapozva úgymond, vagy ebben reménykedve indítom el Rolandtól a Zsebember nem férnek az Eurók című dalát, csak is nektek, hiszen megérdemlitek, biztos oda tettétek magatokat a

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi hát értelemszerűen bele tud férni bruttó 3 órába. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem teljesítek is inkább egy újabb kívánságot, melyet nem régen kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia Csöbika, Jázmin vagyok, és Attilának, a drága, kedves, szerelmetes férjemnek szeretnék kérni egy dalt, és ezzel a zenével szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem őt. Na hát akkor Jázmin élete szerelmének, Attilának fog szólni sok szeretettel egy zene, és hát ez most ne legyen egy ilyen tipikus, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ilyen, hú, a legnagyobb parti, a legnagyobb koktél, a legnagyobb nők, tánc, a legnagyobb zene, a legnagyobb aranyláncok, hanem egy kellemes, szívhez szóló dal fog most következni. Az én egyik személyes kedvencem a zenei listából, Rajmi és Zsüri duettje, Végtelen óceán.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: A Háros utca közelében a Dévény utcában le van zárva a félútpálya, a Nap utca is le van zárva a Nagybánya utca és a Bakony Bánk utca között, valamint a Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkoló sávba terelték. Szakaszosan le van zárva a Budaörsi út külső sávja a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Balatoni úton a Tanító utca és a Háros utcai körforgalom között és a szakaszos sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, valamint le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton a Ditró utca közelében. A váltakozó irányú forgalmat hála a drágaságos jóistennek jelzőlámpa szabályozza. Le van zárva a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, valamint a Krisztina körúton a forgalmat a villamos pályára terelték a Szélkálmán tér felé a Mikó utca előtt, tehát gyakorlatilag szinte már egy vezetés technikai akadály pályává vált Budapest, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, okosan és hát azért ügyesen. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve a hétvégén, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit, ne szégyelősködjön, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefon számra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön igazából így a délutáni órákban a napsütést felhő átvonulások zavarhatják meg, de jelentős csapadék sehol sem lesz elvileg valószínű. Általában mérsékelt marad az északkeleti szél, de helyenként azért egy-egy széllökés előfordulhat. A mai délután 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és hát az elkövetkezendő napokban egy kicsit szárazabb napokra kell majd számolni. Például szombaton nyugat északnyugat felől, hát kifejezetten igazából felhős lesz az ég, viszont szintén nem lesz csapadék, illetve a szombati nap folyamán a légmozgás sem lesz jelentős, amúgy 2 és 10 fok között lesz várható a késő esti hajnali órákban a hőmérséklet, szombat délután pedig 19 és 24 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap pedig a hűvös, helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütés lesz a főszerep. Fátyol, illetve gomoly felhők jelenhetnek csak meg, de csapadék szintén nem lesz még vasárnap sem valószínű. A déli szelet nyugaton és északnyugaton erős lökések kísérhetik, keleten meg mondjuk dél-keleten nem tudom milyen lesz a levegőnek az irányzata, viszont a vasárnapi nap folyamán 21 és 25 fok között mérhetjük majd a délutáni órákban a csúcshőmérsékletet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Számtalan alkalommal az öltözködésünkön áll vagy bukik a pozitív megítélés, legyen szó állásinterjúról, vagy például mondjuk első randiról. A stílusos megjelenés sokat ad. Vannak helyzetek, amikor hiába szeretnénk azt hinni, hogy kizárólag a személyiségünk, vagy a mondani valónk, esetleg a szakmai tudásunk számít, a megjelenésünk óhatatlanul része lesz az első benyomásnak. Egy állás interjún még helyet sem foglaltunk, egy randin talán még be sem mutatkoztunk, vagy például az új kollégák még a nevünket sem tudják, de az öltözékünk már akarva, akaratlanul is gyakorlatilag mindent elárult rólunk. Tehát például vegyünk egy villanyszerelőt. Az egyik kijön mondjuk egy ilyen diszkont áruházban vásárolt 2000 forintos ilyen pamut melegítő nadrágba, meg egy szakadt cipőbe, hosszú ápolatlan körmökkel, ami alatt áll a retek, tiszta fekete, és hát ilyen kis borostás, tehát nem olyan igényes a megjelenése, vagy például kijön egy komoly céges autóval egy másik villanyszerelő, egy ilyen jó kis overallban, ilyen jó villanyszerelősen, igényesen, sisakkal, minden, egy ilyen jó építkezéses stílusba, akkor sokkal szimpatikusabb szerintem mindenkinek a második villanyszerelő, ha tetszik, ha nem. Vagy például ott van az első randi, hogyha mondjuk egy férfi találkozik egy hölgyel, és mondjuk a hölgy olyan rövid nadrágba jön ki, hogy gyakorlatilag a zsebe kilóg a nadrág alól, mert annyira rövid, csak egy példa, vagy mondjuk a cipőjén több a retek meg a baktérium, mint magán a járdán, akkor nem úgy fogunk hozzáállni, mint hogyha egy ilyen szép, finom, kellemes ruhában, illatosan szép ápolt körmökkel, szép ápolt arccal és hajjal oda jönne hozzánk. Szóval, amikor valaki azt a kijelentést teszi, hogy nem a ruha teszi az embert, az pontosan ugyanannyira semmit mondó és hiteltelen, mint amikor azt mondják, hogy a pénz nem boldogít. Tehát én nem bírom elképzelni azt, hogyha valakinek van kettő gyereke, és mondjuk mind a két gyereknek a nevére tudott volna intézni egy-egy lakást, és mind a kettő a gyerek nevén lenne, gyerekek nevén, és kiadná albérletbe, amíg nem töltik be a 18-at, utána megkapják még pluszba azt a pénzt is. Én nem hiszem, hogy ezek a fajta emberek depresszióba esnének, illetve öngyilkos hajlamaik lennének a szomorúságtól, tehát eléggé boldogít a pénz, csak ahhoz vagy elég pénz kell igazából, vagy bele kell gondolni abba, hogy mi lenne, hogyha nem lenne pénz. Tehát a pénz nem boldogít, viszont ha nincs, az elszomorít. És ugyanez igaz arra, hogy nem a ruha teszi az embert. Akkor miért szólunk rá a gyerekekre, hogyha mondjuk piszkos a cipője? Miért szólunk rá a gyerekekre, hogyha nem úgy öltöznek föl? Tehát a szülők is pontosan tudják, hogy a ruha teszi az embert, csak sajnos Magyarországon valamiért nem annyira elterjedt a divatos, illetve jó minőségű öltözködés, pedig tényleg csak pár ezer forinttal drágább mondjuk az egyen jobb kategóriás ruha. Tehát mondjuk egy ilyen diszkont üzletben mondjuk a Farmer, most csak mondok egy példát, 7000 forint, most csak mondtam egy számot, és mondjuk egy bevásárló központban, egy plázában, mondjuk a népszerű ruhaboltokban az ugyanaz a Farmer nem 7000, hanem 15000 forint, akkor érdemes azt megvenni. És most mindenki gondolja magába, de hát az több, mint kétszer annyi. Igen, de 1000 forintok, 1000-es nagyságrendben beszélünk, és mégis sokkal többet ad, sokkal többet mond, hogyha valaki meglátja, akkor hú, de jó, sokkal jobban méretre van szabva, tehát sokkal jobb a fazonja, sokkal jobb a textúrája, sokkal jobb a minősége, és mondjuk 8000 forinttal drágább. Tehát csak példának mondom, mondjuk az emberek naponta 8000 forintot kávéra költenek Amerikában, mindenféle divatos és felkapott kávézóban, munkába menet vagy munkából hazafelé.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a

Az én órám szerint hamarosan 17 óra 50 perc lesz, és mivel péntek van, így nem csak mára, hanem egész hétre el kell köszönjek tőletek, ugyanis mi leghamarabb csak hétfőn találkozunk délután 3-kor, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat. Én nagyon kellemes és áldott békés hétvégét kívánok mindenkinek. Hatalmas puszit és ölelést küldök még azoknak is, akik nem csak hogy nem hallgatnak, egyenesen utálnak engem, elvégre azért mindenkinek, csak nem lehet jó az ízlése, viszont viccet félretéve, én hétfőn nagyon sok szeretettel visszatérek, majd és teljesítem a kívánságaitokat, addig pedig itt hagyok nektek egy jó kis kombót, tehát itt lesz velünk mondjuk Pálpai Joci és LL Junior, de itt lesz még velünk GVM is, valamint Fehér Krisztiántól a Prick Hazy-ját fogjuk meghallgatni majd így búcsúzásul. Sziasztok!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.
2: Tudsz tönkre

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma gyermekkor régen is ma. A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülmények

0: felvételek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ne felejtjétek, hogy 6-tól 8-ig vagyok itt a műsorban. És hát ezután is egyébként lesznek jó kis adások. Maradjatok akkor is velünk, de most fókuszáljatok a kommentekre, ahol a TikTokon értek leginkább el, és hát az Instán is, hogyha bekövettek. Szóval üzenjetek, mert lehet, hogy valami

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Amanda Kiara azt írja, szia sógormának, szeretnék Leilától kérni egy jó kis zenét, nagyon szeretem őt, Jenny. Mennyire jó, hogy jó kapcsolatot ápoltok a sógornőitekkel, és nem megy a, úgymond a fiaskodás, és ez annyira jó, hogy harmóniában vagytok, úgyhogy jó Isten tartsa meg a szokásaitokat, és mindig legyetek ilyen erős, jó viszony kapcsolatban.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szia Szabina, szeretnék küldeni feleségemnek egy jó kis dalt, mert nagyon szeretem, köszönöm szépen, és most van a házassági évfordulónk. Hát ez nagyon szép, nagyon romantikus, úgy látom, hogy ma a szerelmesek ki a főszerep. Sok-sok puszi és ölelés nektek.
2: Család!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Anikó Gotthárd azt írja, szia Szabina, szeretnék egy dalt kérni, hogyha lehet, akkor Kis Grófotól, és üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem Baranya megyében Old Lukács Adriánt, Emiliát és a gyerekeinket. Nagyon-nagyon szeretem őket, és mindig mellettük leszek. Köszönöm, hogy írtál nekem, és sok boldogságot. Hadd szóljon akkor Kis Grófó.
2: Szegény!

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Sikerült rendezni a Magyarország és Ukrajna közötti közelmúltbeli diplomáciai feszültségeket, erősítette meg Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ közgyűlésen. A külügyminiszter megerősítette Magyar Péter miniszterelnök korábbi álláspontját, miszerint a Tisza kormány idején nem létesül Ukrajna számára stratégiai üzemanyag és kőolajtermék tároló kapacitás Magyarországon, hiába írt alá korábban egy ezt előkészítő szándéknyilatkozatot a MOL és a Naftogáz. Az orosz kapcsolatokról szólva miniszter egyértelművé tette, hogy a diplomáciai viszony továbbra is él, és egyelőre nem érkezett válasz Moszkva részéről a kiutasított orosz diplomaták ügyében. 52 nap után teljesen eloltották a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán, ahol augusztus 2-a óta mintegy 4000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A közelmúlt egyik legnagyobb és legnehezebben megfékezhető erdőtüzében senki sem vesztette életét, és egyetlen épület sem égett le. Az oltás legintenzívebb napjain több mint 560 ember, 170 jármű, egy tűzoltóhajó és számos munkagép dolgozott a helyszínen. A tűz megfékezésében az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül külföldi egységek is részt vettek. Románia, Németország és Magyarország szárazföldi tűzoltó csapatokat, Csehország, Szlovákia és Románia helikoptereket küldött. Oroszország egy IL-76-os tűzoltó repülőgéppel segítette az oltást. Magyarország 12 hivatásos tűzoltót és 4 speciális járművet küldött Szerbiába. Új mérőrendszert építettek ki Gödön, amellyel a Samsung gyár tájékoztatása szerint valós időben követhető a levegő minősége. A cég tájékoztatása szerint a

0: zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyi Tumenge
1: 103 Rádiódik.
2: Varga Orsolya, Szandra azt írja, szia Szabi, nem szeretnék zenét kérni, és egyben üzeni a testvéremnek, hogy GVM, a nagy király zenéjét szeretném kérni, és üzenem neki a testvéremnek, Daninak, hogy nagyon szerettem, és kitartást. Köszönöm millió csók előre is. Te vagy a kedvenc műsorvezetünk, imádunk. Köszönöm szépen, akkor hagyszoljon a kért előadó, és legyen nektek áldott.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Amira Mirella azt írja, szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét az öcsémnek, Robinak, Stónokra, és kívánom neki, hogy erős, egészséges legyen, és nagyon reméljük, hogy hamarosan találkozunk. Gabitól szeretnék egy jó kis zenét. Köszönöm szépen, Szabina. Én köszönöm, hogy írtál nekem, és örülök, hogy tetszik nektek ez a dal. Nézzétek meg a YouTube-on is, miután meghallgattátok a Csumi zenét.

0: Autodrom.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Kigyere már! Drágon ezt mondta, nedél lesz a rakávtumé. Rolátszó paungro. Kadi gyili mi sávlasz, murod szignokál. O Giorgio!

0: Rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Csaba Gyöngyi azt írja, szia Szabina, szeretnék kérni a férjemnek egy jó kis zenét, méghozzá Angliába, nagyon szeretem őt, és bármelyik zene jó lesz. Köszönöm szépen, Csomi Daftume. Üdvözlöm az angliai lakosokat. Ez itt az Angélali házam, ez itt a Terike szobája. Na jó, úgyhogy visszatérve nagyon-nagyon köszönöm, hogy külföldön és belföldön egyaránt hallgatok, és velem tartotok. Sok-sok puszi!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a műsorunk, de nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy élmény volt, hogy ennyi szép üzenetet és gesztust tudtunk továbbítani. Ne felejtjétek, a legközelebbi alkalommal is itt leszek veletek. Csumi daftume, és puszilok mindenkit!

0: rádiódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szitjú veszlosasza?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma gyermekkor régen is ma? A gyermekkor minden ember életének meghatározó időszaka, mégis sokat változhat attól függően, hogy valaki mikor, hol és milyen családban nő fel. A roma közösségek gyermekkorát is jelentősen alakította a család, a hagyományok, a környezet és az adott időszak. A régebbi generációk gyermekkora sok szempontból különbözött a mai roma gyermekek mindennapjaitól. Ugyanakkor számos érték, például a család fontossága és az idősebbek tisztelete ma is jelen van. Régebben a roma családokban a gyermekek gyakran már egészen fiatalon bekapcsolódtak a család mindennapi életébe. A nagyobb gyermekek segíthettek a kisebb testvérek körül, részt vehettek a házi munkában, és fokozatosan megtanulták azokat a feladatokat, amelyeket később felnőttként is végezniük kellett. A gyermekek sok időt töltöttek egymással, gyakran a szabadban játszottak, és a játékokhoz nem feltétlenül volt szükség drága vagy különleges eszközökre. A régi gyermekkor ekkor fontos része volt a családi történetek és hagyományok megismerésére. A nagyszülők és más idősebb családtagok meséi sokszor fontos szerepet játszottak abban, hogy a gyermekek megismerjék saját családjuk múltját. A zene, a tánc, a mesemondás és az ünnepek szintén lehetőséget biztosítottak arra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a közösség kulturális értékét. A mai roma gyermekek gyerekkora ennél sokkal változatosabb képet mutat. A roma családok életkörülményei nagyon különbözőek, ezért nem lehet egyetlen általános képet felrajzolni. Sok roma gyermek ugyanúgy jár óvodába és iskolába, sportol, külön órákra jár, számítógépet vagy okostelefont is használ, mint más családok gyermekei. A közösségi média és az internet pedig teljesen új lehetőségeket teremtett a tanulásra, a kapcsolattartásra és a szórakozásra is. A változások ellenére a család szerepe sok roma közösségben továbbra is jelentős. A nagyszülők, szülők és gyermekek közötti kapcsolat fontos része a mindennapoknak. A családi események, esküvők, ünnepek és közös összejövetelek alkalmat adnak arra, hogy a gyermekek találkozzanak rokonaikkal és megismerjék a családi hagyományaikat. A legnagyobb különbség talán a szabadidő eltöltésében figyelhető meg. Régebben a gyermekek sokkal több időt tölthettek egymással a szabadban, és a játék gyakran spontán módon alakult ki. Ma a digitális eszközök a roma gyermekek életében jelen vannak. A telefonok, videójátékok, közösségi oldalak újfajta élményeket kínálnak, miközben a hagyományos játékok és a személyes kapcsolatok szerepe is megmaradhat. Az oktatás szintén fontos változást jelent, a korábbi generációk számára sok esetben nehezebb volt hosszabb ideig iskolában maradni és tovább tanulni. Napjainkban egyre több roma fiatal számára természetes cél az érettségi, a szakma megszerzése, vagy akár a felsőoktatás. A tanulás nem csak egyéni lehetőség, hanem a család jövőjét is befolyásolhat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot. Nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kibertámadás érte a generáli csoporthoz tartozó Genertel biztosítót, ügyfelek egy részének személyes adataihoz férhettek hozzá illetéktelenek. A biztosító szeptember 17-én észlelte az adatvédelmi incidenst, és azonnal leállította ügyfélportálját, majd a weboldalát is. A vizsgálat jelenlegi állása szerint jelszavakat és bejelentkezési adatokat nem szereztek meg. A Genertel már megkezdte az érintett ügyfelek egyenkénti tájékoztatását. A biztosító arra kéri az ügyfeleket, hogy figyeljenek a nevükben érkező üzenetekre és ne kattintsanak gyanús linkekre. A nyári extrém hőség és aszály, valamint a Duna alacsony vízállása miatt Magyarországot jelentős kár érte a gabona szektorban. A károsodott területek nagysága már meghaladta a kritikus 2022-es szintet, a gabonatermesztők országos szövetségének elnöke szerint. Petőházi Tamás elmondta, 4,1 millió tonna őszi búza termett 2026 nyarán, ebből körülbelül 2 millió 500 ezer tonna belső felhasználás, vagyis még exportra is kerülhet. Az őszi árpa is közepes vagy jó termés hozott, ezek erősödése várható Magyarországon. Ráadásul a termés stabilitás miatt egyre több gazda az őszi kalászosokat preferálja majd, mivel ezeket a növényeket a nagy melegek előtt learatják. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós unió szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Szeptember 30-áig regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek 2027-től szeretnének részesülni a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából, írta az üzletem.hu. Az újonnan jelentkezőknek a 26 egyreg adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, vagyis késedelmes jelentkezésnél nincs lehetőség igazolásra vagy méltányosságra. A már korábban regisztrált szervezeteknek nem kell újra benyújtaniuk az adatlapot, mert a regisztráció visszavonás. Érvényes. Éjszakai munkavégzés közben mintegy 10 métert zuhant és meghalt egy 22 éves ipari alpinista a római Kolosszeumban. A tragédia miatt az olasz kulturális minisztérium minden kivitelezési és karbantartási munkát felfüggesztett, és teljesen lezárta az amfiteátrumot a látogatók előtt. A fiatal munkás egy új világítási rendszer kiépítésén dolgozott, amikor lezuhant az állványzatról. A hatóságok szerint a férfin rajta volt ugyan a biztonsági heveder, de nem volt rögzítve a kötélhez. A római ügyészség gondatlan emberölés miatt indított vizsgálatot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: világ.
1: Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jókedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következő digbulis óra.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis slágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti díjbuli.

0: Rádió D. Hol a hangunk?
1: A hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió D-ken.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A roma táncok titkos nyelve. A roma kultúrában a tánc mindig nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csupán szórakozást jelentett, hanem az érzelmek, a közösségi összetartozás és a hagyományok kifejezésének egyik különleges formája is volt. A roma táncok egyik érdekessége, hogy sokszor olyan érzéseket és üzeneteket is képesek közvetíteni, amelyeket szavakkal nehéz lenne elmondani. Ezért is nevezhetjük a roma táncot jelképesen titkos nyelvnek. A tánc egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mozdulatokkal lehet érzelmeket kifejezni. A testtartás, a kézmozdulatok, a tekintet, a ritmus és a mozgás intenzitása mind-mind jelentést hordozhat. Egy táncos mozdulatai kifejezhetnek örömöt, büszkeséget, játékosságot, szerelmet, de akár kihívást is. A tánc így sok esetben párbeszédhez hasonlóan működik, az egyik táncos mozdulatára a másik egy újabb mozdulattal válaszol. A roma táncokban különösen fontos a ritmus. A gyorsabb és lassabb mozdulatok váltakozása, a taps, a lábak ritmikus dobbantása és a zene változásaira adott reakció mind hozzájárulnak a tánc hangulatához. A táncos gyakran nem egyszerűen követi a zenét, hanem szinte beszélget vele. A zenész és a táncos között is kialakul egyfajta kommunikáció, amelyet a közönség is érzékelhet. A közösségi alkalmakon a tánc az összetartozást erősíti, esküvőkön, családi ünnepeken és más közösségi eseményeken a tánc lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljenek. A fiatalabb generációk ilyenkor az idősebbektől is ellesik a mozdulatokat és a tánc különböző formáit. Így a tánc nem csak szórakozás, hanem a kulturális örökség továbbadásának egyik módja is. Érdekes része ennek a táncnyelvnek a férfi és a női táncok közötti különbség. Egyes roma tánchagyományokban a férfiak mozgása erőteljesebb, látványosabb, míg a női táncokban gyakran a finomabb, kecsesebb mozdulatok kerülnek előtérbe. Ezek azonban közösségenként és hagyományunként jelentősen eltérnek, ezért nem lehet minden roma táncra ugyanazokat a szabályokat alkalmazni. A roma tánc egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy nem feltétlenül kell hozzá szó. Aki ismeri a mozdulatokat és a közösség hagyományait, sokszor a testbeszédből és a ritmusból is megértheti a táncos szándékát, vagy éppen hangulatát. A kívülálló számára az egyszerűen látványos táncnak tűnhet, a közösség tagjai számára azonban ennél sokkal többet jelent. A titkos nyelv tehát elsősorban egy szép metafora. Nem arról van szó, hogy a roma táncoknak mindenhol létezne egy egységes, megfejthető kódrendszere, inkább arról, hogy a mozdulatok olyan kulturális jelentéseket tartalmazhatnak, amelyeket elsősorban azok értenek igazán, akik ismerik az adott közösség hagyományait.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: Csend legyen a rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Digoberci! Ciao, Bartalitamil!
2: Nelodem!
3: Soy Perci Cajas!
1: A ich schistalima te japi balanga, tenem!
4: Kirva!
5: Kosi!
4: A ich spi balanga!

rólunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

A mai esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam. Thank you.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: A Strabag nyerte meg az Óbudai K-híd felújítására kiírt pályázatot, miután nettó 1 milliárd 276 millió forintos ajánlatával, valamint szakmai szempontok alapján is megelőzte a Duna aszfaltot. A Budapest közút a döntés során a kedvező ár mellett a szakemberek hídépítési tapasztalatát és a vállalt plusz garanciát is figyelembe vette. A beruházás a tervek szerint már október közepén elindul, amelynek során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, kiszélesítik az útpályát és felújítják az acélszerkezeteket is. A munkálatok első nagy szakasza 2027 júniusáig tart, míg a teljes projekt az északi járda és a korrózióvédelmi feladatok elkészültével az év végén zárul. Jogutód nélkül megszűnt 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA, köztük a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, amelynek Áder János volt köztársasági elnök, és az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amelynek Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus volt a kuratóriumi elnöke, tudatta a fővárosi törvényszék közleményben. Felidézik, hogy az alaptörvény június 15-én elfogadott 16. módosítás teszi lehetővé a KEKVA modell egyszerű kivezetését. A KEKVÁKRA vonatkozó törvény hatályba lépett módosításának célja az volt, hogy a nem felsőoktatási feladatokat ellátó alapítványok a továbbiakban már nem működhessenek a törvény által biztosított különleges jogi szabályozás alapján, továbbá, hogy augusztus 31-ig biztosítsa az állami vagyon kivonását a nem felsőoktatási alapítványokból. Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánban tartott magánaudiencián személyesen hívta meg 14. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A nyílt és baráti hangvételű tárgyaláson a felek a magyarországi és európai kihívások mellett a mesterséges intelligencia hatásait és a fiatalok elmagányosodását is érintették. A találkozót követően a miniszterelnök bejelentette, hogy a Tisza kormány átvilágítás után korrupciómentesen folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps program. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élve ezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura, zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit, szó lesz zongoraművészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
5: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. Két teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy

0: persze, elvégeztem a Miskolci konzervatóriumot, uh-huh. és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Uh-huh. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Uh-huh. Szóval sokat dolgozott.
1: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
0: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zenéiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam, nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is, most ugrik be, hogy miket mondott nekem, imádtam, tényleg szóval fantasztikus, és nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés, borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt, az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem az zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
1: kellett.
0: Nagyon.
1: Igen.
0: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint ugye, gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy nekem mennem kell, megy egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
1: Így van.
0: Szóval így ez van, volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
1: mennyit
0: kezdés.
1: Mennyit gyakoroltál akkor?
0: Hát akkor két órát,
1: és akkor óránként
0: és én meg is mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Marian néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye azt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
1: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
0: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marenénél kezdtem. És 13 éves voltam, mikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba. Uh-huh. Nem 14 voltam, hanem 13.
1: Igen, akkor ezt még lehet.
0: Addig volt ez a csörgő órás megoldás. Aha. Igen, igen.
1: Szóval az alapok nagyon fontosak.
0: Nagyon, a legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak, uh-huh. és jöttek hozzám. Uh-huh. És alapok hiányoztak. Régül. Azt behozni,
1: Nagyon nehéz.
0: Be lehet, de dupla munka. Uh-huh. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárom volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, uh-huh. és hát, ezek nincsen, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Uh-huh. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől.

0: Ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem. A konzervatóriumi gyerekek jöttek magába tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára.
1: Igen.
0: És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
1: Ha lehetséges, igen.
0: Tudnék, amikor jöttek hozzám, hát én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok.
1: Uh-huh.
0: Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül. Az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. Csak jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
2: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: Hát a Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Kreditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én még jártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy egy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Ha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek.
0: Igen.
1: Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy ú, de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Tehát végül is a zenének pontosan ez a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem attól probléma, az még, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az úrtext?
0: Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen. Hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a Kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úrtext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úrtext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. De nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés, a zeneakadémia évek. Mert a Kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondta, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt, volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, hogy ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
2: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben nézett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, hogy játszd. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ezt most nem.
2: Ez most nem megy kívülről, ilyen. Igen. Van ilyen.
1: És nála nem lehet tudja játszani. Csak kotta nélkül.
2: És milyen tanár volt egyébként?
1: A Kocsi Zoli?
2: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
1: Nagyon sokat mutatott, igen. De tulajdonképpen az volt, hogy ő arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzéseivel. Akkor a kor művészete olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
2: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
1: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
2: Hát igen.
1: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrletes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben, totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt, szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent, nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
2: Na jó, hát ez a természetes.
1: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
2: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
1: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresette az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
2: Az már 4-es.
1: Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-jel, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
2: Hűha.
1: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, Vagy pedig a 451-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 451-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt azt mondta tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a cédul fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
2: Azt a mindenit.
1: Igen. Egész végig a haláláig.
2: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
1: Ő volt az Empényi Kornél.
2: Az Empényi Kornél.
1: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségig mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású ember volt.
2: Így van.
1: Szóval én, nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
2: Hát ott nagyszerű tanároknál tanulhattál. Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen.
1: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
2: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
1: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsisnál, de nem tettem.
2: Diplomakoncerted?
1: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem, 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolányi Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebből volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az Empényivel, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy az ezt meg kellene csinálni, hogy az még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az az első díjas nyeremény. Azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen.
2: Az nehéz volt. Hát a következő tanév elején.
1: Igen, az nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csak hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
2: Oh.
1: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember, igen.
3: Most hallgassuk meg Csík Laura zongora művésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Pöttyös lámpahordóka búcát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A szőlőültetvény mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. Eltűntek a kordonok a kúria épület elől, a munkálatok leginkább a belső részekben folytatódnak, így a tér lassan visszanyeri a szépségét, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, az előző ciklusban megkezdett építkezésekkel kapcsolatban a Tisza kormány álláspontja az első naptól világos, a műemléki helyreállítást és az értékek megmentését folytatják, ugyanakkor minden egyes projektet tüzetesen átvilágítanak több szempontból is. Megvizsgálják, hogy a megkötött szerződés nem túlárazottak-e, illetve mennyire előre haladottak, amennyiben racionális, akár új közbeszerzést is kiírnak, ahogy ezt a Budai Vár néhány beruházása esetében is teszik. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a Börzsöny-Ring kerékpáros teljesítménytúrára, amelyet szombaton rendeznek meg. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, és mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a versenyhelyszínére Szobra, közölte a vasúttársaság. A közlemény szerint, akinek nincs bérlete, a Szobra történő utazáshoz érdemes a mindössze 999 forintba kerülő Pest vármegye 24 napi jegyet váltani. A távolabbról érkezők számára pedig a 4999 forintba kerülő Magyarország 24 napi jegyet javasolják, amelyek egész nap korlátlan számú utazásra jogosítanak a vármegyében, illetve az ország egész területén. Hozzátették, hogy a kerékpár jegy ára egy útra 500 forint, de használható az egy hónapra érvényes kerékpár országbérlet is. 2026-ban új helyszínen a Hungexpón várja az olvasás szerelmeseit a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négy napos eseményen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, beszélgetések és dedikálások követik egymást, miközben a kiadók legfrissebb kötetei között is lehet válogatni. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek, a fókuszba az ír irodalom kerül, a díszvendég pedig Colm Tobin, a Brooklyn című regény szerzője lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongoraművészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
5: A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélánál. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
6: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim
5: milyen
6: mind a kettő ugye cigányprímás volt.
5: Aha.
6: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. A család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
5: És a ők is zenéltek?
6: Nem.
5: Tehát ők nem zenéltek csak?
6: Nem.
5: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad?
6: Így van, csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
5: De anyukád hatására végül is.
6: Anyu hatására lett.

0: sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
1: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
0: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyen mindig volt egy ilyen előjátszás a zeneakadémán, válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt téva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor négy embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus Mária, 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek.
1: Hát ez az egyik legnépszerű.
0: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, Andris, ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. Jó. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntővel. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon meghatározó volt.
1: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
0: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, én jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a Montreali zongoraverseny, uh-huh. Akkor már Zemplén növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
1: Az igen.
0: Mondom, Jézus Mária.
1: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
0: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe. Mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora verseny. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
1: hát nem semmi.
0: Mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zenekar közelébe.
1: Ja, aha.
0: Hát nem engedte. Azt... Ott játszottam először zenekarral.
1: Hű.
0: Rögtön 2 zongoraverseny.
1: Nagyon nehéz zenekarral játszani.
0: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongoraverseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni, azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongora versenye. Azt mondtam, hogy hát, oké, majd az öntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele, és aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit, és ott játszottam a Palau de Musica termében, uh-huh. Chopin én volt 3-szor is, nagyon jó volt, és az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, a karmester azt mondta, hogy segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél múlva írta a felesége, hogy eltávozott.
1: Oh.
0: Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek, na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus, kurzusokon nagyon szerettem indulni.
1: Sok kurzuson volt?
0: Nagyon sok.
1: Aha.
0: Ott az akadémián. És azt is el kell mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát de nem, van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára.
1: Igen.
0: Ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
1: Most is.
0: Sőt, most már pláne.
1: Így van.
0: És így van. Na, majdnem mindenki elment a kurzusára játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-honvaladát, és minden nap mentem hallgatni.
1: Hát
0: és egyre jobban,
1: tanul az ember,
0: hogyha
1: hallgatja a kurzust.
0: Nagyon.
1: Így van.
0: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Hát érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni. Uh-huh.

0: De mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Uh-huh. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek. Ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
1: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez a baj.
1: Tehát, igen.
0: Ez a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt, aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha, és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. Hm. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség.
1: És azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát, Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragod. És megfogadta a lassú gyakorlás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés. Ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor, ugye, mint tudom, a harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Pedig az őszérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És
1: persze.
0: Én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő... És vittek az orvos, így van. Vittek az orvoshoz.
1: Ő.
0: Nem mozdult meg a bal kezem. Tehát felkeltem, és semmi.
1: Ő.
0: Elvittek az orvoshoz, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi. Soha nem volt életemben. Nem, egyszerűen nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad az izom,
1: igen, még rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki, mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Uh-huh. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. Uh-huh. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játsz le a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartod. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicserettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Nem csak abból volt, oroszul kellett. Így van. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszki, a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megérhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha ezt sikerült neki elérnie. Képzelem. Megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyekre voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem élt külföldön, uh-huh. Tehát itt nem erről szólt. A történet, hogy mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy aki mit tudott, megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Vaskirovhoz nem sikerült, a Vásárnyának is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túloz. Hát nem ez kész. Akkor ez nem jön, nem? Maradok. Úgyhogy ennyi. És aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot kellett elsőkorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: akkor hát
0: csak lelkileg, csak lelkileg. Szóval mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülembe volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy azt csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. Hanem az olyan volt, hogy mit tudom, hazzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondom, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. És akkor egyszer nehéz, csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zeneakadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2000-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom ki. És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a Kéri Szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az olasz intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a korrepetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Uh-huh. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottak.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Kigyere már! Drágon ezt mutor edél lesz a rakávtumé. Rolátszó paungro. Kadi gyilibis ablasz murot szignokál. O Giorgio!

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Két tragikus haláleset történt a honvédségnél. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán közölte, hogy az elmúlt napokban két katona is életét vesztette szolgálatteljesítés közben. A tájékoztatás szerint a halálesetek körülményeinek tisztázása érdekében a vizsgálatok már megkezdődtek, hogy pontosan feltárják a történtek hátterét. Az egyik tragédia egy 20 éves fiatal katonát érintett, aki szolgálati ideje alatt eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget életének. A másik esetben egy 41 éves honvéd kiképzés közben lett rosszul, akit kórházba szállítottak, ám az orvosi ellátás ellenére másnap elhunyt. Elrendelte a nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az Orbán János Dénesnek kifizetett több mint 400 millió forintos jogdíjügyben. A rendőrség szerint feljelentés alapján rendeltek el nyomozást hűtlenkezelés gyanúja miatt, az eljárás jelenleg is folyamatban van. Amennyiben a bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését, a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó minősítésért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az adatok szerint Orbán János Dénes 2017 óta közel 497 millió forintot kapott a szervezettől honoráriumként és jogdíjként, ebből nagyjából 492 millió tavaly március óta. A kifizetések aránytalanságát jelzi, hogy a szervezet az írón kívül az elmúlt 7 évben összesen 46 millió forintot költött jogdíjakra. 14 versenyszámmal várja a mozogni vágyókat október 10-11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A kétnapos program, melyen az útvonal érinti a főváros világörökségi helyszíneit, az ország legnagyobb szabadidősport ünnepe és Európa egyik legkedveltebb futóturisztikai célpontja, áll a rendező Budapest Sport iroda közleményében. A résztvevők a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól az 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig válogathatnak a lehetőségek között. A 14 kilométeres futam és a félmaraton rajtlistája már hetekkel ezelőtt betelt. A király kategória egyéniben, valamint a kétfős Powerade páros maratonban és a négyfős Tolmini trapista maraton stafétában még nyitva áll a jelentkezés. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
4: Zeneakadémia után hova mentél?
5: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam Magyarót, akkor nézve nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
4: Ezek mind alapfok.
5: Ez mind alapfok, akkor Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schnitzberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kírva, hogy főtárgy, és én vagyok a tanár. Valószínűleg az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebben talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni. De őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Sok emberrel megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
4: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
5: Igen, ő is ott tanított, igen. Ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem ott, én pedig 2016-ban kerültem oda, és akkor 6 év.

0: tényleg olyan alapjai vannak, tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azokkal kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, hogy gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.
1: A tanulásra?
0: A tanulás, az ismerkedés, a barátkozás, tehát van minden fel lehetőségük arra, hogy vagy a nyári kurzus, az ősz tavaszi megvalósuljon. Tehát minden lehetőség megmaradva. Aztán, hogy ki ebből, ki hogy profitál, és ki, hogy melyik tanár tudja a növendéket motiválni arra, hogy gyakoroljon, és ne csak egész nap szórakozzon, azt szerintem már a tanártól függ. Hát a diáktól is, de a tanártól nagyon.
1: Igen, sok múlik a
0: tanáron. Sok múlik.
1: Mit gondolsz, miért van szüksége egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek? Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
0: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy van egy diák.
1: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
0: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
1: Mint manapság?
0: Mint manapság. Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiskola teljes más, teljes más. És, de még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Yuja Wang. Fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor ő elkezd zongorázni, akkor Jézus már azt mondom, hogy uff. De utána felrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És felrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le. És mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az egyiknél megvan az, ami nekem hiányzott a Yuja Wangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz.
1: Sőt,
0: de nem azt jelenti. De fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket. Nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitte a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malaca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, de egy nagyon aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Európai szinten. Igen. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát, de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak, hogy ültünk. Azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek. És akkor beraktuk a kazettet, és Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli. Például azt. És akkor mesélt a cifráról. A Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudná, Ferenczi György.
1: Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
0: Persze, Dokmányi.
1: Igen. Igen.
0: Nagy iskola.
2: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk,

0: Mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem?
0: Ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jó, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: nagyon
0: ad.
1: Nagyon gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgyhogy ez egy kis ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek, mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy, vagy közelítünk legalábbis, talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Nem tudjuk, de most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd.
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk, Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy
1: minden,
0: az 56-os vagy a
1: 81-es? Mind a kettő tetszik. Aha. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen,
1: okay,
0: ez még csak egy.
1: Rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démon zongoraverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismonetüdöt. Az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még, ami zseniális. Ugye az a Cismonet, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámor szonáta. Megmondom
0: pedig ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert rengeteg felvétel van,
1: de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet. Aki tőle azt mondom, hogy na, akkor most ezt elviszem. Uh-huh.
0: Hát a Hámor szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is csak a Lisztnek.
1: Hasonlíthatnám talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak már majdnem ideig darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor öröm volt
0: darab.
1: Nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval nem emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevincsen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: az
0: jó.
1: A négy.
0: Igen.
1: Akkor Maciev, akit nagyon-nagyon szeretek. És ja, van még a Márta Argerics is.
0: Na jó, hát
1: tőle
0: igen.
1: Tőle is vinnék. Tehát tulajdonképpen van sok.
0: De ők mind zongoristák voltak.
1: Ez mind zongorista. Jasa Heifetz.
0: Aha.
1: Jasa Heifetz.
0: Tehát azért egy-két
1: bármit.
0: Uh-huh.
1: Akkor a Michael Robintől bármit. Zsinett növű. Nem tudom, hogy ismered-e. Zsinett növű hegedűs. Fantasztikus. Ó, Jacqueline Dupré.
0: Aha.
1: Tehát ugye? Ők nagyon közel állnak hozzám. És hát folytat Ignác Berrer, régi zongora. Iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom, 80-szor, akkor is tetszik.
0: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
1: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. bár mostanában...
0: Szintén zongoristákat? Nyilván ez egyértelmű.
1: Ne, ne. Egyébként még nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen, igen. Uh-huh. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy értve, hogy gyereknek, hát ők a Dohány utcában megjelentek. Nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvasta, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott, nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokat meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenész fordult meg nálunk. Szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Quinn, Bobby Durham.
0: A nagyságuk ellenére, hát
1: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak.
0: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
1: Azt tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Egy annyira megfoghatatlan, azt tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani, minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban, ha nem gyakoroltok, és jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogy azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
0: Az alaposság.
1: Az alaposság.
0: Igen.
1: A maximalizmus. Mindenbe. És minden ember lehet művész. Uh-huh. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arccal, annak nem érdemes menni. Ilyen szakmát választani, nem?
0: Igen.
1: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
1: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
0: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongoraművésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió Dék kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar gazdaság növekedésnek indult üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. Rüffertőzést észleltek a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház egyik belgyógyászati osztályán. A kórház közlése szerint a fertőzést szeptember 11-én egy szociális otthonból érkezett beteg hurcolta be. A megbetegedés dolgozókat és betegeket is érintett, ezért az érintetteket elkülönítették, kezelték, az osztály helyiségei, textíliáit és használati tárgyait pedig fertőtlenítették. Az intézmény szerint a szükséges intézkedések eredményesek voltak, és jelenleg már nincs jelen rüffertőzés a kórházban. Vizsgálatot indít a kultúráért felelős minisztérium a budapesti Operettszínház ügyében. A társulat több tagja korábban szakmai és gazdasági problémákat, alacsony fizetéseket, csökkenő előadás és nézőszámot, valamint a vezetőséggel folytatott párbeszéd hiányát kifogásolta. Többen Kisbé Attila főigazgató távozását tartanák megoldásnak. A színház vezetése szerint ugyanakkor nem konfliktusról, hanem rendezhető nézetkülönbségekről van szó. Kisbé Attila nem tervezi a lemondását, és a színház közlése szerint a tiltakozások az őszi évadot és a meghirdetett előadásokat nem veszélyeztetik. A turizmus világnapjához kapcsolódóan országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket a Turinform irodák. Alsóörstől Zsámbékig több mint 57 helyen közel 100 esemény közül lehet válogatni szeptember 30-áig a Visit Hungary felhívására. Veszprémben városfelfedező sétán kelnek életre a városi legendák, míg Tihanyban kincskereső játék várja a látogatókat. Bükkfürdőn a gyógyvíz múltja interaktív és természetközeli séta során elevenedik meg, míg Szombathelyen